gondok. Tehát nem jelent problémát az, hogy az élet gondjai miatt szenvedne. Köszönöm szépen. Tehát van két ember itt a teremben, akiknek nincsenek gondok az életében, ők nem szenvednek a gondok miatt. Nagyon örülök, hogy vannak ilyen emberek, de úgy látom, hogy a többség az úgy érzi, hogy bizony az élet gondjai azok ott vannak a mi életünkben, és jelenthetnek egy veszélyt a mi életünkben arra, hogy a mi szívünk is megnehezedik. És az a feladatom ma, hogy arról beszéljek, hogy mi van akkor, hogyha az embernek megkeményedik, megnehezedik a szíve. Egy alapvető dolog, hogy az ember az hisz Istenben. Hisz valamiféle természet feletti lénynek a létezésében. A világ bármely táján születnek is meg az emberek, azt látjuk, hogy Afrikában, Dél-Amerikában, Ázsiában, Európában is, mindenütt vannak vallások. Még akkor is, hogyha nem a Biblia igaz Istenét imádják, de az embernek szüksége van arra, hogy higgyen. És amikor az embernek a szíve megnehezedik, megkeményedik, sokszor talán éppen az élet gondjai miatt, akkor kezdi elveszíteni az ő hitét, akkor kezd el kételkedni. Hogy ha egyszer ennyi gond van az életben, ha egyszer ennyi próba jön az én életemben is, akkor hol van az Isten? Akkor miért állíthatom én azt, hogy van egy gondviselő? Miért nem segít rajtam? Miért nem tesz valamit? És amikor az ember elkezd kételkedni az Istenben, elkezd kételkedni az Isten létezésében, akkor nem tud mit csinálni, mint átmegy egy másik gondolkodásmódba, megpróbál mindent racionálisan megmagyarázni. Ha valami történt, akkor az azért történt, mert, és keresi az okot. És mindennek megpróbál valamilyen racionális magyarázatot adni. És amikor úgy érzi, hogy megnehezedett az ő szíve, tele van gondokkal és bajokkal, akkor keresi, hogy ezeket a gondokat és bajokat hogy lehet racionálisan megoldani. Keresi a kiutat. Mi az, ami ma, ebben a modern 21. században egy nagyon gyors segítséget jelenthet akkor, amikor az ember bajban van? Hát a különböző gyógyszerek. Amiből mi magyarok túlságosan sokat fogyasztunk, sokkal többet, mint amennyit kellene, és mindezt azért tesszük, mert rengeteg problémánk van, és úgy látjuk, hogy a gyógyszer az egy nagyon gyors, hatékony segítséget tud nyújtani. Ha más nem a fájdalomcsillapító, vagy a nyugtató. Miért? Hát mert elfeledkezünk minden bajról, elfeledkezünk a fájdalomról, és úgy érezzük, hogy minden problémánk megoldódott. De vajon tényleg megoldódnak a problémák? Szeretnék egy statisztikai adatot mutatni. Kicsit régi, 1988-ban készült ez a felmérés. 1988-ban a 16 évnél idősebb magyar lakosság 34%-a, tehát több mint egy harmada panaszkodott neurotikus tünetekről, közülük 16% volt súlyos, kezelésre szoruló. A nők között a súlyos, feltétlenül kezelésre szoruló neurotikusok aránya 21%, kétszer több, mint a férfiak közötti 10%. 1988-ban a magyar lakosság 24%-a panaszkodott depressziós tünetekről. De azért ezt a 1988-as adatot említem, mert 1988-ban valami történt Magyarországon, és ezeknek a betegségeknek a száma megtöbbszöröződött azóta. Már nem is tudják igazából felmérni, jelennek meg ugyan statisztikai adatok, de ezek nagyon ellentmondanak egymásnak, mert már azt sem tudják meghatározni, hogy egyáltalán mikortól számít betegnek egy ember. Egy példát hadd említsek, amikor engem katonának akartak besorozni, akkor volt néhány olyan kitétel, ami alapján alkalmatlanná nyilvánítottak mondjuk körülbelül a fiataloknak az 1%-át. Aztán, ahogy telt múlt az idő, nem olyan sok idő kellett, hogy elteljen, néhány évvel később már több száz olyan dolog volt, ami miatt alkalmatlanná kellett, hogy nyilvánítsanak fiatalokat, és már el kellett törölni mindenféle kitételt, mert akkor nem lett volna olyan fiatal, akit be lehet sorozni.

Rohamosan elkezdett romlani a magyar embernek az egészsége, fizikai egészsége is, de a lelki egészsége is. És hát nyilván, hogy egy ilyen állapotban az ember keresi a választ, keresi elsősorban a gyógyszereknél. Amikor a gyógyszerek nem segítenek, amikor az orvos nem tud segíteni, akkor azt mondja, hogy hát akkor valamiféle csodában kell bízni, nem mindig az isteni csodában. Géza szintén említette az okkultizmust, egyre jobban terjed Magyarországon is, mert ott mindig csodák történnek, mindig nagy ígéretek vannak. Csodálatos módszer, ami mindenre jó. Amikor gyöngyösen kinyitom a helyi szuperinfónak a hirdetéseit, akkor tele van olyan hirdetésekkel, hogy mindenféle betegségre van gyógymód. Egyszerűen el kell mennem a XY nevű boszorkányhoz ott Gyöngyösön, és ő mindenre tud nekem megoldást. A stresszt kezeli, a különböző lelki betegségekből meggyógyít, mindenre van megoldás. Az az érdekes, hogy a statisztika mégsem javul, még mindig tele vagyunk lelki beteg emberekkel. Jézus ezeknek a lelkileg szenvedő embereknek egy hívást intézett, és azt mondta Máté evangélium a 11. fejezet 28. versében, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Jézus azt mondja, hogy ha valaki ő hozzá megy, ha valaki őt keresi, ha valaki Istenben keres megnyugvást, akkor ő egy megnyugvást ad az embernek. Mi is a problémáknak a forrása? De először is azért válik lelkileg betegi egy ember, azért keményedik meg a szíve, mert nincs az életben célja. Nem találja meg azt, hogy mi is lehet az én élet célom. Vannak tervek, de alig, hogy elkezdi megvalósítani, állandóan csalódik az ember. És miután nem sikerült megvalósítani az életcélt, keresni kell valamilyen más életcélt. És miután a harmadik, negyedik, huszadik életcélt, amit kitűztem magam elé, azt is törölni kell, mert az sem valósítható meg, egyik évről a másikra annyit változik a társadalom, annyira változnak a törvények, hogy már nem tudunk mit kitűzni magunk elé. És egy idő után az ember feladja, és azt mondja, hogy nem érdekel már engem semmi. Közösségek megromlása. Ugye tapasztaljuk azt, hogy a házasságoknak több mint fele válással végződik. A munkahelyen állandóan konfliktusaink vannak. Sokszor azt tapasztaljuk sajnos, hogy még egyházon belül, még gyülekezeten belül is egymás ellen fordulnak az emberek. Hányszor halljuk azt, hogy a kereszténységre mi jellemző? Rengeteg egyház, és mind egymás ellen küzd. A közösségek nagyon megromlottak. Nem tudunk egymásnak megbocsátani. Lehetetlen. Néha talán kimondjuk ezt a szót, hogy megbocsátok, de valahol a szívemben ott van, hogy nem tudok elfeledni semmit. Miről szól a mai politika? Arról, hogy a másik embert lejáratni, a másikról valami rosszat mondani, a másik ellen küzdeni, nem a jóért, hanem a másik ellen, mert nem tudunk megbocsátani. Említettem már az okkultizmust, ami kétszeres veszélyt jelent az ember számára. Egyrészt az a veszély, hogy hiszek ezeknek a csodáknak, amit ígér, hogy mindenre jó. Másrészt az okkultizmustól való félelem miatt sokszor kidobunk olyan dolgokat, vagy félünk olyan dolgoktól, amiről azt gondoljuk, hogy ez is beletartozik az okkult dolgokba, és nem merünk elindulni egy olyan úton, mert attól félünk, hogy talán ez is valami okkult dolog, és ez is a káromat fogja okozni. És hát a rengeteg lelki feszültség a pszichoszomatikus betegségek elszaporodásához vezetett. Külön kórházi osztályokat kell nyitni az aszmás betegeknek. Rengeteg a szív- és érrendszeri betegség, és sorolhatnánk még a cukorbetegség, népbetegséggé vált. És az esetek túlnyomó többségében ezeknek mind-mind lelki háttere van. Én csak csodálattal figyeltem azt, amikor egy pszichoterápiás tanfolyamra járva pszichológusok cukorbetegeket gyógyítottak pszichoterápiával. És csodálatosan gyógyultak, javult az állapotuk ezeknek az embereknek. Mindez miért? Mert ezeknek a betegségeknek a hátterében mindig ott van a lelki konfliktus, a lelki probléma.
Jézusról az előbb azt láttuk, hogy ő hív bennünket, és azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, és nálam megnyugvást találtok. Persze a vallásnak, a vallásosságnak sokféle módja van. Az egyik az, hogy az ember beleszületik egy vallásba. Ma, hogyha felméréseket nézünk, akkor a magyar lakosságnak egy nagyon nagy százaléka, közel 80%-a vallja magáról azt, hogy én vallásos ember vagyok. Ha úgy megvizsgáljuk az embereknek a hétköznapi életét, akkor egy kicsit úgy kételkedünk, hogy hát azért ez nem látszik meg az embereken, hogy 80%-uk a vallásos ember, de hát nyilván ők úgy gondolkoznak, hogy én beleszülettem egy vallásba. Szüleim is vallásosak voltak, vagy elvittek és megkereszteltek, tehát én egy vallásos ember vagyok. Azonban egy nagyon fontos figyelmeztetést olvashatunk, hogy teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne mondogassátok magatokban, Ábrahám a mi atyánk, mert mondom néktek, hogy az Isten ezekből a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. Nem elég az, hogy én beleszülettem egy vallásba, hanem azt a vallást azt gyakorolni is kell. Következő szintje a vallásosságnak, amikor az ember már elkezdi gyakorolni a formákat. Elmegy bizonyos nagyobb ünnepélyekre, Isten tiszteletekre, néha elmond egy-egy betanult imádságot, és úgy gondolja, hogy hát én nem csak beleszülettem a vallásba, hanem én bizonyos vallás gyakorlatokat is végzek. Viszont Jézus nekik is mond egy figyelmeztetést, hogy jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépeknek tetszenek, belül pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák. Éppen így ti is kívülről igazaknak látszotok ugyanaz emberek előtt, de belül rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel. Vannak emberek, akik komolyan oda tartoznak egy közösséghez, és mindenki tudja róluk, hogy amikor eljön a hétnek az a bizonyos napja, amikor ő Isten tiszteletre jár, akkor ő elindul és megy az ő közösségébe, és onnan ki se lehetne mozdítani. Azonban amikor véget ér az a bizonyos Isten tiszteleti nap, akkor ugyanúgy éli a hétköznapi életét, és ugyanolyan életet él, mint más emberek, akik nem gyakorolják az ő vallásukat, mégis a közösséghez való hozzátartozás az egy nagyon fontos dolog. János az ő levelében írja ezt, hogy ha pedig világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással. És Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Azt mondja János, hogy mindjájunknak szükségünk van arra, hogy egy közösséget alkossunk azokkal az emberekkel, akik hozzánk hasonlóan gondolkodnak, akik szintén Jézust szeretnék követni. Vannak, akik nagyon komolyan elkezdik gyakorolni az ő hitelveiket, még mindig nem biztos, hogy teljes meggyőződésből, hiszen a hitelvek gyakorlása támadhat valamiféle félelemből is. Mi lesz, hogyha nem teszem azt, amit Isten mond? Mi lesz, hogyha meglátja valaki, hogy én nem az egyház szabályai szerint élek? Mi lesz, ha észreveszi a gyülekezet vezetője vagy a lelkésze? És ezért gyakorolja a hitelveket. Azt mondja János, szintén az ő levelében olvashatjuk, mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Viszont a legmélyebb vallásosság az az, amit egy bibliai történet alapján szeretnék megvilágítani. Valakiről írja ezt a Biblia mindjárt ott az első oldalakon, amikor valakinek a vallás az élet elve lesz. Éle pedig Énók 65 esztendőt és nemzé Metusélát. És járt Énók az Istennel, minek utána Metusélát nemzette 300 esztendeig és nemze fiakat és leányokat. És lőn Énók egész életének ideje 365 esztendő, és mivel Énók Istennel jár, vala eltűnék, mert Isten magához vevé. Azt olvassuk, hogy látszólag Énók is egy ugyanolyan ember volt, mint bárki más abban a korban. Gyermekei születtek, valószínűleg amíg után megszülettek a gyermekei, nem ott hagyta az anyának, hogy na, neveld őket, te vagy az anyjuk, hanem ott volt minden nap a családdal, gondoskodott. Ahhoz, hogy gondoskodni tudjon a családról, neki dolgoznia kellett. Tehát élte a mindennapi életét, de miközben élte a mindennapi életét,
Istennel járt. És ez az, amit nekünk is meg kellene tanulni, és ez az, ami egy igazi békességet és nyugalmat tud adni a mi szívünkbe, hogy mi éljük ugyanúgy a hétköznapi életünket, van munkahelyünk, van családunk, van mindaz, amit tesz a többi ember, de közben Istennel járunk. Az Isten útmutatásai szerint élünk, és az Isten szeretete van bennünk, és ez ad nekünk majd egy megnyugvást. A társas kapcsolatoknak a hatása az nagyon jól megmutatkozik, hogy azok az emberek, akik egyedül vannak, azok lelkileg mindig betegebbek. De azt látjuk, hogy a lelki betegségeknek az aránya sokkal nagyobb az özvegy embereknél, az elváltaknál, azoknál az embereknél, akiknek nincs családjuk, akik nem tartoznak sehová. Mindjárt a Biblia elején olvashatjuk, hogy nem jó az embernek egyedül. Az ember az egy társas lény. A család az, ahol az ember megtanulja a normákat, a család az, ahol az ember megtanulja a szeretetet. A szeretetet nem lehet könyvből tanulni, az nem egy elmélet, azt a gyakorlat során tanulom meg. Az embernek szüksége van barátokra, szüksége van lakóközösségre, szomszédokra, akikkel lehet beszélgetni. Jó társaságnak kell lenni a munkahelyen, és szüksége van egy nagyon jó gyülekezeti közösségre. Szüksége van az embernek a gyógyító megbocsátásra, amit szintén Isten kínál ami számunkra. Talán sokan ismerik József Attilának a Város peremén című versét, amely arról szól, hogy a guanó lerakódik a városra keményen, vastagon, és amikor az ember nem tud megbocsátani, akkor a sok-sok sérelem, a sok-sok bántódás ugyanígy rakódik le a mi lelkünkbe, és ugyanígy okoz lelki konfliktusokat, megbetegedést. Kötelező megbocsátásról beszélünk néha, hogy meg kell bocsátani. Ha nem bocsátasz meg, és mondjuk a különböző mondat részeket utána, hogy mi történik, akkor nem lehet parancsra megbocsátani. De ha az ember megtanul megbocsátani, akkor nagyon sok lelki betegségtől szabadulhat meg. Egy bizonyos Enright nevű ember az Egyesült Államokban létrehozott egy olyan klinikát, ahol egyszerűen úgy gyógyítja a különböző betegségeket, hogy megtanítja az embert megbocsátani. És nagyon sok ember meggyógyul. Az imádság egy különleges dolog, egy olyan dolog, amelyet Isten felajánlott nekünk, hogy ez is egy segítséget jelentsen, hogy ő vele egy komoly kapcsolatba kerüljünk, hogy ő naponta tudjon nekünk segíteni, és tudja megoldani mindazokat a problémákat, amelyek felmerülnek az életünkben. Egy magyar egyetemen egy nagyon érdekes kísérletet végeztek, elkezdték különböző műszerekkel vizsgálni azokat az embereket, akik imádkoznak. Külön kihangsúlyozták, hogy azokat az embereket, akik őszintén is komolyan imádkoznak, itt hallottam ma már, valaki említette azt, hogy nem egy ilyen megszokott sablon imád, mert most itt van az imádság ideje, és most el kell mondani az imád, hanem amikor az ember úgy érzi, hogy én most tényleg az Istennel őszintén beszélgetni akarok. És azt állapították meg, hogy amikor az ember így imádkozik, akkor csökken a vérnyomása, csökken a vércukorszintje, csökken az izmoknak az ellazultsága, és akkor egy pszichológus azt mondta, hogy ezek pont ugyanazok a tünetek, mint amit ő szokott alkalmazni egy relaxációs terápia során. És azt állapították meg, hogy valóban az imának ugyanolyan hatása van, csak van egy plusz dolog, hogy az Isten válaszol ezekre az imákra. Az Isten meghallgat, és én azt hiszem, hogy ez az, ami mindennél nagyobb segítség lehet a mi számunkra. Az én szívem vágya az, hogy amikor érezzük az élet gondjait, problémáit, nehézségeit, akkor forduljunk oda Jézushoz, mert ő hív bennünket, és megéri őrá hallgatni és őt követni. Amen.

23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú

századik Zsoltár, hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

0: Ige Morzsa.
1: Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlevőt ma este is, akik itt vagyunk a teremben. Ugyanakkor szeretettel köszöntöm, akik a világhálón kísérnek bennünket, és szívből kívánom, hogy mindannyian Isten áldásában részesüljünk a közös Biblia tanulmányzásban ma este is. Akik talán ma este jöttünk el először, azok kedvéért szeretném egy-két szóban átismételni a tegnap esti témakörünket. A messiási jövendőléseket tanulmányoztunk. A több mint 200 messiási jövendőlésből, tehát ami azt jelenti, hogy ami Jézus Krisztus első eljövetelével kapcsolatban meg van jövendőlve az Ószövetségi Szentírásban, az több mint 200 jövendőlés. Abból a 200 jövendőlésből 5-6-ot vettünk fontolóra mindössze. Láttuk azt, Isten segítségével, hogy ezek a jövendőlések, ahogy meglettek jövendőlve több száz évvel, vagy több mint 700 évvel, vagy több mint 1000 évvel, vagy mint egy 1500 évvel, most utalok Bálám jövendőlésére,

Jézus Krisztus. Éppen azért, mert Jézus Krisztusról szól az egész Szentírás, úgy az Ószövetségi Szentírás és az Újszövetségi Szentírás is. Azonban szeretnék még egy dolgot elmondani, hogy miért a legkedvesebb személy az egész Bibliában Jézus, a nagy ő. Azért, mert ha Jézus Krisztus nem létezne, akkor úgy gondolom, hogy senki közülünk ma este nem volna itt. Jézus Krisztus nélkül elveszett emberek lennénk, búba borulva várnánk a halált, és a síron túl semmilyen reménységünk nem lenne, de mivel Jézus Krisztus mindent vállalt érettünk, hogy megváltson bennünket az örök pusztulástól, az örök kárhozattól és az örök haláltól, így szeretném ma este, kedves gyülekezet, hogy egész közel kerüljön hozzánk Jézus Krisztus, hogy megismerjük a bibliai Jézus Krisztust. Sajnos azt kell elmondanom hosszú évtizedes tapasztalatomból, hogy a keresztény emberek sokat emlegetik Jézus Krisztust, azonban egyszerűen sok mindent nem ismernek, vagy nagyon kevésbé ismerik Jézus Krisztust. Számos kérdést fogok feltenni, és a Bibliába találjuk a választ, azonban ahogy tegnap este hirdettem, ma este az Úr Jézus segítségével legegyszerűbben szeretnék Jézus Krisztusról szólni, hogy Jézus Krisztus ne egy fogalom legyen számunkra, ne egy személy, aki 2000 évvel ezelőtt élt ezen a földön, hanem Jézus Krisztusról megértsük azt, amit Isten a Szentírásban mond. Az első kérdés, ami itt áll előttünk, ki adta Mária gyermekének a Jézus nevet? Mária, József, vagy angyal, vagy Isten szólt az égből, vagy hogyan jött létre? Tudnék, ez azért is időszerű kérdés a 21. században is, mert ma már előre meg tudják mondani azt, hogy kisfiú lesz, vagy kisgyermek a születendő gyermekről. Azonban abban az időben mindez nem volt. És rendhagyó az, ahogy találjuk feljegyezve, amit az angyal elmond előre Jézus Krisztusról, és így hangzik Lukács evangéliumában az első rész 30 és 31. versében, és mondani ki az angyal, mondta az angyal Máriának, ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél, és íme fogansz a te méhedben és szülsz fiad, és nevezd az ő nevét Jézusnak. Amit látjuk, nem földi emberek adták a születendő gyermeknek a nevet, hanem az ég. Isten elküldte az ő angyalát Máriához, és azt mondta, hogy a Szentlélektől fogansz, és szülsz fiúgyermeket, és annak a fiúgyermeknek neve kell, hogy legyen, és az a neve pedig Jézus. Miért ennyire fontos ismernünk a Jézus nevet? Azért, mert mi ezt nem is tudjuk elmondani az életben eddig hányszor ejtettük ki az ajkunkon. Azonban vajon mit jelent a Jézus név? Miért? Azért, mert a héber neveknél látjuk azt, hogy minden héber névnek megvan a maga jelentése. És ezért olvassuk tovább az ígét Máté evangéliumából, az első rész 21. és 23. versét, és az angyal Józsefnek mondja ez alkalommal ezeket a szavakat, szül pedig fiat, beszél Máriáról Józsefnek az angyal, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Kedves gyülekezet! Nem csak ismeret terjesztés a célom, attól sokkal több, de hogy szeressünk valakit, ráhallgassunk, neki engedelmeskedjünk, először meg kell ismernünk őt, minél jobban, minél tisztábban és minél világosabban, ahogy a Bibliában Isten kijelenti azt. Itt az angyal elmondja, hogy Jézus kell, hogy legyen a születendő gyermeknek a neve, és azt is elmondja, hogy ő szabadítja meg az ő

mint annak bűneiből. Kedves gyülekezet, hisszük-e azt, amit a Jézus név jelent? Hisszük-e azt, Jézuson kívül nincs más név, nincs más személy, aki meg tud bennünket szabadítani bűneinkből? Én hiszem azt, hogy azért is vagyunk ma este is itt ezen a közös Biblia tanulmányozáson, mert hisszük. Senki más nem tud bennünket megszabadítani bűneinktől Jézus Krisztuson kívül, hogy miért nincs senki más, erről majd később szeretnék még néhány szót szólni. A 23. versben elismétli Máté evangélista az tegnap hozott jövendőlést, és elmondja azt, hogy mit is jelent azt, hogy Immanuel. Olvasom az igét. Íme a szűzfogam mékében is szül fiat, s annak nevét Immanuelnek nevezi, ami azt jelenti, velünk az Isten. Kedves gyülekezet, én tudom azt, hogy a mai vallásvilágban sokan megkérdőjelezik Jézus Krisztus istenségét. Nagyon sok ember csak Jézus Krisztus csak Isten fiának tartja. Amennyi belefér a ma esti egyórányi időben, amíg a Biblia tanulmányzásunk tart, szeretnék több mindent hozni. Azonban itt egyértelmű és világos az, hogy Immanuel azt jelenti velünk az Isten, ami azt állja elénk, hogy Jézus Krisztus a mennyből emberi testet öltött magára, az egyenlő az Istennel, és Jézus Krisztus azért jött el, hogy biztosítsa minden ember számára a bűnök bocsánatának lehetőségét és az örök élet elnyerésének a lehetőségét. Azonban, hogy minden dilemma eloszlódjon, íme a másik dolog, viselte-e más férfi is a Jézus nevet, vagy csak Jézus viselte egyedül az összes emberek közül ezt a nevet, hogy Jézus. Szeretném először bemutatni azt, és mindjárt adni a választ, hogy a Biblia egyértelműen és világosan beszél róla, hogy igen. Például az Ószövetségi Szentírás első 5 könyve Mózes könyvei, és az 6. könyv Józsué könyve, amely a Josua héber szóból van magyarosítva, ahogy a gyakorlatilag Jézust is nevezik héberül. Josua vagy Józsué, tehát azt jelenti, hogy Jézus nevet nem csak egyedül Jézus Krisztus viselte, hanem számos ember. Ahogy láttuk, Józsué Zakariás próféta könyvének 3. részében találkozunk Josua főpappal, aki szintén ezt a nevet viselte, és az újszövetségi szentírásból hozok apostolok cselekedete 13. rész 6. verséből. Eljártak a szigetet pápusik, találkoztak egy ördöngös, hamis próféta zsidóra, akinek a neve van Jézus. Nagyon megrázó ez az ige, gondolom az ige tartalmára, hogy ez a, ki viselte a Jézus nevet, a bűntől való szabadító nevet, az ördögűzéssel foglalkozott. Kolossé levélben is találkozunk még egy ilyen nevezetű emberrel, és szeretném ezt a gondolatkört lezárni. Azt jelenti a Biblia alapján, hogy a Jézus név egy közhasználati férfi név volt. És éppen ezért, mert közhasználati férfi név volt, tehát számos férfi viselte a Jézus nevet, és ezért magától adódik a következő kérdés, hogy miért viselt Jézus Krisztus két nevet? Mert a Jézus mellett ott van a Krisztus. Kedves ellenlevők, lehet, hogy első hallatra felmerül önökben is a kérdés, hogy miért kell ezzel foglalkozni. Azért, mert hogyha ismerjük, hogy ki ő, ki a nagy ő, ki a Jézus, a Krisztus,
És ha figyelemmel kísérjük a Bibliának ide vonatkozó tanítását, akkor Jézus Krisztus egészen közel kerül hozzánk, és bizalommal lehetünk iránta. Hadd hozzak egy nagyon egyszerű dolgot. Mióta viseli Jézus a Krisztus nevet? Mert látjuk azt, hogy Jézus nevet Jézus nem az örökké valóságtól kezdve viseli. Mert mielőtt Jézus Krisztus emberi testet öltött magára, azt olvassuk Filippi beliekhez írott levél 2. rész 6. versében, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Jézus egyenlő volt az Atyával, a Szent Háromság 2. személye. Amikor Jézus megszületett a Földön, azóta viseli a Jézus nevet, ami mit is jelent? Próbáljuk csak ismételni. Szabadító, egyetlen személy, aki meg tud bennünket szabadítani bűneinktől. Azonban most ott van a másik neve, a Krisztus. Vajon Jézus a Krisztus nevet öröktől fogva viseli, betlehemi születésétől kezdve viseli, vagy? Még gondolkodunk ezen, hadd mondjam el, hogy nagyon jellemző a Bibliában a neveket olvassuk, különösen az Új Szövetségi Szentírásban, de ezzel találkozunk az Ószövetségi Szentírásban is. Csak Jézus apostolai közül figyeljük meg, Péter, Jakab, János, Filipp, Bertalan, mindegyik egy nevet visel. Nem tudom, hogy valamikor feltettük a kérdést, hogy miért visel Jézus Krisztus két nevet. Megvan az oka, és nem csak egy, hanem több oka van, mi más is csak egy néhány fogunk felhozni, de először próbáljuk megbeszélni azt, hogy mióta viseli Jézus a Krisztus nevet. Olvassuk el a Bibliából, apostolok cselekedetéből, a 10. résznek a 38. verséből, a názáreti Jézust mind kené fel az Isten Szentlélekkel és hatalommal, ki széllyel járt jót tévén is meggyógyítván mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak, mert az Isten volt vele. Mit jelent a Krisztus név? Ha héberről fordítjuk le a Krisztus nevet, akkor mesiást jelent. Ha görögről fordítjuk le a Krisztus nevet, akkor ahogy itt a görög az Új Szövetségi Szentírásban olvassuk, felkent. És az ige, amely előttünk van, világosan elintárja azt, hogy mikor történt az, amikor Jézus Krisztus a Szentlélek Isten felkente, vagyis kiáradt rá. A keresztelő János, amikor megkeresztelte Jézust a Jordán folyóban, az evangéliumok gyönyörűen elintárják azt, és kijött a vízből, letérdelt Jordán folyó partján imádkozni, és a Szentlélek galambképébe kiáradt rá. Akkor mit jelent a Krisztus név? Felkent. Felkent mesiás. És ezért rendszerint használjuk és nevezzük így mind a két néven. Sokszor én is nem is tudom megemlíteni, csak egyedül azt, hogy hát a Jézus majd megsegít, vagy Jézusom segíts meg, hanem általában mind a két nevét használjuk. Miért? Mert amikor kimondjuk azt, hogy Jézus Krisztus, akkor nem akármelyik férfiről beszélünk, hanem a Isten fiáról, az ember testet öltött fiú Istenről, aki a Messiás, nem csak egy közönséges Joshua, nem csak egy közönséges férfi, aki viseli a Jézus nevet, hanem az, aki felletkentve, akit a Szentlélek felkent. Nagyon fontos, hogy amikor az Új Szövetségi Szentírást olvassuk, még amikor az evangélium lapjain, vagy pedig az Új Szövetségi Szentírásban figyeljük meg, hogy hogyan változik ez a nép, és valamikor az Új Szövetségi Szentírást csak Jézust említ, és valamikor az Új Szövetségi Szentírás csak Krisztust említ, és valamikor mind a kettőt említi egymás mellett.
az valami nagyon figyelemre méltó. A zsidók várták a prófétát, Jézust vagy Jézus Krisztust. Kit vártak valóban a zsidók? Ha figyelemmel olvassuk az evangéliumokat, akkor azt látjuk, hogy ők prófétát vártak. Így olvassuk János evangéliuma 6 rész 14. versében, az emberek azért látva a jelt, amelyet Jézus tett, mondának, bizonnyal ez, és figyeljük meg azt a három betűből álló szót, ez ama próféta, aki eljövendő a világra. Honnan tudták a zsidók azt, hogy Jézus ez ama próféta, aki el fog jönni a világra? Azért, mert Mózes könyvében szó van arról, hogy prófétát küldök nektek. Különböző helyen tartottam előadást, és számomra nagyon különös volt, amikor Bosznia-Hercegovinának egyik városában, egy elég szép nagy város, Tuzla a neve, vegyes lakosságú szerbek, horvátok és mohamedánok, és amikor esténként befejeztem az előadást, akkor jöttek a mohamedánok, és azt mondják, hogy mi is hiszük azt, hogy Jézus próféta. A zsidók is elfogadták Jézust prófétának. Elegendője számunkra mennybe készülő emberek számára az, hogyha Jézus Krisztus csak prófétának fogadjuk el. Elfogadjék őt annak, aki ő valóban számunkra. Lehet, hogy úgy tűnnek ezek a szófordulatok, hogy ez jelentéktelen, azonban teljesen másképp áll a helyzet, mert ugyanúgy János evangélium a 7. rész 40. versében sokan azért a sokaság közül, amit hallják a beszédet, ezt mondják, bizonnyal ez ama próféta. Ezzel mit látunk? A mohamedánok elfogadják Jézust prófétának. A zsidók elfogadják Jézust prófétának. Elége az örök élet elnyeréséhez az, ha mi is Jézust csak prófétának fogadjuk el. Látni fogjuk ma este, hogy nem elegendő. Ezért is vettem fontolóra, hogy teljesen tisztán értve lássuk ezeket a dolgokat, és ami különös, ahogy említettem, hogy elegendő-e számunkra, ha Jézust csak prófétának fogadjuk el, nézzük meg a választ. János evangéliuma 20 rész 30. versében. Ez egy rendkívüli ige az evangéliumokban, és ezt a fogalmat apostolok cselekedetében is, számos újszövetségi más könyvben is így találjuk meg. Olvasom az igét. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus. Nem azt találjuk az evangéliumban megírva, hogy higgyetek Jézus Krisztusban. A Biblia egyértelműen és világosan elénk tárja azt, hogy higgyétek mit? Hogy Jézus a bűntől való szabadító, az nem akárki, hanem az a felkent, az a Krisztus. Az Isten fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Már itt találkozunk egy rendhagyó kijelentéssel, kedves gyülekezet, amikor itt azt mondja, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, és azt is, hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében, akkor azt jelenti, hogy hinnünk kell azt, hogy egyetlen messiás létezik a világon, vagy van több. A Biblia egyértelmű választ ad erre vonatkozóan, hogy mennyire jelen van ez az újszövetségi szentírásban, hadd hozzam apostolok cselekedetének a 18. rész 28. verséből, mert hatalmasan meggyőzi a zsidókat nyilvánosan, Pál apostol misszió útjáról van szó, bebizonyítva az írásukból, hogy Jézus a Krisztus. Pál apostol misszió útján nagyon jellegzetes a kimutatás, különösen apostolok cselekedetében, hogy szokása szerint bement a zsidók zsinagógájába. És figyeljük meg, hogy mi volt az első célkitűzése Pál apostolnak, hogy miről győzze meg a zsidókat. Arról, hogy Jézus
a Krisztus. Jézus Krisztus a Mesiás. És azok a zsidók, akik elfogadták Jézust Mesiásnak, azok a zsidók elfogadták a keresztény hitet, ahogy az apostolok továbbadták azt, amit Jézus Krisztustól tanultak. Van egy másik nagyon fontos kitétel Jézus Krisztussal kapcsolatban. Lehet, hogy sokszor elolvastuk már a János leveléből, az első levélből ezeket a kijelentéseket, csak egyszerűen nem tudtuk mit kezdeni vele. Jézus a testben megjelent Krisztus. Olvasom János közönséges első leveléből a 4. rész első 3 versét, és figyeljük meg, hogy hogyan boncolja az apostol Jézus Krisztus testetöltését. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta jött ki a világba. Az apostol körülbelül a 95-ös évek táján, lehet, hogy előbb vagy később, ami azt jelenti, írta ezt a levelet is, az evangéliumot is, mind a három levelét, Jelenések könyvét is. Amikor János apostol írja ezeket a szavakat, akkor minden apostol már régen a sírban van. Ő van egyedül, és ő látta azt, hogy milyen veszély fenyegeti az egész kereszténységet, amely már az első évszázad végére elterjedt az akkor ismert világon, más szóval a földközi-tengeri medence körüli országokban, és felütötte a fejét sok tévtanítást. És ezért írja János apostol, hogy ne higgyetek minden léleknek, ne higgyetek minden embernek, hanem mielőtt elhinnétek azt, amit mondanak, először próbáljátok meg a lelkeket, próbáljátok meg azokat, akik tanítanak, hogy az megegyezik-e azzal, amit mi apostolok hallottunk Jézustól, és amit mi törekszünk továbbadni. Majd tovább ezt mondja, erről ismerjétek meg az Isten lelkét. Valamely lélek Jézus testben megjelent Krisztusnak varja, azaz Istentől van. Mit jelent ez? Valamely lélek Jézus testben megjelent Krisztusnak varja, azaz Istentől van. Mit jelent ez? Elmondom azt, hogy milyen elméletek léteznek Jézus Krisztus testetöltésével kapcsolatban, és én nagyon boldog lennék, hogyha ma este meg tudnánk beszélni, én utána elmondom, hogy miről van itt szó. A keresztény világban van ilyen elmélet, hogy Jézus Krisztus Ádám testét öltötte bűnbeesés előtt. A második tanítás, ami létezik a kereszténységben, az, hogy Ádám testét öltötte bűnbeesés után, a harmadik pedig az, hogy 4000 éven keresztül meggyengült emberi testet öltött magára. Ez egyik oldala az éremnek. Én tudom azt, hogy önök bibliaolvasó emberek. Azonban én tudom azt, ahogy említettem tegnap este, hogy én katolikus családban nőttem fel, hittant jártam, és nekem sehogy nem jött be a következő. A katolikus naptár szerint december 8-án van Szűz Mária szeplőtelen fogantatása, és december 25-én van a karácsony, és ezt a kettőt sehogy se tudtam összeegyeztetni. Nem tudom, hogy testvérem, ti ezt hogy egyeztetitek össze. Odahaza Vajdaságban egy olyan faluban tartottam sorozatot, ahol állítások szerint megjelent Szűz Mária és így tovább. Tehát nálunk Vajdaságban a legerősebb katolikus központban voltam, és oda hívtak meg, hogy tartsak előadást, és kérdeztem az ott lévő emberektől, legyenek szívesek, mondják meg, mit jelent az december 8-án Szűz Mária szeplőtelen fogantatása. És egyszerűen azt mondták, hogy ezt mi sem értjük, de az egyház így tanítja. El kell mondanom, hogy egész közel kerüljön ez a kérdés, és hogy miért kell ekkora hangsúlyt tenni erre, amiről itt ma este tanulunk, hogy az a Jézus Krisztus, aki testben megjelent, Krisztusnak vallja Jézust. A katolikus dogma szerint azért beszélem, hogy értsük ennek a témakörnek, vagyis
ennek az igének a jelentését. Katolikus dogma szerint így hangzik, hogy Mária az ő anyjának méhében, és kitaláltak egy nevet, Annának méhében Szentlélektől fogantatott Mária, ezért Máriának bűntelen teste volt, és ezért Jézus Krisztusnak bűntelen testet adott. Hogy egész rövid legyek. December 8-a nem Jézus Krisztus szeplőtelen fogantatása, hanem Mária szeplőtelen fogantatása. De felvetettem a másik három dolgot, ami a protestáns területen jelen van. Milyen testet öltött Jézus Krisztus magára? Ádám bűneset előtti, bűneset utáni, vagy 4000 éven keresztül meggyengült emberi testet. Mivel Mária egy zsidó nő volt, aki mélyen istenfélő volt, és Isten őt választotta, hogy rajta keresztül öltsön emberi testet, az istenség második személye, ezért ő olyan testet tudott adni Jézusnak, amilyen neki volt. 4000 éven keresztül bűntől meggyengült emberi testet. És az ismertetőjel, vajon én, mint keresztény ember, hiszem-e ezt, ha igen, akkor a Szentlélektől van. Tovább, valamely lélek nem vagy a Jézus testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől, és az az Antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljött, és most már e világban van. De szeretnék tovább lépni Jézus Krisztus istenségével kapcsolatban, igét hozni Timóteushoz írt első levél 3. rész 16. versében. Azért számoztam meg, hogy itt 6 dolgot sorol fel, és így kezdi, Isten megjelent testben. A testkérdést letisztáztuk. 2. megigazítatott lélekben. 3. megláthatott az angyaloktól. 4. hirdetett a pogányok között, 5. hittek bele a világon, és a 6. felvitetett dicsőségben. Miről szól, kedves gyülekezet, ez az ige? Először arról ejtsünk említést, hogy kiről szól? Jézus Krisztusról. És mit mond az ige? Ki jelent meg testben? Ki jelent meg emberi testben? Az Istennek a fia, vagy aki hasonló Istenhez, vagy maga az Isten jelent meg testben. Vessük fel, kedves jelenlevők, a következő kérdést. Én, mint keresztény ember, protestáns emberek vagyunk. Vajon mi hisszük-e azt, hogy Jézus Krisztus Isten? Vagy csak azt hiszük, hogy Jézus Krisztus az Isten fia? Hisszük-e azt, hogy Jézus Krisztus ugyanúgy öröktől fogva van, és mindörökké lesz, mint az Atya? Akik tegnap este itt voltunk, csak szeretném visszaemlékezni az egyik jövendőlésre, Mikeás próféta könyve 5. rész 2. versében, amely így olvastunk, de te Efratának Betleheme, bár kicsin vagy a Júde ezrei között, belőle származik nékem, aki uralkodva az Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Tehát az a Jézus Krisztus, aki emberi testet öltött magára Márián keresztül Betlehemben, az mióta létező lény? Betlehemi születésétől, vagy öröktől fogva? Várom a holnapi esét, amikor még sokkal többet meg tudunk beszélni Jézus Krisztussal kapcsolatban, de most alapvető dolgokat hozunk. Tehát Jézus Krisztus öröktől fogva létező isteni személy, a Szent Háromság második személye, aki emberi testet öltött fel, és ahogy itt ebben a 6 felsorolásban találjuk, Isten megjelent testben is leírja a földi életét, felvitették dicsőségben, ami azt jelenti, hogy igen, Jézus Krisztus meghalt pénteken, vasárnap feltámadt, 40 napig itt volt a földön, és láthatóan távozott el Jézus Krisztus erről a földről. Amikor erről beszélünk, hogy Jézus Krisztus Istenember volt a Földön, akkor a zsidókhoz írt levélben ből szeretnék még egy igét hozni a 2. rész 17. verséből. Ezért mindenben hasonlóvá kellett lenni a testvéreikhez. Hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Ez egy másik sarkalatos igazság a Bibliában,
amelyről az újszövetségi Szentírásban még néhány helyen olvasunk, tanítja Isten, hogy Jézus Krisztus hasonló lett hozzánk. Nem lehet egyenlőség jelet tenni Jézus és közöttünk. Mert ha Jézus Krisztus ugyanolyan volt, mint mi, akkor Jézus Krisztus nem lehet a mi megváltunk. Ezért amikor összehasonlítja a Szentírás Jézus Krisztust velünk, akkor mindig ezt használja, azért mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez, hasonlóvá kellett lenni hozzánk. Akkor miért volt Jézus Krisztusnak kísértés például a sátának az első ajánlata? Ezt is szeretném összekötni, hogy lássunk meg, hogy Jézus Krisztus számára a kísértés miért volt kísértés, és sokkal nagyobb, mint a miénk. Emlékezzünk arra, hogy Jézus Krisztus keressége után 40 napig böjtölt, és a böjt 40. napján eljött a sátán Jézus Krisztushoz, és mit mondott neki? Azt olvassuk Máté evangéliuma 4. rész 2. és 3. versében, mikor pedig 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végre megéhezett, és hozzáment a kísértés, mondta neki, ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké. Most szeretném, hogyha önök elmondanák az önök véleményét, válaszolnának a feltett kérdésemre. A kérdésem így hangzik. Kísértése ez számunkra? Igen vagy nem? Lehet-e kísértés ez a kísértés, amit itt Jézus Krisztusnak a sátán elmond? Igen vagy nem? Néhányan mondták, hogy nem tudom, a többiek hogy gondolkodnak. De szeretném most együtt, hogy ezt tisztában érezzük. Természetes, hogy nem. Miért? Mert mi nem tudjuk a követ kenyérré változtatni. Azonban kísértés volt-e ez Jézus Krisztus számára? Igen. Volt-e neki, mivel Jézus Krisztus Isten is volt földi élete alatt, és ember is volt, Jézus Krisztus a követ kenyérré változtathatta-e? Egyértelmű, hogy igen. De akkor még egy dolgot szeretném megemlíteni. Ez az első úgymond személyes találkozás a pusztában a sátán, a kísértő és Jézus Krisztus között, miután Jézus Krisztus megszületett ezen a földön. Miért kísértette a sátán ezzel a kísértéssel nyomban a keresség után, amikor megközelített és megszólította? Azért, mert sátánnak volt egy célja. Szerette volna rábírni Jézus Krisztust arra, hogy saját érdekében használja fel a rendelkezésére, vagyis nem csak rendelkezésére, hanem azt az isteni erőt, ami benne volt. Mert figyeljük meg, egy másik példát hozok. Jézus Krisztus jól tartott néhány halból és néhány kenyérből 5000 embert. Ott használta az isteni erejét. Teremtői hatalmát, a kezében szaporodott a kenyér és a hal is. De ebben az esetben mások áldására használta fel az ő isteni hatalmát és erejét. De mire akarja sátán itt rászedni Jézus Krisztust? Hogy saját érdekében használja fel azt az erőt, amivel ő bír és amivel rendelkezik föld élete alatt. Ha ezt Jézus Krisztus megteszi, akkor már is elveszítette a csatát Jézus Krisztus sátánnal, amelyet vívott. Azonban az utolsó kísértést is vegyük, ahogy a sátán kísértette Jézus Krisztust. Tudta-e a sátán azt, hogy Jézus meg fog halni a kereszten? Még hozzáteszek egy másik szót is. Sátán tudta-e azt, hogy Jézus Krisztus meghal a kereszten? Ez az első kérdés. A második kérdést, sátán hitte-e azt, hogy Jézus Krisztus meghal a kereszten? Egyik kérdésre a válasz igen, a másik kérdésre a válasz nem. Melyik kérdésre válasz az igen? Újból felteszem az elsőt, a másodikat is. Tudta-e a sátán azt, hogy Jézus Krisztus meg fog halni a kereszten? Tudta?
Biztosan tudta? Biztosan tudta. Honnan tudjuk ezt leellenőrizni? Hozok mindjárt egy ide vonatkozó kijelentést az Ószövetségi Szentírásból, amely az úgynevezett Jom Kipur, vagy pedig magyarul az engesztelési napon történt meg. Így hangzik Mózes harmadik könyvének a 16. részében: vessen sorsot Áron a két bakra, egyik sorsot az Úré, a másik sorsot az Azázelért. És áldozza meg Áron azt a bakot, amelyre az Úrért való sors esett, és készítse el azt bűnért való áldozatul. Lehet, hogy ha kevesebbet olvassuk a Bibliát, akkor ez a két kifejezés, hogy az Úrért az könnyű, de az Azázelért. Tudnélik, az engesztelési napon, amely a zsidók számára az egyik legnagyobb ünnep volt a több ünnepek között, a főpapnak oda kellett állítani a sátor, vagy később a jeruzsálemi templom bejáratához két kecskevakot. És ahogy olvastuk, sorsvetéssel döntötte el, hogy az egyik Jézus Krisztust jelképezte, a másik pedig Sátánt jelképezte, az Azázel a Sátánra utal. És ez minden évben ismétlődött. És melyiket ölte meg a főpap? A Sátánt jelképező kecskevakot, vagy a Krisztust jelképező kecskevakot a szöveg szerint? A Krisztust jelképező kecskevakot. És azt mutatta be bűnért való áldozatot. Ez gyakorlatilag előrevetítette ez a ceremoniális szolgálat, amely évről évre ismétlődött, és a Sátán nagyon jól tudta azt, hogy Jézus Krisztus meg fog halni a kereszten. Ismétlem, Sátán nagyon jól tudta azt, hogy Jézus Krisztus meg fog halni a kereszten. Próbáljunk csak egy kicsi előre menni. Logikus-e, kedves gyülekezet, az, hogy Jézus meghal, a Sátán élve marad, és Jézus győz, aki meghal, az győz, és aki élve marad, az elveszíti a csatát. Logikus ez? Nem. Ezért mindjárt hozom azt, kedves gyülekezet, hogy a Bibliából nem vagyunk képesek mindent emberi logikával megoldanunk. Ezért ragaszkodjunk ahhoz, amit Isten a Szentírásban mond. És most még egyszer felteszem azt a két kérdést. Akkor azt jelenti, hogy Sátán tudta azt, hogy meg fog halni a kereszten Jézus, de a Sátán hitte-e azt, hogy Jézus meg fog halni a kereszten? Lehet, hogy túl egyszerűnek tűnnek a kérdések, de olvassuk el a Bibliából egy ide vonatkozó történetszakaszt. Az, amit olvasunk Máté evangélium a 27. rész 2. és 3. versében, ez Júdásról szól. Azonban, kedves gyülekezet, kinek az eszköze volt Júdás? Istené vagy a Sátáné? Kinek a tervét valósította meg Júdás? Istené vagy a Sátáné? Kinek a szolgálatában állt Júdás? Csak egy ilyen példát hadd hozzak, hogy azt olvassuk, János evangélium a 13. résznek az első két versében, hogy a tanítványok ott vannak az utolsó vacsorán, és el tudjuk képzelni Júdást, aki a 30 ezüst pénzzel együtt jön az utolsó vacsorára. Tehát Sátán eszköze volt Júdás, és a Sátán tervét valósította meg, mert Júdás nem egy előre eleve elrendelt személy volt, aki el kellett, hogy árulja Jézus Krisztust, mert ha Júdás ezt nem teszi meg, akkor lett volna más, aki ugyanezt megteszi. Azonban itt azt olvassuk az előbb hozott idézetben, megkötözék őt, Jézust, elvitték és átadták Poncius Pilátusnak, a helytartónak, akkor látta Júdás, aki őt elárulta, hogy elítélték őt, megbánta dolgát is. Visszavitte a 30 ezüst pénzt a főpapoknak és a béneknek. Ez egy másik hatalmas tanítást hoz maga után, kedves gyülekezet, az pedig az, hogy a késői bánat hiába való bánat. Júdás olyan messzire eltávolodott Jézus Krisztustól, hogy számára többi Jézushoz visszaút nem volt. Hiába vitte vissza a 30 ezüst pénzt, semmit nem változtatott meg a tényeken. Vessünk fel még egy kérdést.
miért szólaltatta meg a sátán a keresztlövénél álló embereket. Olvassuk ezt először el, Máté Evangélium a 27.42. versét. Így szól a tömeg a keresztlövénél álló emberek, ha Izrael királya, szálljon le most a keresztül, és majd hiszünk neki. Miért szólaltatja meg a tömeget a sátán ezekkel a szavakkal? Nem volt közöttük? Ott élt több mint 31 néhány évig, és nem volt arról meggyőződni, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, nem volt alkalmuk hinni neki? És most végül így szólalnak, hogy jöjj le a keresztül, és majd hiszünk neked. Márk Evangélium 15.12-ben hasonló, a Krisztus az Izrael királya, szálljon le most a keresztről, hogy lássuk és higgyünk. Kedves ellenőrök, próbáljuk egy kicsit belemélyedni ebbe a történet szakaszba, mert ebben hatalmas tanítás van. Sátán tudta, hogy Jézus Krisztus meg fog halni a kereszten, de a sátán nem hitte el azt, hogy Jézus Krisztus meg fog halni a kereszten. De ebből vonjunk le magunknak egy tanítást. Én, mint keresztény ember, tudom azt, hogy Jézus Krisztus eljön ítélni eleveneket és holtakat, de hiszem-e mindazt, ami a Szentírásban írva van? Mi okozta gyakorlatilag sátán vesztét azzal, amikor Jézus Krisztus Golgotára lett felfeszítve? Sátán arról volt meggyőződve, tudta, de nem hitte el azt, hogy Jézus Krisztus meg fog halni értünk a Golgotai kereszten. És amikor látta azt, hogy Jézus vállalja a halált, akkor megszólaltatja ezeket az embereket ezekkel a szavakkal. Még egyszer megfogalmazom. Kedves ellenlevők, szeretném, ha mindent elfelejtünk abból, amit ma este tanulunk a Szentírásból, ezt magunkkal vigyük. Semmit az Isten iránti viszonyunkban ne tegyünk szokásból. Mindent, ami az Isten szolgálatunkat illeti, tegyük hitből. Mert mikor veszítette el sátán a Krisztussal vívott csatát? Amikor meghalt, vagy amikor feltámadt? A Bibliában azt találjuk fejegyezve, hogy amikor meghalt. Nem elég csak benne hinni, mert azt mondja Jakab levele a 2. rész 19-20. Versében, te hiszed, hogy az Isten egy, jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek. Akarod-e pedig tudni, te hiába való ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meghalt? Nagyon elgondolkodható. Ez a bibliai kijelentés, Jakab azt írja, te hiszed, hogy az Isten egy, azt jól teszed, de ezt hiszik az ördögök is. És az ördögöknek örök életet biztosít-e az ő hitük? Igen vagy nem? Miért nem? Nem elég csak hinni. Az Isten akaratával összhangban cselekedni és élni kell. Nem elég csak, hogyha hiszünk Jézusban, nekünk Jézusnak kell hinnünk. Figyeljük meg az evangéliumban, ebben az esetben, János evangéliumban 12. rész 42. és 43. versében, figyeljük meg, hogy mi van feljegyezve. Mindazáltal az emberek közül is sokan hittek ő benne, kiben, Jézusban. De a farizeusok miatt nem vallották be, hogy kinerekeztessenek a gyülekezetből, mert inkább szerették az emberek dicséretét, mint sem az Isten dicséretét. Miért voltak a főemberek, miért voltak a farizeusok, miért voltak a zsidók tömege ebben az állapotban, hogy inkább akarták az emberek dicséretét, mint az Isten dicséretét? Azért, mert meddig jutottak el? Hittek Istenben, de nem hittek Istennek. Hadd megyek el egy élményemet. 1980-ban Újvidékre költöztünk egy lakásba, és másnap reggel felsöpertem az utcát, hogy tiszta legyen. A szomszéd is söpörte az utcát, és megismerkedtünk, és jó napot, szomszéd, maga az új szomszéd, igen. Azt mondja, maga is lelkész, mondom, igen. Azt mondja, én ateista vagyok, egyetemi tanár, én pártag vagyok, mondom, örülök neki, vagy lesz alkalmunk beszélgetni.
Ugyanez a helyzet, ugyanez az ember megismétlődik 1996-ban, amikor megtörtént nálunk is a rendszerváltás. Söpröm én az utcát, söpri a szomszéd az utcát. Már jó ismerősök voltunk, és azt mondja, jó reggel szomszéd, örülök, hogy újból ide költöztek, lesz egy jó szomszédom. Neki nagyon jó, én is örülök. Szomszéd, most már én is hiszek Istenben. Elereszettem a fülem mellett. Söpröm én, söpri az utcát. Megint oda kiállt, hogy szomszéd, de én már most hiszek Istenben. Nem szólok neki semmit. Egész közel jön hozzám, és azt mondja, szomszéd, úgy látom, hogy annyira el van foglalva, most már én is hiszek Istenben. Most mit csináljak? Mit tegyek? Abba hagyom a söprést, és felegyeneselek, és azt mondom neki egy tanár úr, egyetemi tanár volt. Tanár úr, nekem volna egy kérdésem, azt mondja, tessék, milyen Istenbe hisz? Azt mondja, ne haragudj, de hát valamilyen erőnek csak lenni kell. Kedves keresztény testvérem, te is, én milyen Istenben hiszünk? Egy erőben? Egy mindentudó teremtményben? Vagy az örökké létező és mindent megalkotó és fenntartó Istenben? Milyen Istenben hiszel, drága keresztény testvérem, drága hit testvérem? Lehet, hogy ez annyira egyszerűnek tűnik, hogy erről ennyit kell beszélni, és ennyit kell gondolkodni, és átvenni ezeket a dolgokat. Igen. Miért veszítette el Sátán a csatát Jézussal? Azért, mert hitt Istenben, de nem hitte azt, amit a jövendőlések megjövendőltek. Ezért arra tudom bátorítani, Lukács evangéliuma szerint a 22. rész 66-67. Versében, amint nappal lett, egybegyűlt a nép vénei tanácsa, főpapok és írástudók, és vitték őt a gyülekezetükbe, mondván, ha te vagy a Krisztus, és figyeljük meg, most már nem Jézusnak nevezik, te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk, mondanékik Jézus, ha mondom néktek, nem hisztek. Most már messiásnak nevezték Jézust, Jézus azt mondja, nekem nem hisztek. És mert nem hisztek, nem tudok mit kezdeni veletek. Kedves testvéreim, ez nem csak 2000 évvel ezelőtt volt érvényes ez az elv, hanem ma is ugyanúgy. Mi bizonyítja, hogy teljes szívből szeretjük Jézus Krisztust és hiszünk neki? Szavunk vagy életünk? Figyeljük meg Jézus ide vonatkozó válaszát. Aki nékem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya. János 12.26. Engedjétek meg, hogy egy percet időzzek ennél az igénél. Jézus azt mondja, aki nékem szolgál, az engem kövessen. Arra szeretnék mindenkit ma este bátorítani, akár a hazavezető úton, akár estére, amikor otthon lesztek, vagy akár amikor befekszetek az ágyba, és mielőtt elaludnátok, próbáljátok ezt magatokban tisztázni. Vajon én, mint keresztény ember, mindenben követem Jézust? Vagy egyes dolgokban követem, más dolgokban nem? Miért? Azért, mert mindannyian kivétel nélkül, nem csak ma este itt vagyunk, Tobának bizonyos lakói vagy a környékből, hanem az egész földön élő ember számára egy dolog a döntő. Mindannyian olyan mértékben vagyunk keresztény emberek, amilyen mértékben követjük Jézust. És itt Jézus azért mondja el, aki nékem szolgál, az engem kövessen. És ha mi mindenben Jézus követő emberek leszünk, akkor ott van az ígéret. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Kedves testvérem, szeretnénk örökké Jézus Krisztussal lenni? Hiszem, hogy a ma este is azért jöttünk el. Ezért segítsen meg bennünket a mindenható Isten, hogy keressük meg, mi mindenben követjük őt, és mi mindenben nem követjük, és amiben eddig nem követtük, legyünk Jézus követő emberek, és így készüljünk fel az örök életre. Mert Jézus mindnyájunk élete fáján gyümölcsöt keres. Van egy gyönyörű példabeszéd erre vonatkozóan Máté evangélium a 21. rész 19. versében,
és meglátván egy fügefát, az út mellett odament hozzá, és nem talált azon sem, hanem csak levelet. És mondta annak, gyümölcs, te rajtad ezután, soha örökké ne teremjen. És a fügefa azonnal elszáradt. Kedves testvéreim, kit jelképez ebben az esetben ez a fügefa, amelyen Jézus gyümölcsöt keresett, és nem talált csak levelet. Fiatal koromban nagyon szerettem szavalni, költeményt mondani, és volt egy költemény, ami úgy fejeződött be, hogy búsan mondja, csak levél, csak levél. Én úgy gondolom, hogy senki sem szeretne az élete fáján azt, hogy Jézus Krisztus csak levelet találjon. Jézus Krisztus gyümölcsöt keres mindannyiunk életében. És vaj, ha ez lenne hátlevő életünk célja, hogy megterjük az örök élet gyümölcsét, mindannyiunknak van remény, ha elfogadjuk Jézus Krisztus megmentő szerepét. Segítsen a jó Isten mindannyiunkat, hogy amikor Jézus vizsgálja a te és az én életemet, akkor megtalálja az megtérés gyümölcsét az örök életre Isten kegyelméből. Amen. Amen.

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvújét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamisság.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullám hosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, hallgatóinkat mai adásunkban is. Egy film premierje önmagában is különleges esemény, de amikor egy dokumentumfilm egyszerre mutatja be a tudomány fejlődését, emberi történeteket és még jótékonysági célt is szolgál, akkor valóban többről beszélhetünk, mint egy egyszerű vetítésről. Mai adásunkban ennek a kezdeményezésnek a történetét ismerhetjük meg. Köszöntöm vendégeinket, dr. Orosz Levente általános fogszakorvost és Halász Hunor média koordinátort a mai témánkban, és örülök, hogy itt vagytok újra, beszámoltok egy nagyon érdekes eseményről, filmvetítésről, és hogy örültetek ennek a kezdeményezésnek, hogy újból itt beszélgessünk a stúdióban.
1: Köszönjük a meghívást.
2: Örülünk, hogy itt lehetünk.
0: Egy dokumentumfilm premierről lesz szó, ennek a neve Implantum, Harmónia tudomány és ember között, ha nem tévedek, és elsőként szeretném, hogyha mesélnétek arról, hogy hogy alakult ki ennek a dokumentumfilmnek az elképzelése, minek a következtében gondoltatok egy ilyenre, hogy egy dokumentumfilmet készítsetek, és aztán majd beszélgetünk sorról-sorra a kérdések keretén belül, hogy hogy is történt meg a megvalósítása mindennek és az eredménye.
1: Több oka van annak, hogy ez a dokumentumfilm megszületett. Mi a klinikán alapból nagyon fókuszálunk erre a tartalomgyártásra, és főleg arra, hogy edukáljuk az embereket és a pácienseket. Észrevettem, az ötlet tőlem származik, és észrevettem azt, hogy nagyon félve érkeznek a páciensek, nagyon nem tudják azt, hogy miről szól ez az egész, és szerintem mind úgy vagyunk ezzel, hogy ha valamit nem tudunk, akkor nagyon nehéz azt elfogadni, vagy azt a döntést meghozni. És ez volt az, ami elindított engem ezen az úton, és emiatt jöttem elő ezzel az ötlettel, hogy valahogy ezt meg kell változtatnunk. Ki kell valahogy az emberekből szűrnünk azt a félelmet, ami kialakult a múlt miatt, amikor a fogászat mondjuk nem volt ennyire fejlett, és fájt, és nem... Nagyon sok történetet hallunk, horror történetet a klinikán ezzel kapcsolatosan, nem tudjuk, hogy hogy volt, mi volt akkoriban, de valahogy ki kell szűrni ezt az emberekből, meg kell mutatni azt, hogy megváltozott ez az egész. És ugyanakkor egy másik nagyon fontos szempont, ami miatt megszületett ez a dokumentumfilm, az az, hogy a klinikák nagyon agresszívan kezdtek el reklámozni manapság. Nagyon sok klinika tisztelet a kivételnek, nagyon sok klinika agresszívan promovál, ígér hasonló
0: szolgáltatásokat?
1: Igen. Uh-huh. És van, aki mondjuk két implant áráért hármat ad, és hasonló ígéretek, amik alapból nem legálisak, viszont szerintem nem is etikusak.
0: Uh-huh. Tehát, hogy megértsük mindennek a hátterét, meséljetek, és pörgessünk egy kicsit vissza az időben, és meséljetek arról, hogy milyen klinikán dolgoztok mindketten, külön szakorvosként, külön médiakoordinátorként, hogy értsük meg jobban, hogy miről szólt ez a dokumentumfilm.
2: Hát a Dr. Kodrin Strugárió klinikáján dolgozunk, az Implantum klinikán. Nagyon sok, mármint a fő beavatkozásaink, azok ilyen Allon X munkákról szólnak, amikor az emberek olyan állapotba érkeznek hozzánk, hogy a fogaikat nem lehet felhasználni, tehát nem lehet semmit építeni a fogaikra, hosszú ideig fogak nélkül voltak, vagy ilyen mobil protézisekkel, és akkor erre megoldást keresünk, implantátumok segítségével, fix munkák létrehozásával az implantátumokon.
0: Uh-huh. És ezzel

0: hogyan tud segíteni az embereknek, és kiken tud segíteni. És hogyan néz ki, hogyha helyesen van csinálva.
1: Mennyire újszerű ez a kezdeményezés, amiben belevágtatok, hogy egy dokumentumfilmet készítettetek mindennek a folyamatáról, mert számomra egy kicsit hallatlan. Vannak egészségügyi dokumentumfilmek, legtöbben pont az ellentétjét próbálják elérni bennünk, hogy megijesztenek az édességekről, megijesztenek bizonyos rossz szokásokról, de ez pont pozitívan próbálhatni ránk. Honnan érkezett az ötlet, hogy pont egy dokumentumfilm formájában próbáljátok mindezt elérni?
2: Hát lehet, Hunor, többet tudsz mesélni erről. Az én rálátásom az, hogy egy dokumentumfilmben sokkal több információt lehet az emberek elé tárni. Most ugye ebben a rohanó világban nagy divattá váltak az ilyen 5-7 másodperces videók, amiken gyorsan végig scrollolunk. Viszont annak a tartalma nem tudom mennyire építő, nem tudom mennyi marad meg az emberekben. Így, hogyha valaki rászánja magát, hogy végignézni egy 50 plusz perces dokumentumfilmet, akkor szerintem sokkal több marad meg abból, sokkal több pozitívum marad meg a páciensben.
0: Én is kb. Ezen a véleményen vagyok, illetve úgy gondolom, hogy ez egy komoly kezelés, amit komolyan kell kezelni, és talán egy dokumentumfilm is egy film struktúrájú anyag tudja úgy igazán nyersen megmutatni azt, hogy ez miből is áll.
1: Maga az esemény, a filmvetítés, az kinek szólt? Inkább a pácienseknek, vagy érdeklődőknek, vagy szakmai kollégáknak is? Hogy terveztétek meg ezt a programot?
2: Hát mi arra igyekeztünk, hogy gyakorlatilag megnyissuk a klinikánknak a kapuit a nagy közönség felé elsősorban. Sokan csak azt látják, hogy mi az eredmény a munkánknak, látják csak a szép fogsort, a szép mosolyokat, viszont nagyon kevesen látnak bele effektív a munkának a folyamatában. Kevés páciens az, aki látja azt, hogy mennyire precíz dolgokról van szó, mennyi technológia szükséges arra, meg a csapatmunka, ami lehetővé teszi ezeknek a kezeléseknek a jó működését, meg a jó eredményét.
1: Hogy fogadta a közönség ezt a dokumentumfilmet? Milyen véleményeik voltak? Tehát ők kik vettek részt konkrétan az eseményen?
0: Sok városból, sok faluból, környező falvakból, vagy akár távoli helyekről eljöttek emberek. Meglepően jól fogadták. Nem hinném azt, hogy kaptunk bármi negatívat erre az eseményre. Mindenki nagyon értékelte és kedvelte ezt az iniciatívát. Mindenki nagyon hálás volt az átadott információkért. Volt nyilván kritika is, de ez mind építő jellegű, és ez inkább a filmnek a struktúrájára, vagy a technikai részére érkezett. De egyébként nagyon pozitívan fogadta mindenki.
1: A dokumentumfilm háta mögött kik állnak, kik a szereplők? Mivel sajnos nem lehettem ott az eseményen, nem láttam a dokumentumfilmet, de érdekel az, hogy megtudjam, hogy voltak személyes történetek is benne. Tehát mi volt maga a fonal az egész dokumentumfilmnek?
2: Hát a résztvevők a dokumentumfilmben, meg ugye akik elő is állították, az kizárólag a klinikának a csapata volt. A szereplők azok, hát mi voltunk, akik amúgy nem színészek vagyunk, hanem mindennapi emberek, közönséges emberek. Hát igen, elég nagy mamut munkája volt a média csapatnak, ahol hárman vagytok gyakorlatilag, három személynek a munkája. Szereplőként még ott voltak a pácienseink is, volt 10-15 páciens, aki megosztotta a saját élményét, tapasztalatát, hogy hogyan mentek keresztül ezeken a kezeléseken, hogy győzték le a félelmeiket, milyen tapasztalat volt úgy nekik általánosan ez az egész.
1: Orvosként neked milyen volt egy dokumentumfilmben részt venni? Orvosként gondolom, hogy teljesen más dolgokat végzel a klinikán, de most meg kellett szólalnod, mondtad, hogy nem vagy színész, de milyen

0: volt ez az egész folyamat számodra?
1: Nagyon érdekes dolog, mert ugye mi a mindennapi szinten kommunikációból áll a kezelésnek a nagy része, mert mielőtt bármit is, bármilyen beavatkozáshoz is nekilátunk, kell beszélni az emberrel, és ez úgy már természetesen jön, ugye bár már napi szinten több pacienssel is találkozunk, viszont teljesen más az, amikor egy kamera előtt kell, akár prompterrel beszélni, mert az emberbe ott van az, hogy több száz vagy ezer ember előtt beszél, és na, figyelni arra, hogy helyesen átmenjen az információ.
0: Hogy kérlek?
2: Nekem is itt két szerepem volt ebben a filmben, mivel én is, mint szereplő is, és mint rendező is ott voltam. És ezt én is el tudom mondani, hogy nagyon szokatlan, nagyon új, és nagyon furcsa volt számomra a kamera előtt lenni, mint mögötte. Úgyhogy egy kihívás volt ezen a téren is. Nem feltétlen csak az, hogy legyártsuk. De egyébként egy egész csapat áll mögötte, úgy az esemény mögött, úgy a film mögött is. Itt még azt hozzátenném, hogy volt azt hiszem, hogy 3 vagy 4 személy is, akik önkéntesen elvállalták, hogy segítenek a film elkészítésében, akik ugye külső emberek, és nagyon hálásak vagyunk ezeknek a személyeknek, mert nélkülük nagyon nehéz lett volna egy hasonló kaliberű produkciót ilyen létszámmal elkészíteni.
0: Mennyi idő alatt készítettétek el a dokumentumfilmet? Hogy készültetek fel rá? Érdekel ez a része is a produkciónak, mert ezek olyan részei, amiket nem feltétlenül látunk. Egy dokumentumfilmet megnézünk, eltölt bennünket érzelmekkel, de azt nem látjuk, hogy mekkora munka van mögötte. Mesélnétek erről is?
2: Maga az egész, tehát tervezéstől egészen a vetítésig, a premieri körülbelül azt hiszem, hogy egy év volt. Ebből kb. 2 hónap volt, amíg elterveztük, megírtuk, hogy szeretnénk strukturálisan a dokumentumfilmet, hogy képzeljük el, mire van szükségünk. És utána meg elkezdtük a filmezést. Kb. 3 napot filmeztünk a csapattal, interjúk és a bemutatás magunkat, ugye ez 6 ember, 3 nagyon intenzív nap is körülbelül.
1: Azt akart mondani, hogy az a 3 nap az intenzív volt, egy ilyen munka utáni.
2: Igen, ez körülbelül 23 óra volt, azt hiszem, ebben a 3 napban filmezés összvisz. És ez mellett még nem szabad elfelejtenünk azt, hogy mi emellett még páciensekkel is filmeztünk. És itt gyűl össze az az kb. 1 év, meg a hónapok, hogy nagyon sok páciens hosszú kezelésekkel, különféle időpontokban, és ezek is kb. Páciensenként, ha összeadunk mindent, akkor olyan 5-6 óra filmezés. Ezek után megjött a szerkesztés, ami az én feladatom volt, és ez 3 hónapba telt összesen. Úgyhogy csak ezzel tudtam foglalkozni. Egy nagyon intenzív 3 hónap volt. És ezzel párhuzamosan egyébként még filmeztünk pácienseket is, akikből még volt, hogy bekerült a dokumentumfilmbe, mert mondjuk jöttek a végleges fogsorért, vagy valami jobb anyag készült velük, ami jobban beillett oda, abba fél percben hasonlók. És párhuzamosan elkezdtük szervezni az eseményt is. Ennek is a szervezése azt hiszem, hogy körülbelül 2 hónapot tartott. Promoválás, szponzorok, és így jutottunk el a végeredményhez.
0: Kinek az álma volt ez a dokumentumfilm? Vagy, mert azért, aki egy klinikán dolgozik, meg vagyok győződve, hogy limitált az ideje, mert kell foglalkozni a páciensekkel, az adminisztratív ügyekkel, van azért tennivaló, nem hiszem, hogy olyan könnyen akad idő, hogy még valami pluszot vállaljon egy klinika magára, pénzügyileg is, meg idő szempontjából is. Lehetne úgy nevezni ezt a dokumentumfilmet, mint egy nagy álom?
2: Szerintem igen. Igen, és egyébként érdekes, mert nagyon lelki ismeretesen állt neki mindenki, nagyon nagy kedvel, viszont utána meg nem biztos, hogy mindenkinek volt egy elképzelés arról, hogy ez hogy fog kinézni. Még nekem sem, megmondom őszintén, hogy nem ugyanaz a végeredmény, mint ami az elképzelésem volt. Ennek pedig örülök, mert jobb a végeredmény szerintem, mint ami volt az elképzelésem. De lehet úgy mondani szerintem, mint egy álom mindenkinek, mint egy álomprojekt.
1: Még azt adnám hozzá, hogy ez egy jó ilyen kis team building projekt volt, mert attól a ponttól kezdve, hogy elkezdtük a dokumentumfilmet, és a végéig csatlakoztak még hozzánk jó páran a céghez, a klinikához, és ők is ugyanolyan nagy lelkesedéssel álltak hozzá, és jól összerázódott így a csapat, egy kicsit jobban megismertük személyesebben is egymást, és szerintem ez egy jó program volt a klinikának mindig a csapat építési szempontjából.
2: Uh-huh. Több mint kétszeresére nőtt a csapat.
1: Igen.
0: Csak ennek a dokumentumfilmnek.
1: Köszönjük. Az ide alatt.
2: Mennyi idő alatt ez elkészült, több mint kétszeresére. Uh-huh.
0: És ez személyesen nektek mit jelent? Hát örömmel tölt el, hogy sikerült olyan emberekkel találkozni, megismerni, akik ugyanazt az álmot akár megosztják veletek, és ugyanazzal azzal a készséggel próbálnak segíteni az embereknek?
1: Mindenképp bármilyen cég, vagy bármilyen csapat, amikor neki lát valamit elvégezni, csak úgy mehet jól egy munka, hogyha mindenki rá van fókuszálva egy arra a dologra, betartja a protokollokat, és na, ha lelkesedéssel is tudja ezt tenni, akkor az egy plusz, az tényleg egy plusz dolog.
0: A két okon kívül, amit említettél, amiért szerettétek volna ezt a dokumentumfilmet megvalósítani, azon kívül mondhatjuk azt is, hogy ez az orvosi szakág nyújt valami többet is a többinél, mint amit a piacon találhatunk az implantológia terén. És ezért is fontos volt akár egy dokumentumfilmet is készíteni róla, hogy az emberek tudjanak erről a lehetőségről, opcióról, megismerkedjenek vele, és belelássanak nyilván abba a folyamatba, és abba, hogy ez a folyamat nem épp olyan fájdalmas, mint ahogy elképzelik, tehát hogy teljesen más, mint amilyen valójában a maga a klinikán.
1: Rengeteg paciens jön különféle félelmekkel, és ez érthető is valamilyen szinten, mert régebben, ahogy működtek a fogászati beavatkozások, az nagyon brutális volt, nagyon, nem mondom, hogy barbár módon, de nincs messze tőle, és érthető is valamilyen szinten, mert nem volt meg ez a technológia. Nem volt ez a zsibbasztási lehetőség se, ami most rendelkezésünkre áll. Nem volt ennyi hangsúly fektetve a páciensnek a problémának a megértésére, mert rengeteg fogászati probléma nem feltétlenül a fogakkal kezdődik, hanem ott sokkal több rejlik a háttérben, és ezeknek a megértéséhez szükség van egy mondhatnám mélyebb kapcsolatra a fogorvos meg a páciens között, hogy türelemmel végighallgassa, megértse a problémát, és ennek függvényében kezelje.
0: Kifejtenéd ezeket a dolgokat egy kicsit jobban? Milyen fajta kapcsolatra van szükség? Például egy páciens mennyi mindenről kell beszámoljon ahhoz, hogy egy tiszta kép kialakuljon az ő állapotáról, és milyen gyakori találkozásokkal lehet ezt megvalósítani annak érdekében, hogy egy jó szolgáltatást kapjon?
1: Hát el tudom mondani például, hogy történik ez nálunk. A páciensek a legelső találkozásnál úgymond van egy konzultáció, ami csak arról szól, hogy az orvos a pácienssel elemezik esetleg egy röntgenfilmet, elmeséli a páciens a problémákat, mik azok, amik zavarják legfőképpen, mik az elvárásai, és ilyenkor kiderül sok dolog, ami arra vezet, hogy hogyan jutott ebbe a helyzetbe. Mert amint mondtam előbb is, nálunk a javarésze a pácienseknek ilyen olyan helyzetbe jönnek, amikor a fogakra már nem lehet semmit építeni. Tehát olyan borzasztó helyzetben vannak a fogak, hogy nem lehet kezdeni velük semmit.
0: Módszertanilag mennyire különbözik mindaz, amit a szolgáltatásban nyújtok, attól, amit gyakrabban megtalálunk a piacon? Tehát mennyire külön, különleges ez a módszer, amit alkalmaztok ti a klinikán?
1: Ami a módszert illeti, most nagyon digitalizáltunk mindent, mert ennek a digitális technikának a köszönhetően sokkal kiszámíthatóbb minden kezelés. Ki tudjuk számítani ilyen háromdimenziós képekkel az eredményt, mielőtt nekilássunk a magának az implantátumoknak a behelyezéséhez. A protokolljaink, amiket kidolgoztunk, azok több száz páciens kezelése utáni protokollok, amik egy minőségi kezeléshez vezetnek.
0: Romániában, vagy külföldhöz viszonyítva, ez egy olyan protokoll, ami gyakran ismert, vagy újszerű itt az országunkban?
1: Hát, amikor Romániáról beszélünk, általában mindig hasonlítjuk ugye a nyugati országokkal, és hál' Istennek most oda jutottunk, a technológia az szinte ugyanaz, tehát elérhető számunkra is. Itt a különbséget szerintem inkább a szakosodás teszi meg, mennyi energiát, mennyi pénzt fektet a klinika az embereknek a fejlesztésére, a szakmai fejlesztésére inkább.
0: Ebből a szempontból nagy felelősség van a páciensnek a vállán, hogy melyik klinikát választja meg magának arra, hogy változtasson a fogsorán és a fogsorának az egészségén? Számít az, hogy melyik klinikához megy el?
1: Mindenképp számít az, hogy melyik klinikához megy el, viszont attól szerintem sokkal fontosabb az életstílusnak a megváltoztatása, mert ugye egy ilyen helyzetbe jutni, ott volt egy pár rossz döntés, ami az életstílust is illeti, és ez egy új lehetőség, egy felfrissült lehetőség arra, hogy változtasson ugye a szájhigiéniát illeti táplálkozás szempontjából, és sokan visszanyerik így a magabiztosságukat, meg a szociális életük megváltozik ennek folyamán. Uh-huh.
0: Hogyha egy ember elmegy a klinikára, és a fogsora megváltozik, de a szokásai nem, akkor ugyanolyan romboló hatással lesz ez a fogaira nézve?
1: Egyértelműen igen. Erre nagyon nagy hangsúlyt fektettünk, és főleg én szeretek a higiéniáról alaposan beszélni, figyelve a páciensre, hogy megértette tényleg azokat, amiket elmondok neki, és hogy megértse a fontosságát ezeknek, mert bármit teszünk egy páciensnek a szájába, az annyira tartós, amennyire jó a szájhigiénia.
0: Uh-huh. Ha jól értettem, ennek a premiernek, ami próbálta bemutatni a harmóniát a tudomány és ember között, volt egy jótékonysági része is. Meséljetek erről is részletesebben.
2: Igen, mivel a filmnek a fő célja az edukálás, mindenképp szerettük volna azt, hogy ingyenes legyen a belépés. Viszont ugyanakkor arra is gondoltunk, hogy hogyan tudnánk még egy jót tenni, hogyan lehetne még nagyobb
0: hatása
2: az egész eseménynek, és ezért esett arra a választás, hogy legyen egy jótékonysági esemény, és támogassuk a turényi iskolát a rászoruló gyerekeknek. Uh-huh. Végül is ugyanúgy edukálási célja van mindkettőnek, úgyhogy emiatt.
0: És kérlek, akartál mondani valamit. Ha nem, akkor felmerült bennem az a kérdés, hogy miért pont ezt a címet kapta a dokumentumfilm, hogy Implantum, harmónia, tudomány és ember között. Vannak ilyen részek bele téve, amik próbálják ezt a... Van egy ilyen távolság a kettő között, amit próbáltatok összehozni, a tudomány és az ember között, az ember gondolkodása között, és a között, hogy mit nyújt a tudomány már számukra?
2: Igen. Volt egy visszajelzés a filmmel kapcsolatban az esemény után, tartalmazhatna több orvos és technikai adatot, ha már dokumentumfilm, és Ez igaz, viszont mi azt szerettük volna, hogy ne technikailag menjünk bele ebbe a kezelésbe, ne az orvosokhoz szóljunk ezzel a dokumentumfilmmel, hanem az emberekhez, és mutassuk meg azt, hogy milyen hatása van lelkileg az emberre ennek a kezelésnek, hogyan tudja megváltoztatni a lelkiényét, hogyan tudja megváltoztatni az életét, konkrétan a mosolyát, és emiatt esett a választás erre a címre is.
0: És helyszínként miért pont Kolozsvárt választottátok, hogy itt vetítsétek ezt a dokumentumfilmet? Maga az orvosi gyakorlat miatt, hogy itt van a székhelye, vagy azért, mert Kolozsvár egy nagyon nyüzsgő-pesgő város, ahol könnyen piacra lehet dobni egy ilyet, és könnyen meg lehet fogni az embereket, vagy nyitottabbak az újszerű dolgokra, vagy volt-e valamilyen más ok?
2: Úgy gondolom, hogy Kolozsvár a tökéletes város egy hasonló eseményhez. Azon kívül, hogy ez egy edukatív esemény vagy film, azon kívül egy iniciatíva is. Nem tudok egyetlen eseményről sem, ami klinika által lett volna szervezve, és dokumentumfilm vagy bármilyen filmnek a premierje lett volna Romániában. Alapból dokumentumfilmről sem tudok, ami Romániában készült implantológiáról.
1: Meg ugye az is ott van, hogy Kolozsváron, az aktivitásunk Kolozsváron van, és elég sok paciensünk van Kolozsvárról is, és sokkal kényelmesebb volt ide meghívni embereket, meg nekünk is sokkal könnyebb volt itt megszervezni.
2: Meg ugyanakkor egy nagy város is, és Kolozsvár is gyorsan fejlődik, meg egyetemista város is, úgyhogy nagyon sok olyan szempont van, ami azt mutatja, hogy megérte ezt Kolozsváron.
0: A páciensek, akik hozzátok eljárnak, hoztak magukkal hozzátartozókat is az eseményre, vagy milyen volt maga az eseménynek az atmoszférája, ti személyesen hogy éreztetek magatokat az esemény ideje alatt, milyen volt eltölteni annyi ember között egy napot, illetve hány ember vett részt a programon?
2: Az eseményen körülbelül 150-en vettek részt, nem tudok pontos számot. Szerintem nagyon jó hangulat volt, nagyon jó érzés volt, és őszintén leírhatatlan az az érzés, amikor ennyi ember nézi a képernyőn azt, amit felépítettél a nulláról, és megtapsol, és utána pozitívumot visszajelez e felé. Tényleg egy leírhatatlan érzés volt, ugyanakkor nagyon jó volt azt is látni, hogy hány helyszínről érkeztek emberek. Voltak páciensek is, kolozsváriak is, és környező falvakból vagy városokból, hozzátartozókkal, volt, aki a gyerekével vagy az unokájával jött el erre az eseményre, voltak Besztercéből, voltak Botosányból is résztvevők, ami ugye az ország másik fele, úgyhogy úgy gondolom, hogy ahhoz képest, hogy egy implantológiáról készült dokumentumfilm, egy elég szép létszámban ott voltunk az eseményen, és nagyon jó hangulata volt az egésznek.
1: Mi a hangulatot illeti, hadd tegyem hozzá azt is, hogy nem csak simán egy film levetítés volt, hanem egy ilyen szociális
0: program,
1: igen. A film levetítése után helyet adtunk kérdéseknek, volt elég sok ötletes kérdés a hallgatóság részéről, mi meg ott elől megpróbáltunk válaszolni ezekre, szóval teljesen jó hangulat volt.
0: És melyek voltak a legérdekesebb kérdések, vagy azok, amelyek gyakran felmerültek a résztvevők között?
1: Hú, hát nem tudom, hogyha volt két olyan kérdés, vagy két hasonló kérdés. Volt, aki a maga beavatkozásnak a részleteit kérdezte, volt olyan, aki az árakat kérdezte, volt olyan is, aki csak...
2: Garancia.
1: Garancia, arra igen.
2: Arra is kérdezte. Is
1: jó kérdés volt.
2: Csontpotlásról.
1: Igen, csontpotlás, szóval elég érdekes kérdés.
2: Szerintem a legjobb kérdés az volt, amikor megkérdezték Kodrintól, hogy ő mit érez. Hogy most, hogy a filmben láttuk azt, hogy mit érez a páciens, Kodrin, a sebész mit érez ezek a kezelések után.
0: Uh-huh. És mi volt a válasza?
2: Az, hogy egy leírhatatlan érzés.
0: Leírhatatlan érzés. Hát gondolom, hogy valaki életére nézve akkor a befolyással legyél, az egy leírhatatlan érzés, mert pozitív irányba befolyásolod valakinek az életét, és biztos vagyok benne, hogy a szaktudást is nagyon nehéz kisajátítani, idő kell hozzá, energia kell hozzá, anyagi oldala is van ennek, talán erről te tudnál többet mondani, de végső soron, aki ezt oda is jut, hogy elkezdje ezt a szakmát végezni, mindaz a sok nehézséget kárpotolja maga az az érzés, amit érez majd aztán a páciensekkel, és mikor látja a végeredményeket.
1: Igen, teljesen. Ez csak annyi hozzáfűzivalom lenne, hogy sokszor mi, mint szakorvosok, meg mint orvosok, így a mindennapi munkában megfeledkezzünk arról, hogy mit is jelent ez a páciensnek, mert mi koncentrálunk nagyon arra, hogy legyen precíz a munka, ne felejtsünk ki bizonyos lépéseket, legyen a protokoll betartva, legyen minden steril, minden a helyén legyen. Viszont amiután behelyezzük a munkákat, és látjuk, hogy ez tényleg az embernek, a páciensnek az életét változtatta meg, nem csak az, hogy lett egy új fogsora, és tud szépen mosolyogni, hanem visszakapta az önbizalmát, visszakapta azt a szociális életet, amit 15-20-25 éve már nem tud gyakorolni emiatt.
0: Uh-huh. Van-e elképzelésetek arról, hogy mi lesz a jövőre nézve? Számítok más városokba is elmenni, és ezt a dokumentumfilmet kivetíteni különböző publikumoknak, vagy szeretnétek online téren elérhetővé tenni az emberek számára, vagy milyen elképzelések vannak a részletekről, ami a jövőt illeti, és ezt a dokumentumfilmet?
2: Azt meg tudom mondani biztos, hogy a dokumentumfilm nem lesz publikus, úgyhogy bárkinek elérhető bármikor. Tehát nem lesz egy mondjuk YouTube-ra feltöltött videó vagy dokumentumfilm, mivel úgy gondoljuk, hogy az túl értékes, hogy elveszlődjön ott a sok, rengeteg millió videó között. Vannak vele még terveink, szeretnénk nyilván még eseményeket, akár vetítéseket szervezni ezzel kapcsolatosan, viszont talán ezt a meglepetésnek hagyjuk.
0: Hogyha van-e esetleg olyan dolog, amit kihagytam, amire még szívesen visszatérnétek, akkor itt megadatik a lehetőség nektek.
1: Egy percet gondolkozom. Lehet valamit ilyen végső gondolatként?
0: Nem feltétlenül, tehát van még idő, még beszélhetünk, de sajnálatosképpen nem lehettem ott, és nem tudok minden vetületére kitérni, ezért, hogyha van olyan, amit én amiatt, hogy nem voltam ott, nem láthattam, lehet, hogy ti megemlítettek, és értékes gondolatokat osztotok meg még velünk.
2: Ugye, amint ezt már mondtuk, nagyon sok páciens is szerepelt a dokumentumfilmben. Nagyon sok páciensnek a története volt benne, és nagyon jó érzés volt látni azt. Nagyon jó érzés volt együtt látni ezt a sok történetet, ezt a sok lelki állapotot és változást. És szerintem ez még egy olyan szempont, ami miatt azt mondhatja az egész csapat, nem csak én, vagy nem csak Levi, hogy ezt a projektet megérte megcsinálni.
0: Maga a páciensek, akik szerepeltek a dokumentumfilmben, és ott voltak élőben is, ők hogy kezelték ezt a helyzetet, hogy magukat egy nagy képernyőn kövessék?
1: Szerintem egy különleges élmény volt, úgy, ahogy számunkra is, mert nem láttuk ugye magunkat még egy ilyen nagy képernyőn, ilyen környezetben, és hát úgy szoba eredtünk egy pár páciensre, és el voltak ragadtatva, tényleg tetszett nekik ez az ötlet, meg úgy jó volt találkozni és újra találkozni a páciensekkel, akikkel lehet fél éve nem találkoztunk, mert ugye rendszeresen visszahívjuk őket fél évente kontrollra, de így nagyon érdekes volt találkozni velük, meg ők maguk között is találkozhattak, még megoszthattak maguk között élményeket.
0: Tehát egy külön közösség alakult ki, igazából egy implantum közösség. Milyen az az érzés, hogy tudjátok, hogy ennyi emberre hatással voltatok?
2: Én nem feltétlen mondhatom el azt, hogy hatással vagyok valamivel az emberek életére. Én inkább az a személy vagyok, meg mi a média csapatban azok a személyek vagyunk, akik ezt végigkövetik. Úgyhogy erről majd Levi tud mesélni, hogy ez milyen érzés. Viszont egy nagyon jó érzés, és nem is tudom igazán leírni szavakban, hogy milyen érzés végigkövetni akár ezeket a történeteket és ezeket a változásokat. Nagyon sok páciens van, aki elérzékenyül, aki akár sír, aki meg se tud szólalni azok után, hogy meglátja a lerombolt fogsorából az új fogsort. Nekem például édesanyám is páciens, ő a dokumentumfilmben is egy nagyon gyakori visszatérő szereplő, és én nála láttam igazán azt, hogy mire is képes ez a kezelés, és még én is elérzékenyültem, és megkönnyeztem, amikor ott állt előttem a véglegesekkel, és újra bele tudott harapni egy almába, és az az érzés, ami látszik az arcukon, ami akár többet ér 100 szónál is, de Levi tudja elmondani azt, hogy igazán milyen érzés az, amikor te vagy felelős ezért.
0: De még mielőtt Levi válaszolna, nem tölt el egy különleges érzéssel az, hogy hozzájárulhattál ahhoz, hogy még több embernek megmutasd ezt a lehetőséget? Tehát, hogy nem ad egy ilyen pluszt számodra, hogy oké, nem tudok én egy olyan orvos lenni, de tudok valamit tenni azért, hogy azok az emberek, akik küzdenek ezzel a problémával, azok megtalálják a megfelelő szakembereket.
2: Igen, ez is egy jó érzés mindenképp, hogy mi, ha az orvosok azért dolgoznak, hogy megváltoztassák valakinek a mosolyát, mi azért dolgozunk, hogy az orvosoknak legyen lehetősége megváltoztatni ezeknek az embereknek a mosolyát. És hogy ezek az emberek tudják azt, hogy mivel állnak szembe, és hogy esetleg miért fontos ez nekik, vagy milyen kihatással lehet az, hogyha nem végzik el ezt a kezelést a szervezetükre, vagy az egészségükre nézve, eltekintve a fogsortól.
1: Eszembe jutott a kollégámnak, kollégámtól egy idézet, ő szokta mondani, dr. Kodrinsztrugár, a sebész, amikor a paciensek kérdezik, hogy na, milyen elvárásuk lehet, azt mondta, mindig azt mondta, hogy a semmiből csinálunk valamit. És ebben van egy jó adag igazság, mert tényleg az implantokat behelyezzük, de látszólag nem látszik semmi, mert ugye az emberek koponyájában a csontban elhelyezve. És hát az érzem, ami eltölt engem, ha bár már több száz pacienst kezeltünk, és több száz munka kiment ugye a kezem alól, minden eset másképp reagálnak az emberek, és úgy sokszor is elérzékenyülök akkor, amikor látom tényleg az arcukon, hogy felcsillan a szemük, amikor először belenéznek a tükörbe, és ahogy mondtam eddig is, visszakapják a magabiztosságukat, tehát tényleg egy életet változtató dolog, és ezáltal tényleg hatással vagyunk nem csak rájuk, hanem arra a közösségre is, ahol ők megjelennek, mert ugye ez mindenkire kihat.
0: Orvosi egyetemen gondolom, hogy a szaktudást adják át inkább, de erről mennyire térnek ki az egyetemen, vagy továbbtanulás során, hogy az emberekhez hogyan viszonyuljatok, hogyan kezeljétek ezeket az érzelmeket, amelyek belőlük feltörnek, akár pozitívak, akár negatívak, frusztráció, vagy félelem. Ezt idővel sajátítottad el, hogy tudjál empátiát mutatni irányukba, tudjál tapintatosan beszélni hozzájuk ahhoz, hogy ne bántsd meg őket, de mégis erőteljesen, hogy buzdítsd őket a változásra. Ezt az egyetemen tanultad, vagy a tapasztalat adott nagyon sokat hozzá?
1: Hát erre külön tantárgyam úgy nincs az egyetemen, ha bár nem lenne rossz ötlet egy ilyen kurikulumot beiktatni. Viszont ami az egyetemben is már elkezdődött, az interpersonális kapcsolat, ugye, mert az egyetem ide alatt is már neki fogunk kisebb mértékű kezeléseket elvégezni, és akarva akaratlanul beleütközünk abba, hogy kell kommunikálni az emberrel, és ugye ezt empátiával kell igyekezni tenni, ami lehet elég nagy kihívás, főleg az orvosoknak, mivel, hogy is mondjam, annyi fájdalmat lát az ember, annyi szenvedést lát, hogy egy idővel ez lehet, hogy megkeményíti egy kicsit az embert. Viszont kell törekedjünk arra, hogy tényleg empátiával értsük meg az embernek a problémáit, és próbáljuk egy kicsit elképzelni az ő helyzetét az úgy, ahogy van, és akkor így könnyebb megérteni egy picit.
0: Uh-huh. És hogyha a média oldalát nézzük, és az érzelmeket vizsgáljuk, akkor mennyire nehéz volt számodra, hogy mindazt az érzelmet, amit láttál te a klinikán, azt valahogy egy képernyőre vetítsd rá, hogy át tudjad adni a közönségnek is. Gondolom, hogyha sokszor találkoztatok ezzel a klinikán, akkor nem volt annyira nehéz, de voltak esetleg kihívásai ennek az oldalnak, vagy használtál valamilyen technikákat ahhoz, hogy őszintén át tud adni, de mégis hatással legyél?
2: Itt szerintem ez alapból hozzá kell szokni. Ahhoz, hogy mondjuk egy sebészeti műtétet kell filmezned, kell egy gyomoroda is, vagy kívülről is nézd. Eléggé, emlékszem, első napjaimban így hazamentem, és csak ültem, hogy mit láttam, épp eléggé nyomasztó tud lenni az, hogy az ember a tátott szájával ott van, és akkor műtik, ezt külsőként végignézve az első napokban nyomasztó tud lenni. Ugyanakkor ez a nagyon sok érzelem is, amivel találkozunk a kamera mögött, ez is egy olyan dolog, amihez hozzá kell szokni. Nyilván meghat minket is nagyon sok történet, és ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy mi hogy mutatjuk be a páciens. Tehát ez a dokumentumfilmnél is egyébként egy fontos szempont volt, hogy hogyan mutatjuk meg a pácienst, és mi az, ami belefér, hogy megmutassuk, és mi az, amivel őt nem rakjuk egy rossz képbe, uh-huh. vagy rossz fénybe.
0: Uh-huh. Ehhez gondolom kellett a pácienseknek is a beleegyezése, meg uh-huh. egy különleges folyamat ment végbe annak érdekében, hogy minden, ami felkerült a nagy képernyőre, az ők életükben is elfogadható legyen. Mivel most már a beszélgetés vége fele haladunk, mi az az egy gondolat, amit át szeretnétek adni a nézőknek és a hallgatóknak, akár az esemény beszámolót illetően, akár a fogászati gondokat illetően, milyen nyomot szeretnétek hagyni a nézőkben és a hallgatókban ezekben az utolsó pillanatokban?
2: Én úgy gondolom, hogy ha valaki ezekkel a problémákkal küzdik, akkor mindezt kintről látva szerintem nagyon fontos az, hogy tegyenek meg egy lépést, és menjenek el akár csak egy konzultációra is, vagy akár nézzenek valami anyagot meg, vagy akár nézzék meg a dokumentumfilmet, lássák azt, hogy miből áll, és hogy hogyan tudnak az orvosok segíteni rajtuk. És úgy gondolom, hogy a filmnek is ez, ha összekéne foglalnom a filmet egy mondatban, és elmondanom az üzenetét egy mondatban, az lenne, hogy minden lépés egy döntéssel kezdődik. És ez nem feltétlen csak a fogak terén.
1: Szerintem a legfontosabb dolog egy ember életében az meghozni a döntést, ahogy Humor is mondta, legyőzni a félelmet, mert ugye ez az, ami ez a problémának a forrása leggyakrabban a félelem, és félnek a beavatkozástól, félnek az eredménytől, félnek a munkának a tartosságától, és meg ugye a fájdalomtól nagyon sok ember esetében, és próbáljuk legyőzni ezt a félelmet, megtenni az első lépést, és utána rájön az ember, hogy jó döntést hozott.
0: Hogyha valaki a beszélgetés során kíváncsi lett a dokumentumfilmre és meg szeretné nézni, akkor hol tudja megtalálni?
2: Egy pár napon belül elérhető lesz regisztrációs alapon az implantum.ro weboldalon.
0: Hát nagyon szépen köszönöm nektek ezt a beszámolót, és gratulálok a kezdeményezésnek, gratulálok ennek a nagy álomnak. Hiszem azt, hogy minden egyes álom, ami szívből indul, és azzal a szándékkal, hogy jót tegyen az embereknek, az egy jó kezdeményezés és egy jó irány. Ahhoz, hogy a világunk jobb legyen, szebb legyen, és egy jobb hely legyen. Köszönöm, hogy itt voltatok, és remélem, hogy jól éreztétek magatokat ti is itt a stúdióban velem együtt.
1: Igen, és köszönjük.
0: A mai beszélgetés felhozta a figyelmünket arra, hogy a tudomány legnagyobb értéke nem csupán a technológiai fejlődésben rejlik, hanem abban is, hogy képes jobbá tenni az emberek életét. Amikor a szakmai tudás emberséggel és elhivatottsággal találkozik, abból valóban maradandó érték születhet. Köszönöm vendégeinknek, hogy megosztották velünk gondolatainkat, illetve önöknek is, hogy figyelemmel követték a mai adást. Mi most elköszönünk, elbúcsúzunk, és minden jót kívánunk önöknek. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

Negyedik Zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid Zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot. Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozat.

0: Bibliai ABC.
1: Sok szeretettel köszöntök minden kedves jelenlevőt. Örülök annak, hogy ma együtt tanulmányozhatjuk a Szentírást. Ma egy igen fontos témakörrel fogunk foglalkozni, azokkal a szertartásokkal, amelyeket Jézus Krisztus az újszövetségi keresztény egyháznak adott. Az újszövetségi Szentírásban három ilyen szertartással találkozunk. Ez a keresség, majd a keresség felújítása, a lábmosás, és maga az utolsó vacsora. Mind a három szertartással, amelyet Jézus Krisztustól kaptunk, külön-külön szeretnék részletesen foglalkozni. Először vegyük szemügyre a kerességet. Így olvassuk Efézus Belekhez írott levél 4. részének a 4. versében, majd az 5. Efézus Belekhez írott levél 4. rész 5. versét olvassuk. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresség. Nagyon fontos ez a bibliai kijelentés, és nagyon fontos igazságot tartalmaz. Ahogy egy az Isten, ahogy egy a hit, úgy egy a keresség is. Köztudott az, hogy a kereszténységben különböző kerességet alkalmaznak és gyakorolnak. Mi nem foglalkozunk azokkal a kerességekkel, amelyeket később a keresztény századok során emberek iktattak be és gyakorolják, mert azok nem Istentől vannak. Mivel a Szentírásban azt olvastuk, hogy egy kerességet ismer el az Isten, ezért ezt az egy kerességet szeretnénk ma Isten segítségével szemügyre venni a Szentírásból. Hogyan kell, hogy lezajljon a keresség? Milyen kerességi formát találunk a Bibliában? És természetesen mi a feltétele a kerességnek? Hadd mondjak el egy élményt. Amikor megtörtént a változás, és mindenki keresztényé vált, nem egyszer kerestek fel emberek, és bejöttek az utcáról, becsöngettek, és azt mondták, a lelkész keresik, és mondtam, hogy én vagyok. Kérem, azért jöttem, hogy kereszteljem meg. És akkor elmondtam a bibliai kerességnek az előfeltételeit, és amikor ezt elmondtam, akkor azt mondja, köszönöm, akkor elmegyek olyan egyházba, olyan papot keresek, aki engemet azonnal megkeresztel. Nézzük a bibliai kerességnek feltételeit. Mi kell, hogy megelőzze minden ember életében a kerességet? Lapozzuk fel Máté evangéliumának a 28. részét, és a 28. részből a 19. és a 20. verset, amikor olvassuk, a következőket találjuk. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és imén ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Figyeljük meg, hogy az első feltétele a kerességnek, vagyis az előfeltétele a kerességnek, Jézus azt mondja, hogy menjetek el, és tanítsátok meg az embereket. És amiután megtanítottátok, és azok megértették az Isten igazságát, és elhitték azt, és gyakorolják azt, azután kereszteljétek meg.

amit én parancsoltam néktek. Nem azt mondta, hogy tartsanak meg bizonyos dolgokat. Ha néhány dolgot megtartanak abból, amit én parancsoltam néktek, akkor már is megkeresztelhetitek. Sajnos gyakorlat ez. Azonban Jézus szavai szerint ez nem megy így. Jézus Krisztus azt mondja, hogy mindazt, amit én parancsoltam, meg kell tartania annak az embernek, aki meg akar keresztelkedni. Tehát tudnia kell az igazságot. Lapozzuk tovább Márk evangélium a 16. rész, és a 16. résznek a 16. versét olvassuk. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhózik. Kedves jelenlevők, egy folyamatot szeretnék elmondani abból is annak alapján, amivel itt találkoztunk eddig a Szentírásban. Jézus Krisztus azt mondta, hogy menjetek el, tanítsátok meg az embereket. Majd utána Jézus Krisztus azt mondja, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, és ugyanakkor Jézus Krisztus mondja el azt, hogy tartsák meg mindazokat az igazságokat, amelyeket én parancsoltam néktek. Gyakorlatban ez így néz ki. Olvasom a Szentírást, vagy hallgatom az Isten szavának tanítását, én magam döntöm el, miután megértettem, hogy Jézus Krisztus ezt várja el tőlem, hogy én elfogadom azt, elhiszem, és hogyha én elhiszem azt, amit Isten mond a Szentírásban, akkor én meg is valósítom azt, akkor én ezt kezdem gyakorolni. Ha viszont csak hallgatom az Isten szavát, vagy olvasom a Szentírást, de nem gyakorlom életemben azokat az igazságokat, akkor azt jelenti, hogy nem hittem el. Sokan csak hallgatják az igét. Mi ne legyünk azok között. Mi legyünk azok az emberek, akik hallgatjuk az igét, elhisszük azt, amit Isten a Szentírásban mond, és miután elhittük, kérjük Isten segítségét, hogy Istenem, adjál nekem erőt, hogy én meg tudjam tartani mindazokat az igazságokat, amelyeket Jézus Krisztus meghagyott számomra. Tehát éljem azt, gyakoroljam azt. És ahogy Jézus Krisztus mondta, aki hisz és gyakorolja, az megkeresztelkedik, az üdvözül. Aki viszont nem hiszi az Isten igazságát el, az nem is gyakorolja, akkor miért keresztelkedjen meg? Hogyha nem hiszi az Isten igazságát és nem gyakorolja, és ezért mondja, aki nem hisz, az pedig elkárhózik. Amikor Péter apostol pünkösd napján a zsidóknak beszélt Jézus Krisztus megfeszítéséről, tehát haláláról és feltámadásáról, és ugye a zsidók, akik ismerték a Szentírás igazságát, őnekik az ő hitükből az hiányzott, hogy elfogadják Jézus Krisztust megváltójuknak, és amikor megértették azt, hogy Jézus Krisztus az egyetlen megváltó, akkor ezt olvassuk, ezt a kérdést tették fel a zsidók Péter apostolnak, és olvassuk Péter válaszát is. Apostolok cselekedetének a második rész 37 és 38. versét olvasom. Ezeket pedig, mikor hallották szívükben, megkeseredtek, és mondták Péternek és a többi apostoloknak, mit cselekedjünk, atyám fiai férfiak? Péter pedig mondanékik, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Mire tanácsolta Jézus Krisztus a zsidókat, akik különben Isten választott népének tartották magukat, valóságban azok is voltak? Térjetek meg, forduljatok el a bűnös életmódtól, forduljatok oda Krisztushoz, és miután elfogadtátok Jézus Krisztus személyes megváltótoknak, keresztelkedjetek meg, éljetek a Szentírás igazsága szerint. Miután láttuk a keresség feltételét, előfeltételeit, láttuk azt, hogy tanítanunk kell az embereket, hogy megértsék, mi az igazság. Jézus Krisztus azt mondja, hogy tanítsuk arra, amit én parancsoltam, tehát amit Jézus Krisztus parancsolt meg, mindazt, amit ő parancsolt meg. És utána, ha elhiszik az emberek az Isten igazságát, akkor keresztelkedjenek meg. Azonban a Bibliában milyen kerességmóddal találkozunk? Rómabeliekhez írott levél 6. részében találjuk a keresség.

0: formájának a leírását, a meghatározását, természetesen nem csak itt, azonban itt olvasom. Róma beliekhez írott levél 6. rész, és a 6. részéből olvassuk a 3-tól a 8-ig terjedő verseket. Azonban sorban elemezzük. Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusban, az ő halálában keresztelkedtünk meg? Miért a halálában? Miért nem az életében? Miért hozza párhuzamban Isten szava a keresztséget Jézus halálával? Miért azonosítsa Krisztus halálával a keresztséget? Olvassuk a következőt. Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mit mond a Szentírásban Isten? Eltemettettünk a keresztség által. Melyik az az egy bibliai keresztség forma? Jézus Krisztus is hogyan keresztelkedett meg? Majd később erről még néhány szót ejtünk. Azonban Jézus Krisztus bement a Jordán folyóba. Keresztelő János Jézus Krisztus nem a Jordán partján keresztelte meg, ráöntött kancsóból egy néhány csöpp, vagy egy néhány deci, vagy egy néhány liter vizet, és ez volt Jézus Krisztus keressége. Keresztelendő, amikor bemegy a vízbe, akkor amikor aki keresztel, kimondja az áldást a keresztelendő felett, hogy én a te hitvallásod alapján megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, akkor a keresztelendőt bemeríti a vízbe, egy pillanatra összecsapódik felette a víz, ami jelképezi Jézus Krisztus halálát, mert a keresztelendő egy pillanatra el van temetve a víz sírba, ezért a keresztség Krisztus halálát és temetését jelképezi, ahogy olvastuk, de hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Felemeljük a keresztelendőt a vízsírból, feltámad, fel kell egy új életre. Mit jelképez akkor egy mondatban a keresztség? Temetést, vagyis a keresztelendő a vízbemerítéssel meghal a bűnnek, és feltámad Jézus Krisztussal egy új életre. Olvasom az 5. verset. Mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk, bizonyára feltámadásai szerint is azok leszünk. Tudván azt, hogy a mi óemberünk ő vele megfeszítetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élünk is ő vele. Láttuk, hogy mit jelképez a keresztség, azonban összegezve annyit szeretnék elmondani, hogy a keresztség nem más, mint meghalás a bűnnek, eltemetve a vízsírba és felkelve egy új életre. Kísérjük nyomon Jézus Krisztusnak, Jézus Krisztus életében is ezt. Vajon a bibliai keresztség gyermekkerességet tanít, vagy felnőtt keresztséget? Hány éves volt Jézus Krisztus, amikor megkeresztelkedett? 6 napos? 8 napos? 1 hónapos? Vagy 12 éves? Vagy 30? A Bibliában azt olvassuk, hogy amikor Jézus Krisztus megkeresztelkedett, mintegy 30 esztendős volt. Olvassuk Máté evangélium a 3. részéből a 13. verset. Akkor eljöve Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék ő általa. Jézus Krisztus nem vitték a keresztségre. A Szentírásban azt olvassuk, hogy ő eljött. És ez még egy nagyon fontos dolgot tár elénk. Jézus Krisztus szabad akaratból határozta el, hogy megkeresztelkedjen. És ezt kell tenni mindannyiunknak. Senki sem szabad rábeszélni a keresztségre. A keresztség minden ember személyes, egyéni elhatározásán kell, hogy nyugodjon, és meggyőződésen, amelyet a Szentírásból szerzett a Szentírás tanulmányozása folytán. A csecsemőt vinni szokták a keresztségre. Jézus Krisztus itt eljött. Szükséges volt-e Jézus Krisztusnak a keresztség? Mert a keresztség meghalása a bűnnek, az előbb említettük. Jézus Krisztusban nem volt bűn. Akkor miért keresztelkedett meg? Olvassuk el a 15. verset, úgy szintén itt. Jézus pedig felelvé mondané ki Jánosnak, keresztelő Jánosnak. Olvasom a 14. és a 15. verset. János azonban visszatartja vala őt, mondván, nékem kell általad megkeresztelkednem, és te jössz én hozzám. Jézus pedig felelvé mondané ki, engedj most, mert így illik nekünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engedett néki. Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy Jézus Krisztus a keresztséget nem nevezi szentségnek, hanem igazságnak. Jézus Krisztus betöltötte az igazságot. Ő gyakorolta azt nem azért, mert bűnös volt, hanem azért, hogy példát adjon nekünk. És ő valójában azt is tette, mert azt olvassuk a 16. versben, és Jézus megkeresztelkedvén azonnal kijött a vízből, és íme az egek megnyilatkozának néki, és látták az Isten lelkét alájönni, mint egy galambot, és őre elszállni. Itt látjuk a bibliai keresztséget. Tegyünk fel még egy kérdést ezzel kapcsolatban. Üdvösség feltétele a keresztség? Kell-e mindannyiunknak gyakorolnunk a keresztséget? Óhajtjuk-e betölteni ezt az igazságot úgy, ahogy Jézus Krisztus tette? Miért? Ha keresztények akarunk lenni a szószoros értelmében, akkor mindenben Jézus Krisztust kell követnünk, és a keresztségben is. Csak egyetlen egy ígét szeretnék ezzel kapcsolatban olvasni, a János evangélium a 3. részéből az 5. verset, amikor Jézus Krisztus beszélget Nikodémussal, többek között ezt mondja el. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Istenek országába. Tehát aki nem keresztelkedik meg, úgy, ahogy Jézus Krisztus megkeresztelkedett alámerítéssel, ha nem hal meg a bűnnek a keresztséggel kifejezve, akkor nem mehet be az Istenek országába. Azonban Jézus Krisztus itt kettős dologról beszél. Aki nem születik víztől, és nem születik Szentlélektől. Mert a keresztség után szükséges felvérteztetnünk a Szentlélek erejével, hogy vele együtt győzelemes életet éljünk. Nézzük a másik szertartást, amelyet Jézus Krisztus hagyott meg tanítványainak. Lapozzuk fel János evangéliumának 13. részét, és a 13. részből olvassuk a lábmosással kapcsolatos kijelentéseket, a 4. verstől kezdve végig egész a 15. versig próbáljuk végigellemezni ezt. Felkelt a vacsorától, leveti a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülköti magát. Azután vizet tölte a medencébe, és kezdi mosni a tanítványok lábát, és megtörölni a kendővel, amely körül volt kötve. Méne azért Simon Péterhez is azt mondané ki, Uram, te mosod-e meg az én lábamat? Felele Jézus is mondané ki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Néhány megfigyelendő dolgot szeretnék idomborítani. Jézus Krisztus vállalta a legmegvetettebb szolga szerepét. Amikor a tanítványaival elfogyasztotta a húsvéti bárányt, ami jelképezte és előrevetítette az ő golgotai áldozatát, akkor nekünk, keresztényeknek, az új szövetségi népnek egy újabb szertartást hozott létre, ez pedig a lábmosás. És Jézus Krisztus ennek a keleti gyakorlatnak lelki tartalmat és jelentőséget adott, mégpedig nagyon fontosat. Ez az egyik. A második, Jézus Krisztus ment egyik tanítványtól a másikig, és megmosta a tanítványok lábát. Egyetlen egy tanítvány számára sem nem volt feltűnő az, hogy a világ teremtője, a Szent Háromság második személye, a Fiú Isten, a megtestesült Jézus Krisztus lett és vállalta a szolga szerepének betöltését, vagyis szolgált az embernek, aki teremtett, vagyis teremtményeinek. A következő, Péter volt az, akinek a lelkiismerete nagyon érzékeny volt, és felteszi a kérdést, Uram, te mosod meg az én lábamat? És most szeretném, kedves jelenlevők, ha megfigyelnénk Jézus Krisztus kijelentésének súlyát. Így olvastuk a 7. versben, Jézus ezt mondta neki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Sajnos a keresztények nagy része azért nem gyakorolja a lábmosást, mert nem érti annak jelentőségét. Nagyon sok emberrel találkoztam, aki azt mondta, hogy hát igen, ez az alázatosság szertartása, ha én alázatos vagyok az életben, akkor én betöltöm azt. Itt egyáltalán nem erről van szó. Jézus ezt mondja Péternek, te nem érted azt, amit én most cselekszem veled, de majd idővel meg fogod érteni. És kedves jelenlevők, vaj, ha Isten segítségével mi is eljutnánk addig, hogyha most még nem értjük, és azért nem te cselekesszük, nem gyakoroljuk a lábmosás szertartását az úrvacsora előtt, most miután megértettük, és megértjük, mi elvagadjuk, kezdjük gyakorolni azt. Úgy, ahogy Jézus Krisztus meghagyta. Azonban, ha olvasok a 8. verset, mondani ki Péter, az én lábamat nem mosod meg soha. Ugye jellegzetes Péternek a határozottsága, és leszögezi, én soha nem vállalom azt el, hogy te a világ mindenség ura legyél az én szolgám. Mit válaszolt Jézus Krisztus erre a határozott kijelentésre? Felele néki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között nincs én hozzám. Kedves jelenlevők, nagyon figyeljünk oda Jézus Krisztus szavaira. Jézus Krisztus a Péter lábát mossa, és Jézus Krisztus azt mondja, hogy én téged akarlak megmosni. Tehát a lábmosásnak valami sokkal több, mélyebb jelentősége van, mint az, hogy egy szertartást gyakoroljunk. És amikor Péter ezt hallotta, hogy minden kötél szakad, amely köti őt Jézus Krisztushoz, akkor azt mondja a 9. versben Simon Péter, Uram, ne csak lábamat, hanem kezemet és fejemet is. Ha ez ennyire vészesen komoly, hogy semmi közöm sem lehet többé te veled, Jézus, ha én nem engedem neked megmosni a lábamat, akkor ne csak a lábamat, hanem tetőtől talpig. És most érkeztünk el a lábmosás jelentőségének legmélységesebb értelméhez és jelentéséhez, amelyet Jézus Krisztus adott. Ez pedig a 10. versben található. Mondanéki Jézus, aki megfürödött, nincs másra szüksége, mint a lábát megmosni, különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem minnyájan. Kísérjük figyelemmel Jézus Krisztus kijelentését. Aki megfürödött, nincs másra szüksége, mint hogy a lábát megmossa. Amikor én fiatal koromban kezdtem olvasni a Szentírást, Jézus Krisztusnak ezt a szavát már akkor könnyen megértettem. Miért? Azért, mert ott, ahol laktunk, ahol laktam gyermekkoromban, mi egy dombtetőn laktunk, és a völgyben volt egy úgynevezett széktó, amelynek nagyon lúgos volt a vize, gyermekkoromban nem volt fürdőszoba, vízvezeték és így tovább, és egész nyáron minden este oda jártunk lefürödni. És amikor megfürödtünk, körülbelül 200-300 méterre volt az a bizonyos tó az otthonunktól, hazajöttünk a fürdésből, és meg kellett mosni a lábunkat, és úgy feküdhettünk ágyba, mert útközben beporolódott a lábunk. Jézus Krisztus itt azt mondja, hogy aki megfürödött, nincs másra szüksége, mint hogy lábát megmossa. Akkor ez mit jelent? Először is vessük fel ezt a kérdést, hogy mit jelent Jézus Krisztusnak ez a kijelentése, hogy fürdés. Lapozzuk fel Titushoz írt levelet a 3. rész 5. versénél, ahol a következőket találjuk feljegyezve. Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürödője és a Szentlélek megújítása által. Mit is mondott Jézus Krisztus? Aki nem született víztől és Szentlélektől, nem vett be az Istenek országába. Tehát a víztől való születés a keresztséget jelképezi, tehát a fürdés, amiről Jézus Krisztus itt beszél, a keresztséget jelképezi, és Jézus Krisztus azt mondja, hogy aki megfürödött, aki megkeresztelkedett, annak nem kell havonta vagy 3 havonta újból és újból keresztelkednie, hanem gyakorolnia kell a lábmosást. Mert Jézus így mondta, aki megfürödött, aki megkeresztelkedett, nincs másra szüksége, mint hogy a lábát megmosni. Akkor hogy nevezhessük meg? Minek nevezhetjük a lábmosást? A keresztség kicsinyített formája, kicsinyített mása. A lábmosásban újítjuk fel a keresztségkor kötött szövetségünket. És itt mindjárt megértettünk még egy dolgot. Kedves jelenlevők, ki gyakorolhatja a lábmosást? Bárki? Vagy az, aki bibliai keresztséggel megkeresztelkedett? Miért? Azért, mert a elsőben a keresztség, és Jézus azt mondja, aki megfürödött, az gyakorolhatja a lábmosást. Tehát nem kell időközönként újból keresztelkednünk. És miért mondtam ezt így el? Azért, mert miután megkeresztelkedtünk, bűnt követtünk el. És a lábmosás szertartása azért van, Jézus Krisztus azért hagyta, hogy ezt a, azokat a bűnöket jelképesen lemossuk gyakorolva a lábmosást. Tehát a lábmosás a keresztségkor kötött szövetség felújítása mindannyiunknál. És ezért Jézus Krisztus mondta, hogy ezt gyakorolnatok kell. 12. verset olvasom. Mikor azért megmosta azoknak lábát és a felső ruháját felvette, újra leülvé mondanéki, értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. És most nagyon kérek figyelmet. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábatokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábát. Hát kérdezem, ez nem parancs? De igen. Mit mond Jézus Krisztus? Ha én az Úr, a mindenható Isten, megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábát. Ez parancs. És a 15. versben, mert én példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek. Kedves jelenlevők, ahogy a keresztségben óhajtjuk követni Jézus Krisztust, vajon óhajtjuk követni a lábmosásban is? Szüksége van minden emberre, aki már szövetséget kötött, vagy akár szövetséget fog kötni a jövőben a keresztség által a mindenható Istennel. Annak szükséges gyakorolni, annak feltétlenül kell gyakorolni a lábmosást. Igen. Ezt Jézus Krisztus mondta. Ha én megtettem veletek, néktek is meg kell tennetek. És még egyszer nyomatékosan mondja el, mert példát adtam nektek. Miben? A lábmosásban. Attól kelt fel, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek. Jézus Krisztus szépen elmondta, hogy mossuk meg egymást lábát. Ezt Jézus Krisztus hagyta meg. Kövessük Jézus Krisztust a lábmosás szertartásában is. Mert ez is ugyanolyan része, ami megmentésünknek, mint a keresztség és az úrvacsora. Ez is ugyanúgy Jézus Krisztustól van, ő hagyta meg, és megparancsolta benne bízó és őt követő embereknek, hogy ezt gyakorolják és engedelmeskedjenek ezen a téren is neki. Nézzük a 3. szertartást, amelyet Jézus Krisztus hagyott meg, ez pedig az úrvacsora, vagyis az utolsó vacsora. Maga az utolsó vacsora hány részből áll? Azt látjuk a Szentírásban, hogy 2-ből. Lapozzuk fel Máté evangéliumát, és Máté evangéliumának a 26. részében találjuk a mit tett Jézus Krisztus, miután visszaült az asztalhoz. Így olvassuk a 26. rész 26-tól a 28-ig terjedő versekben. Mikor pedig evének vevé Jézus a kenyeret, és hálakat adván megtöri azt, és adta a tanítványoknak, és mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem. És vévén a poharat, és hálákat adván adá azoknak, ezt mondván, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Miből áll tehát az utolsó vacsora? Jézus Krisztus vette a kenyeret, és itt nagyon szeretném, hogyha sorrendet figyelnénk meg, és hálákat adott. És miután hálát adott, megtörte a kenyeret, és úgy adta a tanítványoknak. Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával először hálát adott. Így kell gyakorolnunk nekünk is. Miután befejeztük azt a lábmosás szertartását, utána együtt van újból a közösség, akkor boruljunk le egy közös imára, és imádkozzunk. Adjunk hálát azért, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk a Golgotai kereszten. És miután ez megvan, törjük meg, a lelkész megtöri a kenyeret, és úgy ossza szét a jelenlevő hívőknek, akik részt vesznek, az úrvacsora jegyeiben gyakorolják azt, amit Jézus Krisztus meghagyott. Azonban jogos a kérdés, milyen kenyeret használt Jézus Krisztus az utolsó vacsorán? Kovászosat, vagy kovásztalan kenyeret? Máté evangélium a 26. és 17. versét olvasom. A kovásztalan kenyerek első napján pedig Jézushoz menének a tanítványok mondván, hol akarod, hogy megkészítsük néked ételedre a húsvéti bárányt? Milyen kenyeret? Kovásztalan kenyeret. Miért lényeges ez, hogy még erre is kitérünk, hogy milyen kenyeret fogyaszthatunk? Milyen kenyér jelképezheti Jézus Krisztus bűn nélküli testét? Kovászos vagy kovásztalan? Az előbbi kérdés az volt, miért használt Jézus? És mi akkor leszünk az ő követői, ha ugyanolyan kenyeret használunk az utolsó úrvacsorán, mint maga, hogy Jézus Krisztus tette. És itt azt láttuk, hogy Jézus Krisztus kovásztalan kenyeret használt. De vajon miért? Minek a jelképe a kovász a Szentírásban? Lukács evangéliumának a 12. részében olvassuk az első verset. Ekközben, mikor sok ezerből álló sokaság gyűlt egybe, annyira, hogy egymást letaposták, kezdje az ő tanítványainak mondani, mindenek előtt oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, amely a képmutatás. Micsoda? A farizeusok kovászától, ami a képmutatás. Hadd kérdezzem, a képmutatás bűn egyértelmű. Tehát a kovász mivel van össze párhuzamban megemlítve? Képmutatással, bűnnel. Hát Jézus Krisztus azért használt az utolsó vacsorán kovásztalan kenyeret, mert csak a kovásztalan kenyér jelképezheti Jézus Krisztus bűn nélküli testét. Kovászos kenyér semmiféleképpen sem, mert kovász a bűnnek a jelképe. Ha mi kovászos kenyérrel ünnepeljük az utolsó vacsorát, akkor mi azt fejezzük ki ezzel, hogy mi nem hisszük, nem valljuk, nem ismerjük el, hogy Jézus Krisztus bűntelen volt, és ha ezt nem ismerjük el, akkor Jézus Krisztus nem lehet a mi megváltónk. Ezért nem mindegy, hogy milyen kenyeret használunk, kovászosat vagy kovásztalant az utolsó vacsora alkalmával. Szeretném fellapozni Pál apostol Korintusbelekhez írott első levelének az 5. versét, és az 5. vers 7. és 8. versében is ugyanerre az igazságra van felhívva mindannyiunk figyelme. Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, amint hogy kovász nélkül valók vagytok, mert hiszen a mi húsvéti bárányunk a Krisztus, megáldoztatott érettünk. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, sem a rosszaságnak és gonoszságnak kovászával, hanem a tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában. Mit mond Pál? Tisztítsuk el a régi kovász, szabaduljunk meg bűneinktől, és az úrvacsorát ne kovászos, ne bűnös állapotban, hanem bűntelen állapotban, kovásztalan kenyérrel ünnepeljük, hanem a tisztaságnak és az igazságnak kovásztalanságában ünnepeljük mi is. Tehát láttuk, hogy a kovász a bűnnek a jelképe. Jézus Krisztus kovásztalan kenyeret használt az utolsó vacsorán. Azonban itt azt olvastuk, hogy amikor imádkozott, megtörte a kovásztalan kenyeret, tanítványainak adta, akkor vette a poharat, és hálákat adott, és azt is a tanítványoknak adta. Milyen bort használt Jézus Krisztus az utolsó vacsorán? Kovászosat vagy kovásztalant? Hogy éljek ezzel a fogalommal. Alkoholmentes, vagy pedig részegítő italt használt az utolsó vacsorán Jézus Krisztus? Már bizonyára mindannyian következtetnek arra, amit a kenyérrel kapcsolatban elmondtunk, hogy a részegítő ital nem jelképezheti Jézus Krisztus bűn nélküli vérét. És azért is hoztam ezt a kovász, kovásztalan kérdést, mert a kovászgombák erjesztik meg a szőlőcukrot és változtatják alkohollá. Megint ott van a kovász, amely végzi az erjedést. Tehát akkor részegítő italt lehet használni az utolsó vacsorán vagy a szent áldozáson? Semmiféleképpen sem. Csak alkoholmentes, kovásztalan must jelképezheti Jézus Krisztus bűn nélküli vérét. Ezt találjuk, ezt tárja elénk a Szentírásban Isten szava, és kedves jelenlevők, kövessük Jézus Krisztust. Miután megkeresztelkedtünk, vagy megkeresztelkedünk, gyakoroljuk a lábmosást, úgy, ahogy azt Jézus Krisztus megmutatta, és megparancsolta, hogy a követői tegyék azt, és ugyanúgy járuljunk az Úr asztalához, és ugyanolyan kegyeket használjunk, tehát kovásztalan kenyeret, és eredetlen mustot, mert csak azok jelképezik Jézus Krisztus bűntelen testét és vérét. Azonban, amikor az úrvacsoráról van szó, akkor még egy kérdést szeretnék felvetni. Hány szín alatt kell gyakorolnunk, ünnepelnünk az úrvacsorát vagy a szent áldozást? Mert az mind a kettő egyen is ugyanaz, csak más-más vallású emberek másként nevezik. Egy szín alatt, vagy két szín alatt? Hogyan gyakorolta Jézus Krisztus? Csak kenyeret, ostját adott a tanítványoknak? Vagy adott eredetlen mustot is? Tehát látjuk azt, hogy maga Jézus Krisztus két szín alatt gyakorolta az utolsó vacsorát, és Jézus Krisztus földi tanításában, földi életében adott Jézus Krisztus egyik alkalommal, amikor tanította az embereket, míg itt járt a földön, elmondott nagyon szép ide vonatkozó kijelentést, János Evangélium a 6. részének az 53. 54. versét olvasom. Mondta azért nékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Mit mondott el Jézus Krisztus? Ha mi nem esszük az ember fiának testét, és nem isszuk az ő vérét, nincs életünk. Tehát ha csak ostját, vagy csak kenyeret fogyasztunk, nincs élet bennünk. Ha csak mustot fogyasztunk, de nem két szín alatt gyakoroljuk, nem vesszük magunkhoz a kenyeret és a poharat is, akkor nincs élet bennünk. Ezt olvastuk itt János Evangélium a 6. és 53. versében, de az 54-ben pozitív értelemben is Jézus Krisztus elmondja. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és feltámasztom azt az utolsó napon. Kedves jelenlevők, akarunk az örök élet részesei lenni? Szeretnénk? Ez a szívünk vágya? Hiszem. Hisz nem is volnánk itt, hogy tanuljuk együtt Isten igazságát, ha nem volna ez a hitünk, ha nem volna ez a vágyunk. Ezért szívleljük meg Jézus Krisztus szavait, azt mondja, hogy aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak. És én azt, aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, azt feltámasztom az utolsó napon. Itt látjuk, hogy két szín alatt kell gyakorolnunk az utolsó vacsorát. Ahogy Jézus Krisztus tette. Azonban ezt a három dolgot, három szertartást szeretném egymás után említeni, és egy-egy mondatban összefoglalni. Mire emlékeztet bennünket a keresztség? Jézus Krisztus halálára és feltámadására. Mire emlékeztet bennünket a lábmosás? A lábmosás a keresztségre emlékeztet bennünket. Az Istennel kötött szövetség felújítása. Ezért, ahogy említettük, a lábmosásban csak az vehet részt, akkor van értelme. A lábmosás csak akkor van értelme gyakorolni, ha már megkeresztelkedtünk. Mert a keresztségnek a felújítása. Ha valaki úgy vesz részt a lábmosásban, hogy nem keresztelkedett meg, nem gyakorolja a hitelveket, akkor azt szeretném kérdezni, akkor van-e valamit felújítani, vagyis mit újít fel a lábmosás gyakorlásával? Majd utána ott van a harmadik, amit láttunk, az utolsó vacsora. Maga a kenyér és a pohár. Mire emlékeztet bennünket az utolsó vacsora? Szeretném olvasni Korintus beliekhez írott első levél 11. rész 26. verséből, ahol Pál apostol egyértelműen elénk tárja, hogy mi az, amire emlékeztet bennünket az utolsó vacsora. Korintus beliekhez írott első levél 11. rész 26. versében ezt találjuk. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Tehát összegezve, a keresztség emlékeztet bennünket Jézus Krisztus halálára és feltámadására, a lábmosás a keresztségünkre emlékeztet vissza, az utolsó vacsora maga a kenyér és a pohár, pedig Jézus Krisztus halálára, és ahogy itt olvastuk az igében, az ő dicsőséges második eljövetelére. Isten segítségével kívánom azt, hogy mind a három szertartást tiszta szívből gyakoroljuk, és ebben is kövessük Jézus Krisztust. Fejezzük be mai elmékedésünket János evangélium a 13. rész 17. versével. Jézus mondta el az utolsó vacsora végén, ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Szívből kívánom, kedves jelenlevők, hogy ezt a három szertartást, amelyet Jézus Krisztus hagyott meg, mind a háromat úgy gyakoroljuk, mind a háromban kövessük Jézus Krisztust, úgy gyakoroljuk, ahogy ő hagyta meg. Isten segítsen ebbe mindannyiunkat az ő kegyelméből. Amen.
1: 52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az Idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél. Nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híved.

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi.

Az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem. Az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.

0: 103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én!
1: Találkozás Jézussal.
2: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretném folytatni az előző előadásokat, különösen amit Géza tartott az előbb. Géza arról beszélt, hogy a Biblia mennyire szemléletesen mondja el a mi számunkra azt, hogy azok a jelek, amelyekről Jézus beszélt, azok mennyire pontosan jelzik előre, hogy Jézus mikor fog eljönni, és hogy egy olyan világban élünk, amikor tényleg minden percben azt látjuk, hogy ezek a jelek teljesednek. És Géza is említette azt az igét, amit láthatunk kivetítve, hogy miután Jézus arról beszélt, hogy lesznek ilyen jelek, és lesznek ilyen természeti katasztrófák, problémák, amelyektől az emberek szenvedni fognak, akkor egy figyelmeztetést adott a mi számunkra, hogy de vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és az élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap. Én azt hiszem, hogy a legateistább ember is elismeri azt, hogy a részegség és a dobzódás az soha nem vezet semmi jóra. Annak mindig valahol a következménye az, hogy tönkre mennek az emberi kapcsolatok, tönkre megy az embernek a saját egészsége. Mindenhol a saját életében, mások életében mindenütt csak kárt okoz. Úgyhogy a részegséggel és a dobzódással most nem is igazán foglalkoznék. Viszont van egy másik dolog, amire felhívja a figyelmünket Jézus, azt mondja, hogy az élet gondjai miatt megnehezedhet a mi szívünk. Szeretném, azt nem kérdezem meg, hogy ki az, aki a részegség és a dobzódás miatt szenved, de ki az, aki úgy érzi, hogy az ő életében nincsenek gondok. Tehát nem jelent problémát az, hogy az élet gondjai miatt szenvedne. Köszönöm szépen. Tehát van két ember itt a teremben, akiknek nincsenek gondok az életében, ők nem szenvednek a gondok miatt. Nagyon örülök, hogy vannak ilyen emberek, de úgy látom, hogy a többség az úgy érzi, hogy bizony az élet gondjai azok ott vannak a mi életünkben, és jelenthetnek egy veszélyt a mi életünkben arra, hogy a mi szívünk is megnehezedik. És az a feladatom ma, hogy arról beszéljek, hogy mi van akkor, hogyha az embernek megkeményedik, megnehezedik a szíve. Egy alapvető dolog, hogy az ember az hisz Istenben. Hisz valamiféle természet feletti lénynek a létezésében. A világ bármely táján születnek is meg az emberek, azt látjuk, hogy Afrikában, Dél-Amerikában, Ázsiában, Európában is, mindenütt vannak vallások. Még akkor is, hogyha nem a Biblia igaz Istenét imádják, de az embernek szüksége van arra, hogy higgyen. És amikor az embernek a szíve megnehezedik, megkeményedik, sokszor talán éppen az élet gondjai miatt, akkor kezdi elveszíteni az ő hitét, akkor kezd el kételkedni, hogy ha egyszer ennyi gond van az életben, ha egyszer ennyi próba jön az én életemben is, akkor hol van az Isten? Akkor miért állíthatom én azt, hogy van egy gondviselő? Miért nem segít rajtam? Miért nem tesz valamit? És amikor az ember elkezd kételkedni az Istenben, elkezd kételkedni az Isten létezésében, akkor nem tud mit csinálni, mint átmegy egy másik gondolkodásmódba, megpróbál mindent racionálisan megmagyarázni. Ha valami történt, akkor az azért történt, mert, és keresi az okot. És mindennek megpróbál valamilyen racionális magyarázatot adni. És amikor úgy érzi, hogy megnehezedett az ő szíve, tele van gondokkal és bajokkal, akkor keresi, hogy ezeket a gondokat és bajokat hogy lehet racionálisan megoldani. Keresi a kiutat. Mi az, ami ma, ebben a modern 21. században egy nagyon gyors segítséget jelenthet akkor, amikor az ember bajban van? Hát a különböző gyógyszerek. Amiből mi magyarok túlságosan sokat fogyasztunk, sokkal többet, mint amennyit kellene, és mindezt azért tesszük, mert rengeteg problémánk van, és úgy látjuk, hogy a gyógyszer az egy nagyon gyors, hatékony segítséget tud nyújtani. Ha más nem a fájdalomcsillapító, vagy a nyugtató. Miért? Hát mert elfeledkezünk minden bajról, elfeledkezünk a fájdalomról, és úgy érezzük, hogy minden problémánk megoldódott. De vajon tényleg megoldódnak a problémák? Szeretnék egy statisztikai adatot mutatni. Kicsit régi, 1988-ban készült ez a felmérés. 1988-ban a 16 évnél idősebb magyar lakosság 34%-a, több mint egy harmada panaszkodott neurotikus tünetekről, közülük 16% volt súlyos, kezelésre szoruló. A nők között a súlyos, feltétlenül kezelésre szoruló neurotikusok aránya 21%, kétszer több, mint a férfiak közötti 10%. 1988-ban a magyar lakosság 24%-a panaszkodott depressziós tünetekről. Azért ezt a 1988-as adatot említem, mert 1988-ban valami történt Magyarországon, és ezeknek a betegségeknek a száma megtöbbszöröződött azóta. Már nem is tudják igazából felmérni, jelennek meg ugyan statisztikai adatok, de ezek nagyon ellentmondanak egymásnak, mert már azt sem tudják meghatározni, hogy egyáltalán mikortól számít betegnek egy ember. Egy példát hadd említsek, amikor engem katonának akartak besorozni, akkor volt néhány olyan kitétel, ami alapján alkalmatlanná nyilvánítottak mondjuk körülbelül a fiataloknak az 1%-át. Aztán, ahogy telt múlt az idő, nem olyan sok idő kellett, hogy elteljen, néhány évvel

Ígéretek vannak. Csodálatos módszer, ami mindenre jó. Amikor gyöngyösen kinyitom a helyi szuperinfónak a hirdetéseit, akkor tele van olyan hirdetésekkel, hogy mindenféle betegségre van gyógymód. Egyszerűen el kell mennem a XY nevű boszorkányhoz ott Gyöngyösön, és ő mindenre tud nekem megoldást. A stresszt kezeli, a különböző lelki betegségekből meggyógyít, mindenre van megoldás. Az az érdekes, hogy a statisztika mégsem javul, még mindig tele vagyunk lelki beteg emberekkel. Jézus ezeknek a lelkileg szenvedő embereknek egy hívást intézett, és azt mondta Máté evangélium a 11. fejezet 28. versében, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Jézus azt mondja, hogy ha valaki ő hozzá megy, ha valaki őt keresi, ha valaki Istenben keres megnyugvást, akkor ő egy megnyugvást ad az embernek. Mi is a problémáknak a forrása? De először is azért válik lelkileg betegi egy ember, azért keményedik meg a szíve, mert nincs az életben célja. Nem találja meg azt, hogy mi is lehet az én élet célom. Vannak tervek, de alig, hogy elkezdi megvalósítani, állandóan csalódik az ember. És miután nem sikerült megvalósítani az életcélt, keresni kell valamilyen más életcélt. És miután a harmadik, negyedik, huszadik életcélt, amit kitűztem magam elé, azt is törölni kell, mert az sem valósítható meg, egyik évről a másikra annyit változik a társadalom, annyira változnak a törvények, hogy már nem tudunk mit kitűzni magunk elé. És egy idő után az ember feladja, és azt mondja, hogy nem érdekel már engem semmi. Közösségek megromlása. Ugye tapasztaljuk azt, hogy a házasságoknak több mint fele válással végződik. A munkahelyen állandóan konfliktusaink vannak. Sokszor azt tapasztaljuk sajnos, hogy még egyházon belül, még gyülekezeten belül is egymás ellen fordulnak az emberek. Hányszor halljuk azt, hogy a kereszténységre mi jellemző? Rengeteg egyház, és mind egymás ellen küzd. A közösségek nagyon megromlottak. Nem tudunk egymásnak megbocsátani. Lehetetlen. Néha talán kimondjuk ezt a szót, hogy megbocsátok, de valahol a szívemben ott van, hogy nem tudok elfeledni semmit. Miről szól a mai politika? Arról, hogy a másik embert lejáratni, a másikról valami rosszat mondani, a másik ellen küzdeni, nem a jóért, hanem a másik ellen, mert nem tudunk megbocsátani. Említettem már az okkultizmust, ami kétszeres veszélyt jelent az ember számára. Egyrészt az a veszély, hogy hiszek ezeknek a csodáknak, amit ígér, hogy mindenre jó. Másrészt az okkultizmustól való félelem miatt sokszor kidobunk olyan dolgokat, vagy félünk olyan dolgoktól, amiről azt gondoljuk, hogy ez is beletartozik az okkult dolgokba, és nem merünk elindulni egy olyan úton, mert attól félünk, hogy talán ez is valami okkult dolog, és ez is a káromat fogja okozni. És hát a rengeteg lelki feszültség a pszichoszomatikus betegségek elszaporodásához vezetett, külön kórházi osztályokat kell nyitni az aszmás betegeknek, rengeteg a szív- és érrendszeri betegség, és sorolhatnánk, még a cukorbetegség népbetegséggé vált, és az esetek túlnyomó többségében ezeknek mind-mind lelki háttere van. Én csak csodálattal figyeltem azt, amikor egy pszichoterápiás tanfolyamra járva pszichológusok cukorbetegeket gyógyítottak pszichoterápiával. És csodálatosan gyógyultak, javult az állapotuk ezeknek az embereknek. Mindez miért? Mert ezeknek a betegségeknek a hátterében mindig ott van a lelki konfliktus, a lelki probléma. Jézusról az előbb azt láttuk, hogy ő hív bennünket, és azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, és nálam megnyugvást találtok. Persze a vallásnak, a vallásosságnak sokféle módja van. Az egyik az, hogy az ember beleszületik egy vallásba. Ma, hogyha felméréseket nézünk, akkor a magyar lakosságnak egy nagyon nagy százaléka, közel 80%-a vallja magáról azt, hogy én vallásos ember vagyok. Ha úgy megvizsgáljuk az embereknek a hétköznapi életét, akkor egy kicsit úgy kételkedünk, hogy
Hát azért ez nem látszik meg az embereken, hogy 80%-uk a vallásos,

ember, de hát nyilván ők úgy gondolkoznak, hogy én beleszülettem egy vallásba. Szüleim is vallásosak voltak, vagy elvittek és megkereszteltek, tehát én egy vallásos ember vagyok. Azonban egy nagyon fontos figyelmeztetést olvashatunk, hogy teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne mondogassátok magatokban, Ábrahám a mi atyánk, mert mondom néktek, hogy az Isten ezekből a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. Nem elég az, hogy én beleszülettem egy vallásba, hanem azt a vallást azt gyakorolni is kell. Következő szintje a vallásosságnak, amikor az ember már elkezdi gyakorolni a formákat. Elmegy bizonyos nagyobb ünnepélyekre, Isten tiszteletekre, néha elmond egy-egy betanult imádságot, és úgy gondolja, hogy hát én nem csak beleszülettem a vallásba, hanem én bizonyos vallás gyakorlatokat is végzek. Viszont Jézus nekik is mond egy figyelmeztetést, hogy jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépeknek tetszenek, belül pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák. Éppen így ti is kívülről igazaknak látszotok ugyanaz emberek előtt, de belül rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel. Vannak emberek, akik komolyan oda tartoznak egy közösséghez, és mindenki tudja róluk, hogy amikor eljön a hétnek az a bizonyos napja, amikor ő Isten tiszteletre jár, akkor ő elindul és megy az ő közösségébe, és onnan ki se lehetne mozdítani. Azonban amikor véget ér az a bizonyos Isten tiszteleti nap, akkor ugyanúgy éli a hétköznapi életét, és ugyanolyan életet él, mint más emberek, akik nem gyakorolják az ő vallásukat, mégis a közösséghez való hozzátartozás az egy nagyon fontos dolog. János az ő levelében írja ezt, hogy ha pedig világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással. És Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Azt mondja János, hogy mindjájunknak szükségünk van arra, hogy egy közösséget alkossunk azokkal az emberekkel, akik hozzánk hasonlóan gondolkodnak, akik szintén Jézust szeretnék követni. Vannak, akik nagyon komolyan elkezdik gyakorolni az ő hitelveiket, még mindig nem biztos, hogy teljes meggyőződésből, hiszen a hitelvek gyakorlása támadhat valamiféle félelemből is. Mi lesz, hogyha nem teszem azt, amit Isten mond? Mi lesz, hogyha meglátja valaki, hogy én nem az egyház szabályai szerint élek? Mi lesz, ha észreveszi a gyülekezet vezetője vagy a lelkésze? És ezért gyakorolja a hitelveket. Azt mondja János, szintén az ő levelében olvashatjuk, mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Viszont a legmélyebb vallásosság az az, amit egy bibliai történet alapján szeretnék megvilágítani. Valakiről írja ezt a Biblia mindjárt ott az első oldalakon, amikor valakinek a vallás az élet elve lesz. Éle pedig Énók 65 esztendőt és nemzé Metusélát. És járt Énók az Istennel, minek utána Metusélát nemzette, 300 esztendeig is nemze fiakat és leányokat. És lőn Énók egész életének ideje 365 esztendő, és mivel Énók Istennel jár, vala eltűnék, mert Isten magához vevé. Azt olvassuk, hogy látszólag Énók is egy ugyanolyan ember volt, mint bárki más abban a korban. Gyermekei születtek, valószínűleg amíg után megszülettek a gyermekei, nem ott hagyta az anyának, hogy na, neveld őket, te vagy az anyjuk, hanem ott volt minden nap a családdal, gondoskodott. Ahhoz, hogy gondoskodni tudjon a családról, neki dolgoznia kellett. Tehát élte a mindennapi életét, de miközben élte a mindennapi életét, Istennel járt. És ez az, amit nekünk is meg kellene tanulni, és ez az, ami egy igazi békességet és nyugalmat tud adni a mi szívünkbe, hogy mi éljük ugyanúgy a hétköznapi életünket, van munkahelyünk, van családunk, van mindaz, amit tesz a többi ember, de közben Istennel járunk. Az Isten útmutatásai szerint élünk, és az Isten szeretete van bennünk, és ez ad nekünk majd egy megnyugvást. A társas kapcsolatoknak a hatása az
nagyon jól megmutatkozik, hogy azok az emberek, akik egyedül vannak, azok lelkileg mindig betegebbek. De azt látjuk, hogy a lelki betegségeknek az aránya sokkal nagyobb az özvegy embereknél, az elváltaknál, azoknál az embereknél, akiknek nincs családjuk, akik nem tartoznak sehová. Mindjárt a Biblia elején olvashatjuk, hogy nem jó az embernek egyedül. Az ember az egy társas lény. A család az, ahol az ember megtanulja a normákat, a család az, ahol az ember megtanulja a szeretetet. A szeretetet nem lehet könyvből tanulni, az nem egy elmélet, azt a gyakorlat során tanulom meg. Az embernek szüksége van barátokra, szüksége van lakóközösségre, szomszédokra, akikkel lehet beszélgetni. Jó társaságnak kell lennie a munkahelyen, és szüksége van egy nagyon jó gyülekezeti közösségre. Szüksége van az embernek a gyógyító megbocsátásra, amit szintén Isten kínál a mi számunkra. Talán sokan ismerik József Attilának a Város peremén című versét, amely arról szól, hogy a guanó lerakódik a városra keményen, vastagon, és amikor az ember nem tud megbocsátani, akkor a sok-sok sérelem, a sok-sok bántódás ugyanígy rakódik le a mi lelkünkbe, és ugyanígy okoz lelki konfliktusokat, megbetegedést. Kötelező megbocsátásról beszélünk néha, hogy meg kell bocsátani. Ha nem bocsátasz meg, és mondjuk a különböző mondat részeket utána, hogy mi történik, akkor nem lehet parancsra megbocsátani. De ha az ember megtanul megbocsátani, akkor nagyon sok lelki betegségtől szabadulhat meg. Egy bizonyos Enright nevű ember az Egyesült Államokban létrehozott egy olyan klinikát, ahol egyszerűen úgy gyógyítja a különböző betegségeket, hogy megtanítja az embert megbocsátani. És nagyon sok ember meggyógyul. Az imádság egy különleges dolog, egy olyan dolog, amelyet Isten felajánlott nekünk, hogy ez is egy segítséget jelentsen, hogy ővele egy komoly kapcsolatba kerüljünk, hogy ő naponta tudjon nekünk segíteni, és tudja megoldani mindazokat a problémákat, amelyek felmerülnek az életünkben. Egy magyar egyetemen egy nagyon érdekes kísérletet végeztek, elkezdték különböző műszerekkel vizsgálni azokat az embereket, akik imádkoznak. Külön kihangsúlyozták, hogy azokat az embereket, akik őszintén is komolyan imádkoznak, itt hallottam ma már, valaki említette azt, hogy nem egy ilyen megszokott sablon imád, mert most itt van az imádság ideje, és most el kell mondani az imád, hanem amikor az ember úgy érzi, hogy én most tényleg az Istennel őszintén beszélgetni akarok. És azt állapították meg, hogy amikor az ember így imádkozik, akkor csökken a vérnyomása, csökken a vércukorszintje, csökken az izmoknak az ellazultsága, és akkor egy pszichológus azt mondta, hogy ezek pont ugyanazok a tünetek, mint amit ő szokott alkalmazni egy relaxációs terápia során. És azt állapították meg, hogy valóban az imának ugyanolyan hatása van, csak van egy plusz dolog, hogy az Isten válaszol ezekre az imákra. Az Isten meghallgat, és én azt hiszem, hogy ez az, ami mindennél nagyobb segítség lehet a mi számunkra. Az én szívem vágya az, hogy amikor érezzük az élet gondjait, problémáit, nehézségeit, akkor forduljunk oda Jézushoz, mert ő hív bennünket, és megéri őrá hallgatni és őt követni. Amen.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat vígság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek, és...

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hírt.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai esőt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal, és a népeket méltán.

0: Ige morzsa.
1: Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlevőt ma este is, akik itt vagyunk a teremben. Ugyanakkor szeretettel köszöntöm, akik a világhálón kísérnek bennünket, és szívből kívánom, hogy mindannyian Isten áldásában részesüljünk a közös Biblia tanulmányzásban ma este is. Akik talán ma este jöttünk el először, azok kedvéért szeretném egy-két szóban átismételni a tegnap esti témakörünket. A messiási jövendőléseket tanulmányoztunk. A több mint 200 messiási jövendőlésből, tehát ami azt jelenti, hogy ami Jézus Krisztus első eljövetelével kapcsolatban meg van jövendőlve az Ószövetségi Szentírásban, az több mint 200 jövendőlés. Abból a 200 jövendőlésből 5-6-ot vettünk fontolóra mindössze. Láttuk azt Isten segítségével, hogy ezek a jövendőlések, ahogy meglettek jövendőlve több száz évvel, vagy több mint 700 évvel, vagy több mint 1000 évvel, vagy mint egy 1500 évvel, most utalok Bálám jövendőlésére, hogy csillag származik Jákobból és királyi párca Izraelből, mindezek a jövendőlések egyértelműen, világosan meglettek jövendőlve, és ahogy meglettek jövendőlve, úgy is teljesedtek. Miért? Azért, mert Isten szólt a próféták által, és Isten számára nincs múlt, Isten számára nincs jövő, Isten az örök jelenben él. Ma este pedig egy új témakör áll előttünk, ember, aki megváltoztatta a világot, vagyis kedves testvéreim, Jézus Krisztusról szeretnék veletek tanulmányozni. Számomra a legszebb témakör, akiről tanulhatunk a Bibliából, az nem más, mint Jézus Krisztus. Éppen azért, mert Jézus Krisztusról szól az egész Szentírás, úgy az Ószövetségi Szentírás és az Újszövetségi Szentírás is. Azonban szeretnék még egy dolgot elmondani, hogy miért a legkedvesebb személy az egész Bibliában Jézus, a nagy ő. Azért, mert ha Jézus Krisztus nem létezne, akkor úgy gondolom, hogy senki közülünk ma este nem volna itt. Jézus Krisztus nélkül elveszett emberek lennénk, búbaborulva várnánk a halált, és a síron túl semmilyen reménységünk nem lenne, de mivel Jézus Krisztus mindent vállalt érettünk, hogy megváltson bennünket az örök pusztulástól, az örök kárhozattól és az örök haláltól, így szeretném ma este, kedves gyülekezet, hogy egész közel kerüljön hozzánk Jézus Krisztus, hogy megismerjük a bibliai Jézus Krisztust. Sajnos azt kell elmondanom hosszú évtizedes tapasztalatomból, hogy a keresztény emberek sokat emlegetik Jézus Krisztust, azonban egyszerűen sok mindent nem ismernek, vagy nagyon kevésbé ismerik Jézus Krisztust. Számos kérdést fogok feltenni, és a Bibliába találjuk a választ, azonban ahogy tegnap este hirdettem, ma este az Úr Jézus segítségével legegyszerűbben szeretnék Jézus Krisztusról szólni, hogy Jézus Krisztus ne egy fogalom legyen számunkra, ne egy személy, aki 2000 évvel ezelőtt élt ezen a földön, hanem Jézus Krisztusról megértsük azt, amit Isten a Szentírásban mond. Az első kérdés, ami itt áll előttünk, ki adta Mária gyermekének a Jézus nevet? Mária, József, vagy angyal, vagy Isten szólt az égből, vagy hogyan jött létre? Tudnék, ez azért is időszerű kérdés a 21. században is, mert ma már előre meg tudják mondani azt, hogy kisfiú lesz, vagy kisgyermek a születendő gyermekről. Azonban abban az időben mindez nem volt. És rendhagyó az, ahogy találjuk feljegyezve, amit az angyal elmond előre Jézus Krisztusról, és így hangzik Lukács evangéliumában az első rész 30 és 31. versében, és mondta néki az angyal, mondta az angyal Máriának, ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél, és íme fogansz a te méhedben és szülsz fiad, s nevezd az ő nevét Jézusnak. Amit látjuk, nem földi emberek adták a születendő gyermeknek a nevet, hanem az ég. Isten elküldte az ő angyalát Máriához, és azt mondta, hogy a Szentlélektől fogansz, és szülsz fiúgyermeket, és annak a fiúgyermeknek neve kell, hogy legyen, és az a neve pedig Jézus. Miért ennyire fontos ismernünk a Jézus nevet? Azért, mert mi ezt nem is tudjuk elmondani az életben eddig hányszor ejtettük ki az ajkunkon. Azonban vajon mit jelent a Jézus név? Miért? Azért, mert a héber neveknél látjuk azt, hogy minden héber névnek megvan a maga jelentése. És ezért olvassuk tovább az ígét Máté evangéliumából, az első rész 21 és 23. versét, és az angyal Józsefnek mondja ez alkalommal ezeket a szavakat, szül pedig fiat, beszél Máriáról Józsefnek az angyal, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Kedves gyülekezet! Nem csak ismeretterjesztés a célom, attól sokkal több, de hogy szeressünk valakit, ráhallgassunk, neki engedelmeskedjünk, először meg kell ismernünk őt, minél jobban, minél tisztában és minél világosabban, ahogy a Bibliában Isten kijelenti azt. Itt az angyal elmondja, hogy Jézus kell, hogy legyen a születendő gyermeknek a neve, és azt is elmondja, hogy ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Kedves gyülekezet, hisszük-e azt, amit a Jézus név jelent? Hisszük-e azt, Jézuson kívül nincs más név, nincs más személy, aki meg tud bennünket szabadítani bűneinkből? Én hiszem azt, hogy azért is vagyunk ma este is itt ezen a közös Biblia tanulmányozáson, mert hisszük. Senki más nem tud bennünket megszabadítani bűneinktől Jézus Krisztuson kívül, hogy miért nincs senki más, erről majd később szeretnék még néhány szót szólni. A 23. versben elismétli Máté evangélista az tegnap hozott jövendőlést, és elmondja azt, hogy mit is jelent az, hogy Immanuel. Olvasom az igét. Íme a szűzfogam mékében is szül fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezi, ami azt jelenti, velünk az Isten. Kedves gyülekezet! Én tudom azt, hogy a mai vallásvilágban sokan megkérdőjelezik Jézus Krisztus istenségét. Nagyon sok ember csak Jézus Krisztus csak Isten fiának tartja. Amennyi belefér a ma esti egyórányi időben, amíg a Biblia tanulmányzásunk tart, szeretnék több mindent hozni. Azonban itt egyértelmű és világos az, hogy Immanuel azt jelenti velünk az Isten, ami azt állja elénk, hogy Jézus Krisztus a mennyből emberi testet öltött magára, az egyenlő az Istennel, és Jézus Krisztus azért jött el, hogy biztosítsa minden ember számára a bűnök bocsánatának lehetőségét, és az örök élet elnyerésének a lehetőségét. Azonban, hogy minden dilemma eloszlódjon, íme a másik dolog, viselte-e más férfi is

Jézus nevet nem csak egyedül Jézus Krisztus viselte, hanem számos ember. Ahogy láttuk, Józsué Zakariás próféta könyvének harmadik részében találkozunk Josua főpappal, aki szintén ezt a nevet viselte, és az újszövetségi Szentírásból hozok apostolok cselekedete 13. rész 6. verséből. Eljártak a szigetet pápusik, találkoztak egy ördöngös, hamis próféta zsidóra, akinek a neve Bar Jézus. Nagyon megrázó ez az ige, gondolom az ige tartalmára, hogy ez a, ki viselte a Jézus nevet, a bűntől való szabadító nevet, az ördögűzéssel foglalkozott. Kolossé levélben is találkozunk még egy ilyen nevezetű emberrel, és szeretném ezt a gondolatkört lezárni. Azt jelenti a Biblia alapján, hogy a Jézus név egy közhasználati férfi név volt. És éppen ezért, mert közhasználati férfi név volt, tehát számos férfi viselte a Jézus nevet, és ezért magától adódik a következő kérdés, hogy miért viselt Jézus Krisztus két nevet? Mert a Jézus mellett ott van a Krisztus. Kedves ellenek, lehet, hogy első hallatra felmerül önökben is a kérdés, hogy miért kell ezzel foglalkozni. Azért, mert hogyha ismerjük, hogy ki ő, ki a nagy ő, ki a Jézus, a Krisztus, és ha figyelemmel kísérjük a Bibliának ide vonatkozó tanítását, akkor Jézus Krisztus egészen közel kerül hozzánk, és bizalommal lehetünk iránta. Hadd hozzak egy nagyon egyszerű dolgot. Mióta viseli Jézus a Krisztus nevet? Mert látjuk azt, hogy Jézus nevet, Jézus nem az örökké valóságtól kezdve viseli. Mert mielőtt Jézus Krisztus emberi testet öltött magára, azt olvassuk Filippi beliekhez írott levél 2. rész 6. versében, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Jézus egyenlő volt az Atyával, a Szent Háromság második személye. Amikor Jézus megszületett a Földön, azóta viseli a Jézus nevet, ami mit is jelent? Próbáljuk csak ismételni. Szabadító, egyetlen személy, aki meg tud bennünket szabadítani bűneinktől. Azonban most ott van a másik neve, a Krisztus. Vajon Jézus a Krisztus nevet öröktől fogva viseli, betlehemi születésétől kezdve viseli, vagy? Mi gondolkodunk ezen, hadd mondjam el, hogy nagyon jellemző a Bibliában a neveket olvassuk, különösen az újszövetségi Szentírásban, de ezzel találkozunk az Ószövetségi Szentírásban is. Csak Jézus apostolai közül figyeljük meg, Péter, Jakab, János, Filipp, Bertalan, mindegyik egy nevet visel. Nem tudom, hogy valamikor feltettük a kérdést, hogy miért visel Jézus Krisztus két nevet. Megvan az oka, és nem csak egy, hanem több oka van, mi más is csak egy néhány fogunk felhozni, de először próbáljuk megbeszélni azt, hogy mióta viseli Jézus a Krisztus nevet. Olvassuk el a Bibliából, apostolok cselekedetéből, a 10. résznek a 38. verséből, a názáreti Jézust mind kené fel az Isten szent lélekkel és hatalommal, ki széllyel járt jót tévén is meggyógyítván mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak, mert az Isten volt vele. Mit jelent a Krisztus név? Ha héberről fordítjuk le a Krisztus nevet, akkor Mesiást jelent. Ha görögről fordítjuk le a Krisztus nevet, akkor ahogy itt a görög, az újszövetségi Szentírásban olvassuk, felkent. És az ige, amely előttünk van, világosan elintárja azt, hogy mikor

történt az, amikor Jézus Krisztust a Szentlélek Isten felkente, vagyis kiárat rá. A keresztelő János, amikor megkeresztelte Jézust a Jordán folyóban, az evangéliumok gyönyörűen elénk tárják azt, és kijött a vízből, letérdelt Jordán folyó partján imádkozni, és a Szentlélek galambképébe kiárat rá. Akkor mit jelent a Krisztus név? Felkent. Felkent Mesiás. És ezért rendszerint használjuk és nevezzük így mind a két néven. Sokszor én is nem is tudom megemlíteni, csak egyedül azt, hogy hát a Jézus majd megsegít, vagy Jézusom segíts meg, hanem általában mind a két nevét használjuk. Miért? Mert amikor kimondjuk azt, hogy Jézus Krisztus, akkor nem akármelyik férfiről beszélünk, hanem a Isten fiáról, az ember testet öltött fiú Istenről, aki a Messiás, nem csak egy közönséges Joshua, nem csak egy közönséges férfi, aki viseli a Jézus nevet, hanem az, aki felletkenve, akit a Szentlélek felkent. Nagyon fontos, hogy amikor az újszövetségi Szentírást olvassuk, még amikor az evangélium lapjain, vagy pedig az újszövetségi Szentírásban figyeljük meg, hogy hogyan változik ez a nép, és valamikor az újszövetségi Szentírást csak Jézust említ, és valamikor az újszövetségi Szentírás csak Krisztust említ, és valamikor mind a kettőt említi egymás mellett. Az a valami nagyon figyelemre méltó. A zsidók várták a prófétát, Jézust vagy Jézus Krisztust. Kit vártak valóban a zsidók? Ha figyelemmel olvassuk az evangéliumokat, akkor azt látjuk, hogy ők prófétát vártak. Így olvassuk János evangéliuma 6 rész 14. versében, az emberek azért látva a jelt, amelyet Jézus tett, mondának, bizonnyal ez, és figyeljük meg azt a három betűből álló szót, ez ama próféta, aki eljövendő a világra. Honnan tudták a zsidók azt, hogy Jézus ez ama próféta, aki el fog jönni a világra. Azért, mert Mózes könyvében szó van arról, hogy prófétát küldök nektek. Különböző helyen tartottam előadást, és számomra nagyon különös volt, amikor Bosznia-Hercegovinának egyik városában, egy elég szép nagy város, Tuzla neve, vegyes lakosságú szerbek, horvátok és mohamedánok, és amikor esténként befejeztem az előadást, akkor jöttek a mohamedánok, és azt mondják, hogy mi is hisszük azt, hogy Jézus próféta. A zsidók is elfogadták Jézust prófétának. Elegendő-e számomra, számunkra, mennybekészülő emberek számára az, hogyha Jézus Krisztus csak prófétának fogadjuk el. Elfogadjék őt annak, aki ő valóban számunkra. Lehet, hogy úgy tűnnek ezek a szófordulatok, hogy ez jelentéktelen, azonban teljesen másképp áll a helyzet, mert ugyanúgy János evangélium a 7. rész 40. versében sokan azért a sokaság közül, amit hallják a beszédet, ezt mondják, bizonnyal ez ama próféta. Ezzel mit látunk? A mohamedánok elfogadják Jézust prófétának. A zsidók elfogadják Jézust prófétának. Elége az örök élet elnyeréséhez az, ha mi is Jézust csak prófétának fogadjuk el. Látni fogjuk ma este, hogy nem elegendő. Ezért is vettem fontolóra, hogy teljesen tisztán értve lássuk ezeket a dolgokat, és ami különös, ahogy említettem, hogy elegendő-e számunkra, ha Jézus csak prófétának fogadjuk el, nézzük meg a választ János evangéliuma 20 rész 30. versében. Ez egy rendkívüli ige az evangéliumokban, és ezt a fogalmat,
apostolok cselekedetében és számos újszövetségi más könyvben is így találjuk meg. Olvasom az igét. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus. Nem azt találjuk az evangéliumban megírva, hogy higgyetek Jézus Krisztusban. A Biblia egyértelműen és világosan elintárja azt, hogy higgyétek mit? Hogy Jézus a bűntől való szabadító, az nem akárki, hanem az a felkent, az a Krisztus. Az Isten fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Már itt találkozunk egy rendhagyó kijelentéssel, kedves gyülekezet, amikor itt azt mondja, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, és azt is, hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében, akkor azt jelenti, hogy hinnünk kell azt, hogy egyetlen messiást létezik a világon, vagy van több. A Biblia egyértelmű választ ad erre vonatkozóan, hogy mennyire jelen van ez az újszövetségi szentírásban, hadd hozzam apostolok cselekedetének a 18. rész 28. verséből, mert hatalmasan meggyőzi a zsidókat nyilvánosan, Pál apostol misszió útjáról van szó, bebizonyítva az írásukból, hogy Jézus a Krisztus. Pál apostol misszió útján nagyon jellegzetes a kimutatás, különösen apostolok cselekedetében, hogy szokása szerint bement a zsidók zsinagógájába. És figyeljük meg, hogy mi volt az első célkitűzése Pál apostolnak, hogy miről győzze meg a zsidókat. Arról, hogy Jézus a Krisztus. Jézus Krisztus a Messiás. És azok a zsidók, akik elfogadták Jézust Messiásnak, azok a zsidók elfogadták a keresztény hitet, ahogy az apostolok továbbadták azt, amit Jézus Krisztustól tanultak. Van egy másik nagyon fontos kitétel Jézus Krisztussal kapcsolatban. Lehet, hogy sokszor elolvastuk már a János leveléből, az első levélből ezeket a kijelentéseket, csak egyszerűen nem tudtunk mit kezdeni vele. Jézus a testben megjelent Krisztus. Olvasom János közönséges első leveléből a 4. rész első 3 versét, és figyeljük meg, hogy hogyan boncolja az apostol Jézus Krisztus testetöltését. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta jött ki a világba. Az apostol körülbelül a 95-ös évek táján, lehet, hogy előbb vagy később, ami azt jelenti, írta ezt a levelet is, az evangéliumot is, mind a három levelét, jelenések könyvét is. Amikor János apostol írja ezeket a szavakat, akkor minden apostol már régen a sírban van. Ő van egyedül, és ő látta azt, hogy milyen veszély fenyegeti az egész kereszténységet, amely már az első évszázad végére elterjedt az akkor ismert világon, más szóval a földközi tengeri medence körüli országokban, és felütötte a fejét sok tévtanítás. És ezért írja János apostol, hogy ne higgyetek minden léleknek, ne higgyetek minden embernek, hanem mielőtt elhinnétek azt, amit mondanak, először próbáljátok meg a lelkeket, próbáljátok meg azokat, akik tanítanak, hogy az megegyezik-e azzal, amit mi apostolok hallottunk Jézustól, és amit mi törekszünk továbbadni. Majd tovább ezt mondja, erről ismerjétek meg az Isten lelkét. Valamely lélek Jézus testben megjelent Krisztusnak varja, azaz Istentől van. Mit jelent ez? Valamely lélek Jézus testben megjelent Krisztusnak varja, azaz Istentől van. Mit jelent ez? Elmondom azt, hogy milyen elméletek léteznek Jézus Krisztus testetöltésével kapcsolatban, és én nagyon boldog lennék, hogyha ma este meg tudnánk beszélni, miután elmondom, hogy miről van itt szó.
A keresztény világban van ilyen elmélet, hogy Jézus Krisztus Ádám testét öltötte bűnbeesés előtt. A második tanítás, ami létezik a kereszténységben, az, hogy Ádám testét öltötte bűnbeesés után, a harmadik pedig az, hogy 4000 éven keresztül meggyengült emberi testet öltött magára. Ez egyik oldala az érennek. Én tudom azt, hogy önök bibliaolvasó emberek. Azonban én tudom azt, ahogy említettem tegnap este, hogy én katolikus családban nőttem fel, hittant jártam, és nekem sehogy nem jött be a következő. A katolikus naptár szerint december 8-án van Szűzmária szeplőtelen fogantatása, és december 25-én van a karácsony, és ezt a kettőt sehogy se tudtam összeegyeztetni. Nem tudom, hogy testvérem, ti ezt hogy egyeztetitek össze. Odahaza Vajdaságban, egy olyan faluban tartottam sorozatot, ahol állításuk szerint megjelent Szűzmária és így tovább, tehát nálunk Vajdaságban a legerősebb katolikus központban voltam, és oda hívtak meg, hogy tartsak előadást, és kérdeztem az ott lévő emberektől, legyenek szívesek, mondják meg, mit jelent az december 8-án Szűzmária szeplőtelen fogantatása. És egyszerűen azt mondták, hogy ezt mi sem értjük, de az egyház így tanítja. El kell mondanom, hogy egész közel kerüljön ez a kérdés, és hogy miért kell ekkora hangsúlyt tenni erre, amiről itt ma este tanulunk, hogy az a Jézus Krisztus, a Jézus Krisztus, aki testben megjelent, Krisztusnak vallja Jézust. A katolikus dogma szerint azért beszélem, hogy értsük ennek a témakörnek, vagyis ennek az igének a jelentését, katolikus dogma szerint így hangzik, hogy Mária az ő anyjának méhében, és kitaláltak egy nevet, Annának méhében Szentlélektől fogantatott Mária, ezért Máriának bűntelen teste volt, és ezért Jézus Krisztusnak bűntelen testet adott. Hogy egész rövid legyek. December 8-a nem Jézus Krisztus szeplőtelen fogantatása, hanem Mária szeplőtelen fogantatása. De felvetettem a másik három dolgot, ami a protestáns területen jelen van. Milyen testet öltött Jézus Krisztus magára? Ádám bűneset előtti, bűneset utáni, vagy 4000 éven keresztül meggyengült emberi testet. Mivel Mária egy zsidó nő volt, aki mélyen istenfélő volt, és Isten őt választotta, hogy rajta keresztül öltsön emberi testet, az istenség második személye, ezért ő olyan testet tudott adni Jézusnak, amilyen neki volt. 4000 éven keresztül bűntől meggyengült emberi testet. És az ismertetőjel, vajon én, mint keresztény ember, hiszem-e ezt, ha igen, akkor a Szentlélektől van. Tovább, valamely lélek nem vallja Jézus testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől, és az az Antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljött, és most már e világban van. De szeretnék tovább lépni Jézus Krisztus istenségével kapcsolatban, igét hozni Timóteushoz írt első levél 3. rész 16. versében. Azért számoztam meg, hogy itt 6 dolgot sorol fel, és így kezdi, Isten megjelent testben. A testkérdést letisztáztuk. Második, megigazítatott lélekben. Harmadik, megláthatott az angyaloktól. Negyedik, hirdetetett a pogányok között. Ötödik, hittek bele a világon, és a 6. felvitetett dicsőségben. Miről szól, kedves gyülekezet, ez az ige? Először arról ejtsünk említést, hogy kiről szól? Jézus Krisztusról. És mit mond az ige? Ki jelent meg testben? Ki jelent meg emberi testben? Az Istennek a fia, vagy aki hasonló Istenhez, vagy maga az Isten jelent meg testben. Vessük fel, kedves jelenlevők, a következő kérdést. Én, mint keresztény ember, protestáns emberek vagyunk. Vajon mi hisszük-e azt, hogy Jézus Krisztus Isten? Vagy csak azt hiszük, hogy Jézus Krisztus az Isten fia? Hisszük-e azt, hogy Jézus Krisztus ugyanúgy öröktől fogva van,
és mindörökké lesz, mind az Atya. Akik tegnap este itt voltunk, csak szeretném visszaemlékezni az egyik jövendőlésre, Mikeás proféta könyve 5. rész 2. versében, amely így olvastunk, de te Efratának Betleheme, bár kicsin vagy a Júda ezrei között, belőle származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Tehát az a Jézus Krisztus, aki emberi testet öltött magára Márián keresztül Betlehemben, az mióta létező lény? Betlehemi születésétől, vagy öröktől fogva? Várom a holnapi esét, amikor még sokkal többet meg tudunk beszélni Jézus Krisztussal kapcsolatban, de most alapvető dolgokat hozunk. Tehát Jézus Krisztus öröktől fogva létező isteni személy, a Szent Háromság második személye, aki emberi testet öltött fel, és ahogy itt ebben a 6 felsorolásban találjuk, Isten megjelent testben is, leírja a földi életét, felvitették dicsőségben, ami azt jelenti, hogy igen, Jézus Krisztus meghalt pénteken, vasárnap feltámadt, 40 napig itt volt a földön, és láthatóan távozott el Jézus Krisztus erről a földről. Amikor erről beszélünk, hogy Jézus Krisztus Istenember volt a földön, akkor a zsidókhoz itt levélben ből szeretnék még egy igét hozni a 2. rész 17. verséből. Ezért mindenben hasonlóvá kellett lenni a testvéreikhez. Hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelés szerezzen a nép bűneiért. Ez egy másik sarkalatos igazság a Bibliában, amelyről az újszövetségi Szentírásban még néhány helyen olvasunk, tanítja Isten, hogy Jézus Krisztus hasonló lett hozzánk. Nem lehet egyenlőség jelet tenni Jézus és közöttünk. Mert ha Jézus Krisztus ugyanolyan volt, mint mi, akkor Jézus Krisztus nem lehet a mi megváltunk. Ezért, amikor összehasonlítja a Szentírás Jézus Krisztust velünk, akkor mindig ezt használja, azért mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez, hasonlóvá kellett lenni hozzánk. Akkor miért volt Jézus Krisztusnak kísértés például a sátának az első ajánlata? Ezt is szeretném összekötni, hogy lássunk meg, hogy Jézus Krisztus számára a kísértés miért volt kísértés, és sokkal nagyobb, mint a miénk. Emlékezzünk arra, hogy Jézus Krisztus keressége után 40 napig bőtölt, és a bőt 40. napján eljött a sátán Jézus Krisztushoz is. Mit mondott neki? Azt olvassuk Máté evangélium 4. rész 2. és 3. versében, mikor pedig 40 nap és 40 éjjel bőtölt, végre megéhezett, és hozzáment a kísértés, mondta neki, ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké. Most szeretném, hogyha önök elmondanák az önök véleményét, válaszolnának a feltett kérdésemre. A kérdésem így hangzik. Kísértése ez számunkra? Igen vagy nem? Lehet-e kísértés ez a kísértés, amit itt Jézus Krisztusnak a sátán elmond? Igen vagy nem? Néhányan mondták, hogy nem tudom, a többiek hogy gondolkodnak. De szeretném most együtt, hogy ezt tisztában érezzük. Természetes, hogy nem. Miért? Mert mi nem tudjuk a követ kenyérré változtatni. Azonban kísértés volt-e ez Jézus Krisztus számára? Igen. Volt-e neki, mivel Jézus Krisztus Isten is volt földi élete alatt, és ember is volt, Jézus Krisztus a követ kenyérré változtathatta-e? Egyértelmű, hogy igen. De akkor még egy dolgot szeretném megemlíteni. Ez az első úgymond személyes találkozás a pusztában a sátán, a kísértő és Jézus Krisztus között, miután Jézus Krisztus megszületett ezen a földön. Miért kísértette a sátán ezzel a kísértéssel nyomban a keresség után
amikor megközelített és megszólította. Azért, mert Sátánnak volt egy célja. Szerette volna rábírni Jézus Krisztust arra, hogy saját érdekében használja fel a rendelkezésére, vagyis nem csak rendelkezésére, hanem azt az isteni erőt, ami benne volt. Mert figyeljük meg, egy másik példát hozok. Jézus Krisztus jól tartott néhány halból és néhány kenyérből 5000 embert. Ott használta az isteni erejét. Teremtői hatalmát, a kezében szaporodott a kenyér is, a hal is. De ebben az esetben mások áldására használta fel az ő isteni hatalmát és erejét, de mire akarja Sátán itt rászedni Jézus Krisztust? Hogy saját érdekében használja fel azt az erőt, amivel ő bír és amivel rendelkezik föld élete alatt. Ha ezt Jézus Krisztus megteszi, akkor már is elveszítette a csatát Jézus Krisztus Sátánnal, amelyet vívott. Azonban az utolsó kísértést is vegyük, ahogy a Sátán kísértette Jézus Krisztust. Tudta-e a Sátán azt, hogy Jézus meg fog halni a kereszten? Még hozzáteszek egy másik szót is. Sátán tudta-e azt, hogy Jézus Krisztus meghal a kereszten? Ez az első kérdés. A második kérdést, Sátán hitte-e azt, hogy Jézus Krisztus meghal a kereszten? Egyik kérdésre a válasz igen, a másik kérdésre válasz nem. Melyik kérdésre válasz az igen? Újból felteszem az elsőt, a másodikat is. Tudta-e a Sátán azt, hogy Jézus Krisztus meg fog halni a kereszten? Tudta? Biztosan tudta? Biztosan tudta. Honnan tudjuk ezt leellenőrizni? Hozok mindjárt egy ide vonatkozó kijelentést az Ószövetségi Szentírásból, amely az úgynevezett Jom Kipur, vagy pedig magyarul az engesztelési napon történt meg. Így hangzik Mózes harmadik könyvének a 16. részében. Vessen sorsot Áron a két bakra. Egyik sorsot az Úré, a másik sorsot az Azázelér. És áldozza meg Áron azt a bakot, amelyre az Úrért való sors esett, és készítse el azt bűnért való áldozatul. Lehet, hogy ha kevesebbet olvassuk a Bibliát, akkor ez a két kifejezés, hogy az Úrért az könnyű, de az Azázelért. Tudnélik, az engesztelési napon, amely a zsidók számára az egyik legnagyobb ünnep volt a több ünnepek között, a főpapnak oda kellett állítani a sátor, vagy később a jeruzsálemi templom bejáratához két kecskevakot. És ahogy olvastuk, sorsvetéssel döntötte el, hogy az egyik Jézus Krisztust jelképezte, a másik pedig Sátánt jelképezte, az Azázel a Sátánra utal. És ez minden évben ismétlődött. És melyiket ölte meg a főpap? A Sátánt jelképező kecskevakot, vagy a Krisztust jelképező kecskevakot a szöveg szerint? A Krisztust jelképező kecskevakot. És azt mutatta be bűnét való áldozatul. Ez gyakorlatilag előrevetítette ez a ceremoniális szolgálat, amely évről évre ismétlődött, és a Sátán nagyon jól tudta azt, hogy Jézus Krisztus meg fog halni a kereszten. Ismétlem, Sátán nagyon jól tudta azt, hogy Jézus Krisztus meg fog halni a kereszten. Próbáljunk csak egy kicsi előre menni. Logikus-e, kedves gyülekezet, az, hogy Jézus meghal, a Sátán élve marad, és Jézus győz, aki meghal, az győz, és aki élve marad, az elveszíti a csatát. Logikus ez? Nem. Ezért mindjárt hozom azt, kedves gyülekezet, hogy a Bibliából nem vagyunk képesek mindent emberi logikával megoldani. Ezért ragaszkodjunk ahhoz, amit Isten a Szentírásban mond. És most még egyszer felteszem azt a két kérdést. Akkor azt jelenti, hogy Sátán tudta azt, hogy meg fog halni a kereszten Jézus, de a Sátán hitte-e azt, hogy Jézus meg fog halni a kereszten? Lehet, hogy túl egyszerűnek tűnnek a kérdések, de olvassuk el a Bibliából egy ide vonatkozó történetszakaszt,
az, amit olvasunk Máté Evangélium a 27. rész 2. és 3. versében, ez Júdásról szól. Azonban, kedves gyülekezet, kinek az eszköze volt Júdás? Istené vagy a sátáné? Kinek a tervét valósította meg Júdás? Istenét vagy a sátánét? Kinek a szolgálatában állt Júdás? Csak egy ilyen példát hadd hozzak, hogy azt olvassuk, hogy János Evangélium a 13. résznek az első két versében, hogy a tanítványok ott vannak az utolsó vacsorán, és el tudjuk képzelni Júdást, aki a 30 ezüst pénzzel együtt jön az utolsó vacsorára. Tehát sátán eszköze volt Júdás, és a sátán tervét valósította meg, mert Júdás nem egy előre eleve elrendelt személy volt, aki el kellett, hogy árulja Jézus Krisztust, mert ha Júdás ezt nem teszi meg, akkor lett volna más, aki ugyanezt megteszi. Azonban itt azt olvassuk az előbb hozott idézetben, megkötözék őt, Jézust, elvitték és átadták Poncius Pilátusnak, a helytartónak, akkor látta Júdás, aki őt elárulta, hogy elítélték őt, megbánta dolgát is. Visszavitte a 30 ezüst pénzt a főpapoknak és a béneknek. Ez egy másik hatalmas tanítást hoz maga után, kedves gyülekezet, az pedig az, hogy a késői bánat hiába való bánat. Júdás olyan messzire eltávolodott Jézus Krisztustól, hogy számára többé Jézushoz visszaút nem volt. Hiába vitte vissza a 30 ezüst pénzt, semmit nem változtatott meg a tényeken. Vessünk fel még egy kérdést. Miért szólaltatta meg a sátán a keresztövénél álló embereket? Olvassuk ezt először el, Máté Evangélium a 27.42. versét. Így szól a tömeg, a keresztövénél álló emberek, ha Izrael királya, szálljon le most a keresztül, és majd hiszünk neki. Miért szólaltatja meg a tömeget a sátán ezekkel a szavakkal? Nem volt közöttük? Ott élt több mint 31 néhány évig, és nem volt arról meggyőződni, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, nem volt alkalmuk hinni neki. És most végül így szólalnak, hogy jöjj le a keresztül, és majd hiszünk neked. Márki Evangélium a 15.12-ben hasonló, a Krisztus az Izrael királya, szálljon le most a keresztről, hogy lássuk és higgyünk. Kedvesen ellenőrök, próbáljuk egy kicsit belemélyedni ebbe a történet szakaszba, mert ebben hatalmas tanítás van. Sátán tudta, hogy Jézus Krisztus meg fog halni a kereszten, de a sátán nem hitte el azt, hogy Jézus Krisztus meg fog halni a kereszten. De ebből vonjunk le magunknak egy tanítást. Én, mint keresztény ember, tudom azt, hogy Jézus Krisztus eljön ítélni elveneket és holtakat. De hiszem-e mindazt, ami a Szentírásban írva van? Mi okozta gyakorlatilag sátán vesztét azzal, amikor Jézus Krisztus Golgotára lett felfeszítve? Sátán arról volt meggyőződve, tudta, de nem hitte el azt, hogy Jézus Krisztus meg fog halni értük a Golgotai kereszten. És amikor látta azt, hogy Jézus vállalja a halált, akkor megszólaltatja ezeket az embereket ezekkel a szavakkal. Még egyszer megfogalmazom. Kedves ellenlevők, szeretném, ha mindent elfelejtünk abból, amit ma este tanulunk a Szentírásból, ezt magunkkal vigyük. Semmit az Isten iránti viszonyunkban ne tegyünk szokásból. Mindent, ami az Isten szolgálatunkat illeti, tegyük hitből. Mert mikor veszítette el sátán a Krisztussal vívott csatát? Amikor meghalt, vagy amikor feltámadt? A Bibliában azt találjuk fejegyezve, hogy amikor meghalt. Nem elég csak benne hinni, mert azt mondja Jakab levele, a 2. rész 19-20. Versében, te hiszed, hogy az Isten egy, jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek.
akarod-e pedig tudni, te hiába való ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meghalt. Nagyon elgondolkodtató. Ez a bibliai kijelentés, Jakab azt írja, te hiszed, hogy az Isten egy, ezt jól teszed, de ezt hiszik az ördögök is. És az ördögöknek örök életet biztosít-e az ő hitük? Igen vagy nem? Miért nem? Nem elég csak hinni, az Isten akaratával összhangban cselekedni és élni kell. Nem elég csak, hogyha hiszünk Jézusban, nekünk Jézusnak kell hinnünk. Figyeljük meg az evangéliumban, ebben az esetben János evangéliumban 12. rész 42 és 43. versében, figyeljük meg, hogy mi van feljegyezve. Mindazáltal az emberek közül is sokan hittek ő benne, kiben, Jézusban. De a farizeusok miatt nem vallották be, hogy kinelekeztessenek a gyülekezetükből, mert inkább szerették az emberek dicséretét, mint sem az Isten dicséretét. Miért voltak a főemberek, miért voltak a farizeusok, miért voltak a zsidók tömege ebben az állapotban, hogy inkább akarták az emberek dicséretét, mint az Isten dicséretét. Azért, mert meddig jutottak el? Hittek Istenben, de nem hittek Istennek. Hadd mondjak el egy élményemet. 1980-ban Újvidékre költöztünk egy lakásba, és másnap reggel felsöpertem az utcát, hogy tiszta legyen. A szomszéd is söpörte az utcát, és megismerkedtünk, és jó napot, szomszéd, maga az új szomszéd, igen. Azt mondja, maga is lelkész, mondom, igen. Azt mondja, én ateista vagyok, egyetemi tanár, én pártag vagyok, mondom, örülök neki. Vagy lesz alkalmunk beszélgetni. Ugyanez a helyzet, ugyanez az ember megismétlődik 1996-ban, amikor megtörtént nálunk is a rendszerváltás. Söpröm én az utcát, söpri a szomszéd az utcát. Már jó ismerősök voltunk, és azt mondja, jó reggel szomszéd, örülök, hogy újból ide költöztek, lesz egy jó szomszédom. Neki nagyon jó, én is örülök. Szomszéd, most már én is hiszek Istenben, elreszettem a fülem mellett. Söpröm én, söpri az utcát, megint oda kiált, hogy szomszéd, de én már most hiszek Istenben. Nem szólok neki semmit. Egész közel jön hozzám, és azt mondja, szomszéd, úgy látom, hogy annyira el van foglalva, most már én is hiszek Istenben. Most mit csináljak? Mit tegyek? Abba hagyom a söprést, és felegyeneselek, és azt mondom neki egy tanárul, mert egyetemi tanár volt. Tanárul, nekem volna egy kérdésem, azt mondja, tessék, milyen Istenbe hisz? Azt mondja, ne haragudj, de hát valamilyen erőnek csak lenni kell. Kedves keresztény testvérem, te is, én milyen Istenben hiszünk? Egy erőben, egy mindentudó teremtményben, vagy az örökké létező és mindent megalkotó és fenntartó Istenben? Milyen Istenben hiszel, drága keresztény testvérem, drága hit testvérem? Lehet, hogy ez annyira egyszerűnek tűnik, hogy erről ennyit kell beszélni, és ennyit kell gondolkodni, és átvenni ezeket a dolgokat. Igen. Miért veszítette el Sátán a csatát Jézussal? Azért, mert hitt Istenben, de nem hitte azt, amit a jövendőlések megjövendőltek. Ezért arra tudom bátorítani, Lukács evangéliuma szerint a 22. rész 66-67. Versében, amint nappal lett, egybegyűlt a nép vénei tanácsa, főpapok és írástudók, és vitték őt a gyülekezetükbe, mondván, ha te vagy a Krisztus, és figyeljük meg, most már nem Jézusnak nevezik, te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk, mondanékik Jézus, ha mondom néktek, nem hisztek. Most már messiásnak nevezték Jézust, Jézus azt mondja, hogy nekem nem hisztek. És mert nem hisztek, nem tudok mit kezdeni veletek. Kedves testvéreim, ez nem csak 2000 évvel ezelőtt volt érvényes ez az elv, hanem ma is ugyanúgy. Mi bizonyítja, hogy teljes szívből szeretjük Jézus Krisztust és hiszünk neki? Szavunk vagy életünk? Figyeljük meg Jézus ide vonatkozó válaszát. Aki nékem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is.
és aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya. János 12:26. Engedjétek meg, hogy egy percet időzzek ennél az igénél. Jézus azt mondja, aki nékem szolgál, az engem kövessen. Arra szeretnék mindenkit ma este bátorítani, akár a hazavezető úton, akár estére, amikor otthon lesztek, vagy akár amikor befekszetek az ágyba, és mielőtt elaludnátok, próbáljátok ezt magatokban tisztázni. Vajon én, mint keresztény ember, mindenben követem Jézust, vagy egyes dolgokban követem, más dolgokban nem? Miért? Azért, mert mindannyian kivétel nélkül, nem csak itt ma este itt vagyunk Dobának bizonyos lakói vagy a környékből, hanem az egész földön élő ember számára egy dolog a döntő. Mindannyian olyan mértékben vagyunk keresztény emberek, amilyen mértékben követjük Jézust. És itt Jézus azért mondja el, aki nékem szolgál, az engem kövessen. És ha mi mindenben Jézus követő emberek leszünk, akkor ott van az ígéret, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Kedves testvérem, szeretnénk örökké Jézus Krisztussal lenni? Hiszem, hogy a ma este is azért jöttünk el. Ezért segítsen meg bennünket a mindenható Isten, hogy keressük meg, mi mindenben követjük őt, és mi mindenben nem követjük, és amiben eddig nem követtük, legyünk Jézus követő emberek, és így készüljünk fel az örök életre. Mert Jézus mindnyájunk élete fáján gyümölcsöt keres. Van egy gyönyörű példabeszéd erre vonatkozva a Máté Evangélium a 21 rész 19. versében, és meglátván egy fügefát, az út mellett odament hozzá, és nem talált azon sem, hanem csak levelet. És mondanak, gyümölcs, te rajtad ezután soha örökké ne teremjen. És a fügefa azonnal elszáradt. Kedves testvéreim, kit jelképez ebben az esetben ez a fügefa, amelyen Jézus gyümölcsöt keresett, és nem talált csak levelet. Fiatal koromban nagyon szerettem szavalni, költeményt mondani, és volt egy költemény, ami úgy fejeződött be, hogy búsan mondja, csak levél, csak levél. Én úgy gondolom, hogy senki sem szeretne az élete fáján azt, hogy Jézus Krisztus csak levelet találjon. Jézus Krisztus gyümölcsöt keres mindannyiunk életében. És vaj, ha ez lenne hátlevő életünk célja, hogy megterjük az örök élet gyümölcsét, mindannyiunknak van remény, ha elfogadjuk Jézus Krisztus megmentő szerepét. Segítsen a jó Isten mindannyiunkat, hogy amikor Jézus vizsgálja a te és az én életemet, akkor megtalálja az megtérés gyümölcsét az örök életre Isten kegyelméből. Amen. Amen.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik rolluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, hallgatóinkat mai adásunkban is. Egy film premierje önmagában is különleges esemény, de amikor egy dokumentumfilm egyszerre mutatja be a tudomány fejlődését, emberi történeteket és még jótékonysági célt is szolgál, akkor valóban többről beszélhetünk, mint egy egyszerű vetítésről. Mai adásunkban ennek a kezdeményezésnek a történetét ismerhetjük meg. Köszöntöm vendégeinket, dr. Orosz Levente általános fogszakorvost és Halász Hunor média koordinátort a mai témánkban, és örülök, hogy itt vagytok újra, beszámoltok egy nagyon érdekes eseményről, filmvetítésről, és hogy örültetek ennek a kezdeményezésnek, hogy újból itt beszélgessünk a stúdióban.
1: Köszönjük a meghívást.
2: Örülünk, hogy itt lehetünk.
0: Egy dokumentumfilm premierről lesz szó, ennek a neve Implantum, Harmónia tudomány és ember között, ha nem tévedek, és elsőként szeretném, hogyha mesélnétek arról, hogy hogy alakult ki ennek a dokumentumfilmnek az elképzelése, minek a következtében gondoltatok egy ilyenre, hogy egy dokumentumfilmet készítsetek, és aztán majd beszélgetünk sorról sorra a kérdések keretén belül, hogy hogy is történt meg a megvalósítása mindennek, és az eredménye.
1: Több oka van annak, hogy ez a dokumentumfilm megszületett. Mi a klinikán alapból nagyon fókuszálunk erre a tartalomgyártásra, és főleg arra, hogy edukáljuk az embereket és a pácienseket. Észrevettem, az ötlet tőlem származik, és észrevettem azt, hogy nagyon félve érkeznek a páciensek, nagyon nem tudják azt, hogy miről szól ez az egész, és szerintem mind úgy vagyunk ezzel, hogy ha valamit nem tudunk, akkor nagyon nehéz azt elfogadni, vagy azt a döntést meghozni. És ez volt az, ami elindított engem ezen az úton, és emiatt jöttem elő ezzel az ötlettel, hogy valahogy ezt meg kell változtatni. Ki kell valahogy az emberekből szűrnünk azt a félelmet, ami kialakult a múlt miatt, amikor a fogászat mondjuk nem volt ennyire fejlett, és fájt, és nem... Nagyon sok történetet hallunk, horror történetet a klinikán ezzel kapcsolatosan. Nem tudjuk, hogy hogy volt, mi volt akkoriban, de valahogy ki kell szűrni ezt az emberekből, meg kell mutatni azt, hogy megváltozott ez az egész. És ugyanakkor egy másik nagyon fontos szempont, ami miatt megszületett ez a dokumentumfilm, az az, hogy a klinikák nagyon agresszívan kezdtek el reklámozni manapság. Nagyon sok klinika tisztelet a kivételnek, nagyon sok klinika agresszívan promovál, ígér hasonló
0: szolgáltatásokat?
1: Igen. Uh-huh. És van, aki mondjuk két implant áráért hármat ad, és hasonló ígéretek, amik alapból nem legálisak, viszont szerintem nem is etikusak.
0: Uh-huh. Tehát, hogy megértsük mindennek a hátterét, meséljetek, és pörgessünk egy kicsit vissza az időben, és meséljetek arról, hogy milyen klinikán dolgoztok mindketten, külön szakorvosként, külön médiakoordinátorként, hogy értsük meg jobban, hogy miről szólt ez a dokumentumfilm.
2: Hát a Dr. Kodrin Strugárió klinikáján dolgozunk, az Implantum klinikán. Nagyon sok, mármint a fő beavatkozásaink, azok ilyen Allon X munkákról szólnak, amikor az emberek olyan állapotba érkeznek hozzánk, hogy a fogaikat nem lehet felhasználni. Tehát nem lehet semmit építeni a fogaikra, hosszú ideig fogak nélkül voltak, vagy ilyen mobil protézisekkel, és akkor erre megoldást keresünk, implantátumok segítségével, fix munkák létrehozásával az implantátumokon.
0: Uh-huh. És ezzel a dokumentumfilmmel, ahogy értettem, szeretitek volna egy kicsit közelebb hozni ezeket a szolgáltatásokat az embereknek, illetve azt az érzelmi biztonságot jelezni feléjük, hogy biztonságban vannak, hogyha ilyen nagy döntéseket hoznak az életükben, hogy egy protézist feltegyenek, illetve a talán ellensúlyozni azt a marketing kommunikációt, amit más helyeken megismerhetnek az érdeklődők?
1: Igen, így is mondhatjuk. Szerettük volna nagyon nyersen megmutatni ezt az egész kezelést. Szerettük volna azt, hogy az emberek takaratlanul lássanak mindent, és lássák, hogy anélkül, hogy promováljunk, anélkül, hogy magunkat promováljuk, meg tudjuk mutatni azt, hogy miből áll ez, és hogyan tud segíteni az embereknek, és kiken tud segíteni, és hogyan néz ki, hogyha helyesen van csinálva.
0: Mennyire újszerű ez a kezdeményezés, amiben belevágtatok, hogy egy dokumentumfilmet készítettetek mindennek a folyamatáról, mert számomra egy kicsit hallatlan. Vannak egészségügyi dokumentumfilmek, legtöbben pont az ellentétjét próbálják elérni bennünk, hogy megijesztenek az édességekről, megijesztenek bizonyos rossz szokásokról, de ez pont pozitívan próbálhatni ránk. Hogyan érkezett az ötlet, hogy pont egy dokumentumfilm formájában próbáljátok mindezt elérni?
2: Hát lehet, Hunor, többet tudsz mesélni erről. Az én rálátásom az, hogy egy dokumentumfilmben sokkal több információt lehet az emberek elé tárni. Most ugye ebben a rohanó világban nagy divattá váltak az ilyen 5-7 másodperces videók, amiken gyorsan végig scrollolunk. Viszont annak a tartalma nem tudom mennyire építő, nem tudom mennyi marad meg az emberekben. Így, hogyha valaki rászánja magát, hogy végignézni egy 50 plusz perces dokumentumfilmet, akkor szerintem sokkal több marad meg abból, sokkal több pozitívum marad meg a paciensben.
1: Én is kb. Ezen a véleményen vagyok, illetve úgy gondolom, hogy ez egy komoly kezelés, amit komolyan kell kezelni, és talán egy dokumentumfilm is egy film struktúrájú anyag tudja úgy igazán nyersen megmutatni azt, hogy ez miből is áll.
0: Maga az esemény, a filmvetítés, az kinek szólt? Inkább a pácienseknek, vagy érdeklődőknek, vagy szakmai kollégáknak is? Hogy terveztétek meg ezt a programot?
2: Hát mi arra igyekeztünk, hogy gyakorlatilag megnyissuk a klinikánknak a kapuit a nagy közönség felé elsősorban. Sokan csak azt látják, hogy mi az eredménye a munkánknak, látják csak a szép fogsort, a szép mosolyokat, viszont nagyon kevesen látnak bele effektív a munkának a folyamatába. Kevés páciens az, aki látja azt, hogy mennyire precíz dolgokról van szó, mennyi technológia szükséges arra, meg a csapatmunka, ami lehetővé teszi ezeknek a kezeléseknek a jó működését, meg a jó eredményét.
0: Hogy fogadta a közönség ezt a dokumentumfilmet? Milyen véleményeik voltak? Tehát ők kik vettek részt konkrétan az eseményen?
1: Sok városból, sok faluból, környező falvakból, vagy akár távoli helyekről eljöttek emberek. Meglepően jól fogadták. Nem hinném azt, hogy kaptunk bármi negatívat erre az eseményre. Mindenki nagyon értékelte és kedvelte ezt az iniciatívát. Mindenki nagyon hálás volt az átadott információkért. Volt nyilván kritika is, de ez mind építő jellegű, és ez inkább a filmnek a struktúrájára, vagy a technikai részére érkezett. De egyébként nagyon pozitívan fogadta mindenki.
0: A dokumentumfilm háta mögött kik állnak, kik a szereplők? Mivel sajnos nem lehettem ott az eseményen, nem láttam a dokumentumfilmet, de érdekel az, hogy megtudjam, hogy voltak személyes történetek is benne. Tehát mi volt maga a fonal az egész dokumentumfilmnek?
2: Hát a résztvevők a dokumentumfilmben, meg ugye akik elő is állították, az kizárólag a klinikának a csapata volt. A szereplők azok, hát mi voltunk, akik amúgy nem színészek vagyunk, hanem mindennapi emberek, közönséges emberek. Hát igen, elég nagy mamut munkája volt a média csapatnak, ahol hárman vagytok gyakorlatilag, három személynek a munkája. Szereplőként még ott voltak a pacienseink is, volt 10-15 paciens, aki megosztotta a saját élményét, tapasztalatát, hogy hogyan mentek keresztül ezeken a kezeléseken, hogy győzték le a félelmeiket, milyen tapasztalat volt úgy nekik általánosan ez az egész.
0: Orvosként neked milyen volt egy dokumentumfilmben részt venni? Orvosként gondolom, hogy teljesen más dolgokat végzel a klinikán, de most meg kellett szólalnod, mondtad, hogy nem vagy színész, de milyen volt ez az egész folyamat számodra?
2: Nagyon érdekes dolog, mert ugye mi a mindennapi szinten kommunikációból áll a kezelésnek a nagy része, mert mielőtt bármilyen beavatkozáshoz is nekilátunk, kell beszélni az emberrel, és ez úgy már természetesen jön, ugyebár mert napi szinten több pacienssel is találkozunk, viszont teljesen más az, amikor egy kamera előtt kell, akár prompterrel beszélni, mert az emberben ott van az, hogy több száz vagy ezer ember előtt beszél, és na, figyelni arra, hogy helyesen átmenjen az információ.
0: Hogy kérlek?
1: Nekem is itt két szerepem volt ebben a filmben, mivel én is, mint szereplő is, és mint rendező is ott voltam. És ezt én is el tudom mondani, hogy nagyon szokatlan, nagyon új, és nagyon furcsa volt számomra a kamera előtt lenni, mint mögötte. Úgyhogy egy kihívás volt ezen a téren is. Nem feltétlen csak az, hogy legyártsuk.

0: Nem feltétlenül látunk, egy dokumentumfilmet megnézünk, eltölt bennünket érzelmekkel, de azt nem látjuk, hogy mekkora munka van mögötte. Mesélnétek erről is?
1: Maga az egész, tehát tervezéstől egészen a vetítésig, a premieri körülbelül azt hiszem, hogy egy év volt. Ebből kb. 2 hónap volt, amíg elterveztük, megírtuk, hogy szeretnénk strukturálisan a dokumentumfilmet, hogy képzeljük el, mire van szükségünk. És utána meg elkezdtük a filmezést, kb. 3 napot filmeztünk a csapattal, interjúk és bemutatás magunkat, ugye ez 6 ember, 3 nagyon intenzív nap és körülbelül...
2: Azt akart mondani, hogy az a 3 nap az intenzív volt, egy ilyen
1: igen.
2: Munka utáni
1: igen, ez körülbelül 23 óra volt, azt hiszem, ebben a 3 napban filmezés, összvisz. És ez mellett még nem szabad elfelejtenünk azt, hogy mi emellett még páciensekkel is filmeztünk. És itt gyűl össze az az kb. 1 év, meg a hónapok, hogy nagyon sok páciens hosszú kezelésekkel, különféle időpontokban, és ezek is kb. Páciensenként, ha összeadunk mindent, akkor olyan 5-6 óra filmezés. Ezek után megjött a szerkesztés, ami az én feladatom volt, és ez 3 hónapba telt összesen. Úgyhogy csak ezzel tudtam foglalkozni. Egy nagyon intenzív 3 hónap volt. És ezzel párhuzamosan egyébként még filmeztünk pácienseket is, akikből még volt, hogy bekerült a dokumentumfilmbe, mert mondjuk jöttek a végleges fogsorért, vagy valami jobb anyag készült velük, ami jobban beillett oda, abba fél percben hasonlók. És párhuzamosan elkezdtük szervezni az eseményt is. Ennek is a szervezése azt hiszem, hogy körülbelül 2 hónapot tartott. Promoválás, szponzorok, és így jutottunk el a végeredményhez.
0: Kinek az álma volt ez a dokumentumfilm? Vagy, mert azért, aki egy klinikán dolgozik, meg vagyok győződve, hogy limitált az ideje, mert kell foglalkozni a páciensekkel, az adminisztratív ügyekkel, van azért tennivaló, nem hiszem, hogy olyan könnyen akad idő, hogy még valami pluszot vállaljon egy klinika magára, pénzügyileg is, meg idő szempontjából is. Lehetne úgy nevezni ezt a dokumentumfilmet, mint egy nagy álom?
1: Szerintem igen. Igen, és egyébként érdekes, mert nagyon lelki ismeretesen állt neki mindenki, nagyon nagy kedvel, viszont utána meg nem biztos, hogy mindenkinek volt egy elképzelés arról, hogy ez hogy fog kinézni. Még nekem sem, megmondom őszintén, hogy nem ugyanaz a végeredmény, mint ami az elképzelésem volt. Ennek pedig örülök, mert jobb a végeredmény szerintem, mint ami volt az elképzelésem. De lehet úgy mondani szerintem, mint egy álom mindenkinek, mint egy álomprojekt.
2: Még azt adnám hozzá, hogy ez egy olyan jó ilyen kis team building projekt volt, mert attól a ponttól kezdve, hogy elkezdtük a dokumentumfilmet, és a végéig csatlakoztak még hozzánk jó páran a céghez, a klinikához, és ők is ugyanolyan nagy lelkesedéssel álltak hozzá, és jól összerázódott így a csapat, egy kicsit jobban megismertük személyesebben is egymást, és szerintem ez egy jó program volt a klinikának mindig a csapat építési szempontjából.
1: Uh-huh. Több mint 2-szeresére nőtt a csapat.
2: Igen.
0: Csak ennek a dokumentumfilmnek.
2: Köszönjük. Az ide alatt.
1: Amennyi idő alatt ez elkészült, több mint 2-szeresére. Uh-huh.
0: És ez személyesen nektek mit jelent? Hát örömmel tölt el, hogy sikerült olyan emberekkel találkozni, megismerni, akik ugyanazt az álmot akár megosztják veletek, és azzal a készséggel próbálnak segíteni az embereknek?
2: Mindenképp. Bármilyen cég, vagy bármilyen csapat, amikor neki lát valamit elvégezni, csak úgy mehet jól egy munka, hogyha mindenki rá van fókuszálva egy arra a dologra, betartja a protokollokat, és na, ha lelkesedéssel is tudja ezt tenni, akkor az egy plusz, az tényleg egy plusz dolog.
0: A 2 okon kívül, amit említettél, amiért szerettétek volna ezt a dokumentumfilmet megvalósítani. Azon kívül mondhatjuk azt is,

0: hogy ez az orvosi szakág nyújt valami többet is a többinél, mint amit a piacon találhatunk az implantológia terén. És ezért is fontos volt akár egy dokumentumfilmet is készíteni róla, hogy az emberek tudjanak erről a lehetőségről, opcióról, megismerkedjenek vele, és belelássanak nyilván abba a folyamatba, és abba, hogy ez a folyamat nem épp olyan fájdalmas, mint ahogy elképzelik, tehát hogy teljesen más, mint amilyen valójában a maga a klinikán.
1: Rengeteg paciens jön különféle félelmekkel, és ez érthető is valamilyen szinten, mert régebben, ahogy működtek a fogászati beavatkozások, az nagyon brutális volt, nagyon, nem mondom, hogy barbár módon, de nincs messze tőle, és érthető is valamilyen szinten, mert nem volt meg ez a technológia. Nem volt ez a zsibbasztási lehetőség se, ami most rendelkezésünkre áll. Nem volt ennyi hangsúly fektetve a páciensnek a problémának a megértésére, mert rengeteg fogászati probléma nem feltétlenül a fogakkal kezdődik, hanem ott sokkal több rejlik a háttérben, és ezeknek a megértéséhez szükség van egy mondhatnám mélyebb kapcsolatra a fogorvos meg a páciens között, hogy türelemmel végighallgassa, megértse a problémát, és ennek függvényében kezelje.
0: Kifejtenéd ezeket a dolgokat egy kicsit jobban? Milyen fajta kapcsolatra van szükség? Például egy páciens mennyi mindenről kell beszámoljon ahhoz, hogy egy tiszta kép kialakuljon az ő állapotáról, és milyen gyakori találkozásokkal lehet ezt megvalósítani, annak érdekében, hogy egy jó szolgáltatást kapjon.
1: Hát el tudom mondani például, hogy történik ez nálunk. A paciensek a legelső találkozásnál, úgymond, van egy konzultáció, ami csak arról szól, hogy az orvos a pacienssel elemezik esetleg egy röntgenfilmet, elmeséli a paciens a problémákat, mik azok, amik zavarják legfőképpen, mik az elvárásai, és ilyenkor kiderül sok dolog, ami arra vezet, hogy hogyan jutott ebbe a helyzetbe. Mert amint mondtam előbb is, nálunk a java része a pacienseknek olyan helyzetbe jönnek, amikor a fogakra már nem lehet semmit építeni. Tehát olyan borzasztó helyzetben vannak a fogak, hogy nem lehet kezdeni velük semmit.
0: Módszertanilag mennyire különbözik mindaz, amit a szolgáltatásban nyújtok, attól, amit gyakrabban megtalálunk a piacon? Tehát mennyire különleges ez a módszer, amit alkalmaztok ti a klinikán?
1: Ami a módszert illeti, most nagyon digitalizáltunk mindent, mert ennek a digitális technikának a köszönhetően sokkal kiszámíthatóbb minden kezelés. Ki tudjuk számítani ilyen háromdimenziós képekkel az eredményt, mielőtt nekilássunk magának az implantátumoknak a behelyezéséhez. A protokolljaink, amiket kidolgoztunk, azok több száz páciens kezelése utáni protokollok, amik egy minőségi kezeléshez vezetnek.
0: Romániában vagy külföldhöz viszonyítva ez egy olyan protokoll, ami gyakran ismert, vagy újszerű itt az országunkban.
1: Hát, amikor Romániáról beszélünk, általában mindig hasonlítjuk ugye a nyugati országokkal, és hál' Istennek most oda jutottunk, a technológia az szinte ugyanaz, tehát elérhető számunkra is. Itt a különbséget szerintem inkább a szakosodás teszi meg, mennyi energiát, mennyi pénzt fektet a klinika az embereknek a fejlesztésére, a szakmai fejlesztésére inkább.
0: Ebből a szempontból nagy felelősség van a páciensnek a vállán, hogy melyik klinikát választja meg magának arra, hogy változtasson a fogsorán és a fogsorának az egészségén. Számít az, hogy melyik klinikához megy el?
1: Mindenképp számít az, hogy melyik klinikához megy el, viszont attól szerintem sokkal fontosabb az életstílusnak a megváltoztatása, mert ugye egy ilyen helyzetbe jutni, ott volt egy pár rossz döntés, ami az életstílust is illeti, És ez egy új lehetőség, egy felfrissült lehetőség arra, hogy változtasson ugye a szájhigiéniát illeti táplálkozás szempontjából, és sokan visszanyerik így a magabiztosságukat, meg a szociális életük megváltozik ennek folyamán.
0: Hogyha egy ember elmegy a klinikára, és a fogsora megváltozik, de a szokásai nem, akkor ugyanolyan romboló hatással lesz ez a fogaira nézve?
1: Egyértelműen igen. Erre nagyon nagy hangsúlyt fektettünk, és főleg én szeretek a higiéniáról alaposan beszélni, figyelve a páciensre, hogy megértette tényleg azokat, amiket elmondok neki, és hogy megértse a fontosságát ezeknek, mert bármit teszünk egy páciensnek a szájába, az annyira tartós, amennyire jó a szájhigiénia.
0: Ha jól értettem, ennek a premiernek, ami próbálta bemutatni a harmóniát a tudomány és ember között, volt egy jótékonysági része is. Meséljetek erről is részletesebben.
2: Igen, mivel a filmnek a fő célja az edukálás, mindenképp szerettük volna azt, hogy ingyenes legyen a belépés. Viszont ugyanakkor arra is gondoltunk, hogy hogyan tudnánk még egy jót tenni, hogyan lehetne még nagyobb hatása az egész eseménynek, és ezért esett arra a választás, hogy legyen egy jótékonysági esemény, és támogassuk a turényi iskolát a rászoruló gyerekeknek. Végül is ugyanúgy edukálási célja van mindkettőnek, úgyhogy emiatt.
0: És kérlek, akartam mondani valamit. Ha nem, akkor felmerült bennem az a kérdés, hogy miért pont ezt a címet kapta a dokumentumfilm, hogy Implantum harmónia a tudomány és ember között. Vannak ilyen részek bele téve, amik próbálják ezt a... Van egy ilyen távolság a kettő között, amit próbáltatok összehozni a tudomány és az ember között, az ember gondolkodása között, és a között, hogy mit nyújt a tudomány már számukra?
2: Igen. Volt egy visszajelzés a filmmel kapcsolatban az esemény után, tartalmazhatna több orvos és technikai adatot, ha már dokumentumfilm, és ez igaz, viszont mi azt szerettük volna, hogy ne technikailag menjünk bele ebbe a kezelésbe, ne az orvosokhoz szóljunk ezzel a dokumentumfilmmel, hanem az emberekhez, és mutassuk meg azt, hogy milyen hatása van lelkileg az emberre ennek a kezelésnek, hogyan tudja megváltoztatni a lelkiényét, hogyan tudja megváltoztatni az életét, konkrétan a mosolyát, és emiatt esett a választás erre a címre is.
0: És helyszínként miért pont Kolozsvárt választottátok, hogy itt vetítsétek ezt a dokumentumfilmet? Maga az orvosi gyakorlat miatt, hogy itt van a székhelye, vagy azért, mert Kolozsvár egy nagyon nyüzsgő-pezsgő város, ahol könnyen piacra lehet dobni egy ilyet, és könnyen meg lehet fogni az embereket, vagy nyitottabbak az újszerű dolgokra, vagy volt-e valamilyen más ok?
2: Úgy gondolom, hogy Kolozsvár a tökéletes város egy hasonló eseményhez. Azon kívül, hogy ez egy edukatív esemény, vagy film, azon kívül egy iniciatíva is. Nem tudok egyetlen eseményről sem, ami klinika által lett volna szervezve, és dokumentumfilm, vagy bármilyen filmnek a premierje lett volna Romániában. Alapból dokumentumfilmről sem tudok, ami Romániában készült implantológiáról.
1: Meg ugye az is ott van, hogy Kolozsváron, az aktivitásunk Kolozsváron van, és elég sok paciensünk van Kolozsvárról is, és sokkal kényelmesebb volt ide meghívni embereket, meg nekünk is sokkal könnyebb volt itt megszervezni.
2: Meg ugyanakkor egy nagy város is, és Kolozsvár is gyorsan fejlődik, meg egyetemista város is, úgyhogy nagyon sok olyan szempont van, ami azt mutatja, hogy megérte ezt Kolozsváron.
0: A páciensek, akik hozzátok eljárnak, hoztak magukkal hozzátartozókat is az eseményre, vagy milyen volt maga az eseménynek az atmoszférája, ti személyesen hogy éreztetek magatokat az esemény ideje alatt, milyen volt eltölteni annyi ember között egy napot, illetve hány ember vett részt a programon?
2: Az eseményen körülbelül 150-en vettek részt, nem tudok pontos számot. Szerintem nagyon jó hangulat volt, nagyon jó érzés volt, és őszintén leírhatatlan az az érzés, amikor ennyi ember nézi a képernyőn azt, amit felépítettél a nulláról, és megtapsol, és utána pozitívumot visszajelez e felé. Tényleg egy leírhatatlan érzés volt. Ugyanakkor nagyon jó volt azt is látni, hogy hány helyszínről érkeztek emberek. Voltak páciensek is, kolozsváriak is, és környező falvakból, vagy városokból, hozzátartozókkal volt, aki a gyerekével, vagy az unokájával jött el erre az eseményre. Voltak Besztercéből, voltak Botosányból is résztvevők, ami ugye az ország másik fele, úgyhogy úgy gondolom, hogy ahhoz képest, hogy egy implantológiáról készült dokumentumfilm, egy elég szép létszámban ott voltunk az eseményen, és nagyon jó hangulata volt az egésznek.
1: Ami a hangulatot illeti, hadd tegyem hozzá azt is, hogy nem csak simán egy film levetítés volt, hanem egy ilyen szociális
0: program,
1: igen, a film levetítése után helyet adtunk kérdéseknek, volt elég sok ötletes kérdés a hallgatóság részéről, mi meg ott elől megpróbáltunk válaszolni ezekre, szóval teljesen jó hangulat volt.
0: És melyek voltak a legérdekesebb kérdések, vagy azok, amelyek gyakran felmerültek a résztvevők között?
1: Hú, hát nem tudom, hogyha volt két olyan kérdés, vagy két hasonló kérdés. Volt, aki a maga beavatkozásnak a részleteit kérdezte, volt olyan, aki az árakat kérdezte, volt olyan is, aki csak...
2: Garancia.
1: Garancia, arra igen,
2: is ez kérdezte.
1: Is jó kérdés volt.
2: Csontpotlásról.
1: Igen, csontpotlás, szóval elég érdekes kérdés.
2: Szerintem a legjobb kérdés az volt, amikor megkérdezték Kodrintól, hogy ő mit érez. Most, hogy a filmben láttuk azt, hogy mit érez a páciens, Kodrin, a sebész mit érez ezek a kezelések után.
0: Uh-huh. És mi volt a válasza?
2: Az, hogy egy leírhatatlan érzés.
0: Leírhatatlan érzés. Hát gondolom, hogy valaki életére nézve akkor a befolyással legyél, az egy leírhatatlan érzés, mert pozitív irányba befolyásolod valakinek az életét, és biztos vagyok benne, hogy a szaktudást is nagyon nehéz kisajátítani, idő kell hozzá, energia kell hozzá, anyagi oldala is van ennek, talán erről te tudnál többet mondani, de végső soron, aki ezt oda is jut, hogy elkezdje ezt a szakmát végezni, mindaz a sok nehézséget kárpotolja maga az az érzés, amit érez majd aztán a páciensekkel, és mikor látja a végeredményeket.
1: Igen, teljesen. Ez csak annyi hozzáfűzni valóm lenne, hogy sokszor mi, mint szakorvosok, meg mint orvosok, így a mindennapi munkában megfeledkezzünk arról, hogy mit is jelent ez a páciensnek, mert mi koncentrálunk nagyon arra, hogy legyen precíz a munka, ne felejtsünk ki bizonyos lépéseket, legyen a protokoll betartva, legyen minden steril, minden a helyén legyen. Viszont amiután behelyezzük a munkákat, és látjuk, hogy ez tényleg az embernek, a páciensnek az életét változtatta meg, nem csak az, hogy lett egy új fogsora, és tud szépen mosolyogni, hanem visszakapta az önbizalmát, visszakapta azt a szociális életet, amit 15-20-25 éve már nem tud gyakorolni emiatt.
0: Uh-huh. Van-e elképzelésetek arról, hogy mi lesz a jövőre nézve? Számítok más városokba is elmenni, és ezt a dokumentumfilmet kivetíteni különböző publikumoknak, vagy szeretnétek online téren elérhetővé tenni az emberek számára, vagy milyen elképzelések vannak a részletekről, ami a jövőt illeti, és ezt a dokumentumfilmet?
2: Azt meg tudom mondani biztos, hogy a dokumentumfilm nem lesz publikus, úgyhogy bárkinek elérhető bármikor. Tehát nem lesz egy mondjuk YouTube-ra feltöltött videó vagy dokumentumfilm, mivel úgy gondoljuk, hogy az túl értékes, hogy elveszlődjön ott a sok, rengeteg millió videó között. Vannak vele még terveink, szeretnénk nyilván még eseményeket, akár vetítéseket szervezni ezzel kapcsolatosan, viszont talán ezt meglepetésnek hagyjuk.
0: Hogyha van-e esetleg olyan dolog, amit kihagytam, amire még szívesen visszatérnétek, akkor itt megadatik a lehetőség nektek.
1: Egy percet gondolkozom. Valamit. Ilyen végső gondolatként?
0: Nem feltétlenül, tehát van még idő, még beszélhetünk, okay. De sajnálatosképpen nem lehettem ott, és nem tudok minden vetületére kitérni, ezért, hogyha van olyan, amit én amiatt, hogy nem voltam ott, nem láthattam, lehet, hogy ti megemlítettek, és értékes gondolatokat osztotok meg még velünk.
2: Ugye, amint ezt már mondtuk, nagyon sok páciens is szerepelt a dokumentumfilmben, nagyon sok páciensnek a története volt benne, és nagyon jó érzés volt látni azt, nagyon jó érzés volt együtt látni ezt a sok történetet, ezt a sok lelki állapotot és változást. És szerintem ez még egy olyan szempont, ami miatt azt mondhatja az egész csapat, nem csak én, vagy nem csak Levi, hogy ezt a projektet megérte megcsinálni.
0: Maga a páciensek, akik szerepeltek a dokumentumfilmben, és ott voltak élőben is, ők hogy kezelték ezt a helyzetet, hogy magukat egy nagy képernyőn kövessék?
1: Szerintem egy különleges élmény volt, úgy, ahogy számunkra is, mert nem láttuk ugye magunkat még egy ilyen nagy képernyőn, ilyen környezetben, és hát úgy szoba eredtünk egy pár páciens, és el voltak ragadtatva, tényleg tetszett nekik ez az ötlet, meg úgy jó volt találkozni és újra találkozni a páciensekkel, akikkel lehet fél éve nem találkoztunk, mert ugye rendszeresen visszahívjuk őket fél évente kontrollra, de így nagyon érdekes volt találkozni velük, meg ők maguk között is találkozhattak, még megoszthattak maguk között élményeket.
0: Tehát egy külön közösség alakult ki, igazából egy implantum közösség. Igen. Milyen az az érzés, hogy tudjátok, hogy ennyi emberre hatással voltatok?
2: Én nem feltétlen mondhatom el azt, hogy hatással vagyok valamivel az emberek életére. Én inkább az a személy vagyok, meg mi a média csapatban azok a személyek vagyunk, akik ezt végigkövetik. Úgyhogy erről majd Levi tud mesélni, hogy ez milyen érzés, viszont egy nagyon jó érzés, és nem is tudom igazán leírni szavakban, hogy milyen érzés végigkövetni akár ezeket a történeteket és ezeket a változásokat. Nagyon sok páciens van, aki elérzékenyül, aki akár sír, aki meg se tud szólalni azok után, hogy meglátja a lerombolt fogsorából az új fogsort. Nekem például édesanyám is páciens, ő a dokumentumfilmben is egy nagyon gyakori visszatérő szereplő, és én nála láttam igazán azt, hogy mire is képes ez a kezelés, és még én is elérzékenyültem, és megkönnyeztem, amikor ott állt előttem a véglegesekkel, és újra bele tudott harapni egy almába, és az az érzés, ami látszik az arcukon, ami akár többet ér 100 szónál is. Uh-huh. De Levi tudja elmondani azt, hogy igazán milyen érzés az, amikor te vagy felelős ezért.
0: De még mielőtt Levi válaszolna, nem tölt el egy különleges érzéssel az, hogy hozzájárulhattál ahhoz, hogy még több embernek megmutasd ezt a lehetőséget? Tehát, hogy nem ad egy ilyen pluszt számodra, hogy oké, nem tudok én egy olyan orvos lenni, de tudok valamit tenni azért, hogy azok az emberek, akik küzdenek ezzel a problémával, azok megtalálják a megfelelő szakembereket.
2: Igen, ez is egy jó érzés mindenképp, hogy mi, ha az orvosok azért dolgoznak, hogy megváltoztassák valakinek a mosolyát, mi azért dolgozunk, hogy az orvosoknak legyen lehetősége megváltoztatni ezeknek az embereknek a mosolyát. És hogy ezek az emberek tudják azt, hogy mivel állnak szembe, és hogy esetleg miért fontos ez nekik, vagy milyen kihatással lehet az, hogyha nem végzik el ezt a kezelést a szervezetükre, vagy az egészségükre nézve, eltekintve a fogsortól.
1: Eszembe jutott a kollégámnak, kollégámtól egy idézet, ő szokta mondani, dr. Kodrinsztrugári, a sebész, amikor a paciensek kérdezik, hogy na, milyen elvárásuk lehet, azt mondta, mindig azt mondta, hogy a semmiből csinálunk valamit. És ebben van egy jó adag igazság, mert tényleg az implantokat behelyezzük, de látszólag nem látszik semmi, mert ugye az embernek koponyájában a csonda van elhelyezve. És hát az érzem, ami eltölt engem, ha bár már több száz pacienst kezeltünk, és több száz munka kiment ugye a kezem alól, minden eset másképp reagálnak az emberek, és úgy sokszor is elérzékenyülök akkor, amikor látom tényleg az arcukon, hogy felcsillan a szemük, amikor először belenéznek a tükörbe, és ahogy mondtam eddig is, visszakapják a magabiztosságukat, tehát tényleg egy életet változtató dolog, és ezáltal tényleg hatással vagyunk nem csak rájuk, hanem arra a közösségre is, ahol ők megjelennek, mert ugye ez mindenkire kihat.
0: Orvosi egyetemen gondolom, hogy a szaktudást adják át inkább, de erről mennyire térnek ki az egyetemen, vagy továbbtanulás során, hogy az emberekhez hogyan viszonyuljatok, hogyan kezeljétek ezeket az érzelmeket, amelyek belőlük feltörnek, akár pozitívak, akár negatívak, frusztráció, vagy félelem. Ezt idővel sajátítottad el, hogy tudjál empátiát mutatni irányukba, tudjál tapintatosan beszélni hozzájuk ahhoz, hogy ne bántsd meg őket, de mégis erőteljesen, hogy buzdítsd őket a változásra. Ezt az egyetemen tanultad, vagy a tapasztalat adott nagyon sokat hozzá?
1: Hát erre külön tantárgyam úgy nincs az egyetemen, ha bár nem lenne rossz ötlet egy ilyen kurikulumot beiktatni. Viszont ami az egyetemben is már elkezdődött, az interpersonális kapcsolat, ugye, mert az egyetem ide alatt is már neki fogunk kisebb mértékű kezeléseket elvégezni, és akarva akaratlanul beleütközünk abba, hogy kell kommunikálni az emberrel, és ugye ezt empátiával kell igyekezni tenni, ami lehet elég nagy kihívás, főleg az orvosoknak, mivel, hogy is mondjam, annyi fájdalmat lát az ember, annyi szenvedést lát, hogy egy idővel ez lehet, hogy megkeményíti egy kicsit az embert. Viszont kell törekedjünk arra, hogy tényleg empátiával értsük meg az embernek a problémáit, és próbáljuk egy kicsit elképzelni az ő helyzetét az úgy, ahogy van, és akkor így könnyebb megérteni egy picit.
0: És hogyha a média oldalát nézzük, és az érzelmeket vizsgáljuk, akkor mennyire nehéz volt számodra, hogy mindazt az érzelmet, amit láttál te a klinikán, azt valahogy egy képernyőre vetítsd rá, hogy át tudjad adni a közönségnek is. Gondolom, hogyha sokszor találkoztatok ezzel a klinikán, akkor nem volt annyira nehéz, de voltak esetleg kihívásai ennek az oldalnak, vagy használtál valamilyen technikákat ahhoz, hogy őszintén át tud adni, de mégis hatással legyél?
2: Itt szerintem ez alapból hozzá kell szokni. Ahhoz, hogy mondjuk egy sebészeti műtétet kell filmezned, kell egy gyomoroda is, vagy kívülről is nézd. Eléggé, emlékszem, első napjaimban így hazamentem, és csak ültem, hogy mit láttam, épp eléggé nyomasztó tud lenni az, hogy az ember a tátott szájával ott van, és akkor műtik, ezt külsőként végignézve az első napokban nyomasztó tud lenni. Ugyanakkor ez a nagyon sok érzelem is, amivel találkozunk a kamera mögött, ez is egy olyan dolog, amihez hozzá kell szokni. Nyilván meghat minket is nagyon sok történet, és ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy mi hogy mutatjuk be a páciens. Tehát ez a dokumentumfilmnél is egyébként egy fontos szempont volt, hogy hogyan mutatjuk meg a pácienst, és mi az, ami belefér, hogy megmutassuk, és mi az, amivel őt nem rakjuk egy rossz képbe, uh-huh. vagy rossz fénybe.
0: Uh-huh. Ehhez gondolom kellett a pácienseknek is a beleegyezése, meg uh-huh. egy különleges folyamat ment végbe annak érdekében, hogy minden, ami felkerült a nagy képernyőre, az ők életükben is elfogadható legyen. Mivel most már a beszélgetés vége fele haladunk, mi az az egy gondolat, amit át szeretnétek adni a nézőknek és a hallgatóknak, akár az esemény beszámolót illetően, akár a fogászati gondokat illetően, milyen nyomot szeretnétek hagyni a nézőkben és a hallgatókban ezekben az utolsó pillanatokban?
2: Én úgy gondolom, hogy ha valaki ezekkel a problémákkal küzdik, akkor mindezt kintről látva szerintem nagyon fontos az, hogy tegyenek meg egy lépést, és menjenek el akár csak egy konzultációra is, vagy akár nézzenek valami anyagot meg, vagy akár nézzék meg a dokumentumfilmet, lássák azt, hogy miből áll, és hogy hogyan tudnak az orvosok segíteni rajtuk. És úgy gondolom, hogy a filmnek is ez, ha összekéne foglalnom a filmet egy mondatban, és elmondanom az üzenetét egy mondatban, az lenne, hogy minden lépés egy döntéssel kezdődik. És ez nem feltétlen csak a fogak terén.
1: Szerintem a legfontosabb dolog egy ember életében az meghozni a döntést, ahogy Humor is mondta, legyőzni a félelmet, mert ugye ez a problémának a forrása leggyakrabban a félelem, és félnek a beavatkozástól, félnek az eredménytől, félnek a munkának a tartosságától, és meg ugye a fájdalomtól nagyon sok ember esetében, és próbáljuk legyőzni ezt a félelmet, megtenni az első lépést, és utána rájön az ember, hogy jó döntést hozott.
0: Hogyha valaki a beszélgetés során kíváncsi lett a dokumentumfilmre és meg szeretné nézni, akkor hol tudja megtalálni?
2: Egy pár napon belül elérhető lesz regisztrációs alapon az implantum.ro weboldalon.
0: Hát nagyon szépen köszönöm nektek ezt a beszámolót, és gratulálok a kezdeményezésnek, gratulálok ennek a nagy álomnak. Hiszem azt, hogy minden egyes álom, ami szívből indul, és azzal a szándékkal, hogy jót tegyen az embereknek, az egy jó kezdeményezés és egy jó irány, ahhoz, hogy a világunk jobb legyen, szebb legyen, és egy jobb hely legyen. Köszönöm, hogy itt voltatok, és remélem, hogy jól éreztétek magatokat ti is itt a stúdióban velem együtt.
1: Igen, köszönjük.
0: A mai beszélgetés felhozta a figyelmünket arra, hogy a tudomány legnagyobb értéke nem csupán a technológiai fejlődésben rejlik, hanem abban is, hogy képes jobbá tenni az emberek életét. Amikor a szakmai tudás emberséggel és elhivatottsággal találkozik, abból valóban maradandó érték születhet. Köszönöm vendégeinknek, hogy megosztották velünk gondolatainkat, illetve önöknek is, hogy figyelemmel követték a mai adást. Mi most elköszönünk, elbúcsúzunk, és minden jót kívánunk önöknek. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik a szívbe.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gondot.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíz.

0: Bibliai ABC.
1: Sok szeretettel köszöntök minden kedves jelenlevőt. Örülök annak, hogy ma együtt tanulmányozhatjuk a Szentírást. Ma egy igen fontos témakörrel fogunk foglalkozni, azokkal a szertartásokkal, amelyeket Jézus Krisztus az újszövetségi keresztény egyháznak adott. Az újszövetségi Szentírásban három ilyen szertartással találkozunk. Ez a keresség, majd a keresség felújítása, a lábmosás, és maga az utolsó vacsora. Mind a három szertartással, amelyet Jézus Krisztustól kaptunk, külön-külön szeretnék részletesen foglalkozni. Először vegyük szemügyre a kerességet. Így olvassuk Efézus beliekhez írott levél 4. részének a 4. versében, majd az 5. Efézus beliekhez írott levél 4. rész 5. versét olvassuk. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresség. Nagyon fontos ez a bibliai kijelentés, és nagyon fontos igazságot tartalmaz. Ahogy egy az Isten, ahogy egy a hit, úgy egy a keresség is. Köztudott az, hogy a kereszténységben különböző kerességet alkalmaznak és gyakorolnak. Mi nem foglalkozunk azokkal a kerességekkel, amelyeket később a keresztény századok során emberek iktattak be és gyakorolják, mert azok nem Istentől vannak. Mivel a Szentírásban azt olvastuk, hogy egy kerességet ismer el az Isten, ezért ezt az egy kerességet szeretnénk ma Isten segítségével szemügyre venni a Szentírásból. Hogyan kell, hogy lezajljon a keresség? Milyen kerességi formát találunk a Bibliában, és természetesen mi a feltétele a kerességnek. Hadd mondjak el egy élményt. Amikor megtörtént a változás, és mindenki keresztényé vált, nem egyszer kerestek fel emberek, és bejöttek az utcáról, becsöngettek, és azt mondták, a lelkészt keresik, és mondtam, hogy én vagyok. Kérem, azért jöttem, hogy kereszteljem meg. És akkor elmondtam a bibliai kerességnek az előfeltételeit, és amikor ezt elmondtam, akkor azt mondja, köszönöm, akkor elmegyek olyan egyházba, olyan papot keresek, aki engemet azonnal megkeresztel. Nézzük a bibliai kerességnek feltételeit. Mi kell, hogy megelőzze minden ember életében a kerességet? Lapozzuk fel Máté evangéliumának a 28. részét, és a 28. részből a 19. és a 20. verset, amikor olvassuk, a következőket találjuk. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és imént ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Figyeljük meg, hogy az első feltétele a kerességnek, vagyis az előfeltétele a kerességnek, Jézus azt mondja, hogy menjetek el, és tanítsátok meg az embereket. És amiután megtanítottátok, és azok megértették az Isten igazságát, és elhitték azt, és gyakorolják azt, azután kereszteljétek meg. Mert a 20. versben pontosan ezt találjuk, hogy mondjuk el embertársainknak, tanítsuk meg őket, de mire? 20. vers. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. Minden ember, aki a keresség által óhajt szövetséget kötni, még ráadásul örök szövetséget kötni a mindenható Istennel, annak először meg kell ismernie azokat az igazságokat, amelyekre Jézus Krisztus tanít. Tehát mindenkinek Jézus Krisztus tanításával kell megismerkedni, és azokat tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. Nem azt mondta, hogy tartsanak meg bizonyos dolgokat. Ha néhány dolgot megtartanak abból, amit én parancsoltam néktek, akkor már is megkeresztelhetitek. Sajnos gyakorlat ez. Azonban Jézus szavai szerint ez nem megy így. Jézus Krisztus azt mondja, hogy mindazt, amit én parancsoltam, meg kell tartania annak az embernek, aki meg akar keresztelkedni. Tehát tudnia kell az igazságot. Lapozzuk tovább Márk evangélium a 16. rész, és a 16. résznek a 16. versét olvassuk. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhózik. Kedves jelenlevők, egy folyamatot szeretnék elmondani abból és annak alapján, amivel itt találkoztunk eddig a Szentírásban. Jézus Krisztus azt mondta, hogy menjetek el, tanítsátok meg az embereket, majd utána Jézus Krisztus azt mondja, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, és ugyanakkor Jézus Krisztus mondja el azt, hogy tartsák meg mindazokat az igazságokat, amelyeket én parancsoltam néktek. Gyakorlatban ez így néz ki. Olvasom a Szentírást, vagy hallgatom az Isten szavának tanítását, én magam döntöm el, miután megértettem, hogy Jézus Krisztus ezt várja el tőlem, hogy én elfogadom azt, elhiszem, és hogyha én elhiszem azt, amit Isten mond a Szentírásban, akkor én meg is valósítom azt, akkor én azt kezdem gyakorolni. Ha viszont csak hallgatom az Isten szavát, vagy olvasom a Szentírást, de nem gyakorlom életemben azokat az igazságokat, akkor azt jelenti, hogy nem hittem el. Sokan csak hallgatják az igét. Mi ne legyünk azok között. Mi legyünk azok az emberek, akik hallgatjuk az igét, elhisszük azt, amit Isten a Szentírásban mond, és miután elhittük, kérjük Isten segítségét, hogy Istenem, adjál nekem erőt, hogy én meg tudjam tartani mindazokat az igazságokat, amelyeket Jézus Krisztus meghagyott számomra. Tehát éljem azt, gyakoroljam azt. És ahogy Jézus Krisztus mondta, aki hisz és gyakorolja, az megkeresztelkedik, az üdvözül. Aki viszont nem hiszi az Isten igazságát el, az nem is gyakorolja, akkor miért keresztelkedjen meg? Hogyha nem hiszi az Isten igazságát és nem gyakorolja, és ezért mondja, aki nem hisz, az pedig elkárhózik. Amikor Péter apostol pünkösd napján a zsidóknak beszélt Jézus Krisztus megfeszítéséről, tehát haláláról és feltámadásáról, és ugye a zsidók, akik ismerték a Szentírás igazságát, őnekik az ő hitükből az hiányzott, hogy elfogadják Jézus Krisztust megváltójuknak, és amikor megértették azt, hogy Jézus Krisztus az egyetlen megváltó, akkor ezt olvassuk, ezt a kérdést tették fel a zsidók Péter apostolnak, és olvassuk Péter válaszát is. Apostolok cselekedetének a második rész 37 és 38. versét olvasom. Ezeket pedig, mikor hallották szívükben, megkeseredtek, és mondták Péternek és a többi apostoloknak, mit cselekedjünk, atyám fiai férfiak? Péter pedig mondanékik, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Mire tanácsolta Jézus Krisztus a zsidókat, akik különben Isten választott népének tartották magukat, valóságban azok is voltak? Térjetek meg, forduljatok el a bűnös életmódtól, forduljatok oda Krisztushoz, és miután elfogadtátok Jézus Krisztus személyes megváltótoknak, keresztelkedjetek meg, éljetek a Szentírás igazsága szerint. Miután láttuk a keresség feltételét, előfeltételeit, láttuk azt, hogy tanítanunk kell az embereket, hogy megértsék, mi az igazság. Jézus Krisztus azt mondja, hogy tanítsuk arra, amit én parancsoltam, tehát amit Jézus Krisztus parancsolt meg, mindazt, amit ő parancsolt meg, és utána, ha elhiszik az emberek az Isten igazságát, akkor keresztelkedjenek meg. Azonban a Bibliában milyen kerességmóddal találkozunk? Rómabeliekhez írott levél 6. részében találjuk a keresség formájának a leírását, a meghatározását. Természetesen nem csak itt, azonban itt olvasom. Rómabeliekhez írott levél, tehát Rómabeliekhez írott levél 6. rész, és a hatodik részéből olvassuk a 3-tól a 8-ig terjedő verseket. Azonban sorban elemezzük. Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusban, az ő halálában keresztelkedtünk meg? Miért a halálában? Miért nem az életében? Miért hozza párhuzamban Isten szava a keresztséget Jézus halálával? Miért azonosítsa Krisztus halálával a keresztséget? Olvassuk a következőt. Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mit mond a Szentírásban Isten? Eltemettettünk a keresztség által. Melyik az az egy bibliai keresztség forma? Jézus Krisztus is hogyan keresztelkedett meg? Vagy később erről még néhány szót ejtünk. Azonban Jézus Krisztus bement a Jordán folyóba. Keresztelő János Jézus Krisztus nem a Jordán partján keresztelte meg. Ráöntött kancsóból egy néhány csöpp, vagy egy néhány deci, vagy egy néhány liter vizet, és ez volt Jézus Krisztus keressége. Keresztelendő, amikor bemegy a vízbe, akkor amikor a kereszt, aki keresztel, kimondja az áldást a keresztelendő felett, hogy én a te hitvallásod alapján megkeresztellek téged az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, akkor a keresztelendőt bemeríti a vízbe, egy pillanatra összecsapódik felette a víz, ami jelképez Jézus Krisztus halálát, mert a keresztelendő egy pillanatra el van temetve a víz sírba, ezért a keresztség Krisztus halálát és temetését jelképezi, ahogy olvastuk, de hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Felemeljük a keresztelendőt a vízsírból, feltámad,

hogy élünk is ő vele. Láttuk, hogy mit jelkép ez a keresztség, azonban összegezve annyit szeretnék elmondani, hogy a keresztség nem más, mint meghalás a bűnnek, eltemetve a vízsírba és felkelve egy új életre. Kísérjük nyomon Jézus Krisztusnak, Jézus Krisztus életében is ezt. Vajon a bibliai keresztség gyermekkerességet tanít, vagy felnőtt keresztséget? Hány éves volt Jézus Krisztus, amikor megkeresztelkedett? 6 napos? 8 napos? 1 hónapos? Vagy 12 éves? Vagy 30? A Bibliában azt olvassuk, hogy amikor Jézus Krisztus megkeresztelkedett, mintegy 30 esztendős volt. Olvassuk Máté evangélium a 3. részéből a 13. verset. Akkor eljöve Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék ő általa. Jézus Krisztus nem vitték a keresztségre. A Szentírásban azt olvassuk, hogy ő eljött, és ez még egy nagyon fontos dolgot tár elénk. Jézus Krisztus szabad akaratból határozta el, hogy megkeresztelkedjen, és ezt kell tenni mindannyiunknak. Senki sem szabad rábeszélni a keresztségre. A keresztség minden ember személyes, egyéni elhatározásán kell, hogy nyugodjon, és meggyőződésen, amelyet a Szentírásból szerzett, a Szentírás tanulmányozása folytán. A csecsemőt vinni szokták a keresztségre. Jézus Krisztus itt eljött. Szükséges volt-e Jézus Krisztusnak a keresztség? Mert a keresztség meghalás a bűnnek, az előbb említettük. Jézus Krisztusban nem volt bűn. Akkor miért keresztelkedett meg? Olvassuk el a 15. verset úgy szintén itt. Jézus pedig felelvé mondané ki Jánosnak, keresztelő Jánosnak. Olvasom a 14. és a 15. verset. János azonban visszatartja vala őt, mondván, nékem kell általad megkeresztelkednem, és te jössz én hozzám. Jézus pedig felelvén mondané ki, engedj most, mert így illik nekünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engedett néki. Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy Jézus Krisztus a keresztséget nem nevezi szentségnek, hanem igazságnak. Jézus Krisztus betöltötte az igazságot. Ő gyakorolta azt nem azért, mert bűnös volt, hanem azért, hogy példát adjon nekünk. És ő valójában azt is tette, mert azt olvassuk a 16. versben, és Jézus megkeresztelkedvén azonnal kijött a vízből, és íme az egek megnyilatkozának néki, és látták az Isten lelkét alájönni, mint egy galambot, és őre elszállni. Itt látjuk a bibliai keresztséget. Tegyünk fel még egy kérdést ezzel kapcsolatban. Üdvösség feltétele a keresztség? Kell-e mindannyiunknak gyakorolnunk a keresztséget? Óhajtjuk-e betölteni ezt az igazságot úgy, ahogy Jézus Krisztus tette? Miért? Ha keresztények akarunk lenni a szószoros értelmében, akkor mindenben Jézus Krisztust kell követnünk is a keresztségben is. Csak egyetlen egy ígét szeretnék ezzel kapcsolatban olvasni, a János evangélium a 3. részéből az 5. verset, amikor Jézus Krisztus beszélget Nikodémussal, többek között ezt mondja el. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől, és lélektől nem mehet be az Istenek országába. Tehát aki nem keresztelkedik meg, úgy, ahogy Jézus Krisztus megkeresztelkedett alámerítéssel, ha nem hal meg a bűnnek a keresztséggel kifejezve, akkor nem mehet be az Istenek országába. Azonban Jézus Krisztus itt kettős dologról beszél. Aki nem születik víztől, és nem születik Szentlélektől. Mert a keresztség után szükséges felvérteztetnünk a Szentlélek erejével, hogy vele együtt győzelemes életet éljünk. Nézzük a másik szertartást, amelyet Jézus Krisztus hagyott meg tanítványainak. Lapozzuk fel János evangéliumának 13. részét, és a 13. részből olvassuk a lábmosással kapcsolatos kijelentéseket, a

0: negyedik verstől kezdve végig egész a 15. versig próbáljuk végig elemezni ezt. Felkelt a vacsorától, leveti a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülköti magát. Azután vizet tölt a medencébe, és kezdi mosni a tanítványok lábát, és megtörölni a kendővel, amely körül volt kötve. Mina azért Simon Péterhez is azt mondané ki, Uram, te mosod-e meg az én lábamat? Felele Jézus is mondané ki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Néhány megfigyelendő dolgot szeretnék idomborítani. Jézus Krisztus vállalta a legmegvetettebb szolga szerepét. Amikor a tanítványaival elfogyasztotta a húsvéti bárányt, ami jelképezte és előrevetítette az ő golgotai áldozatát, akkor nekünk keresztényeknek, az új szövetségi népnek egy újabb szertartást hozott létre, ez pedig a lábmosás. És Jézus Krisztus ennek a keleti gyakorlatnak lelki tartalmat és jelentőséget adott, mégpedig nagyon fontosat. Ez az egyik. A második, Jézus Krisztus ment egyik tanítványtól a másikig, és megmosta a tanítványok lábát. Egyetlen egy tanítvány számára sem nem volt feltűnő az, hogy a világ teremtője, a Szent Háromság második személye, a Fiú Isten, a megtestesült Jézus Krisztus lett és vállalta a szolga szerepének betöltését, vagyis szolgált az embernek, aki teremtett, vagyis teremtményeinek. A következő, Péter volt az, akinek a lelkiismerete nagyon érzékeny volt, és felteszi a kérdést, Uram, te mosod meg az én lábamat? És most szeretném, kedves jelenlevők, ha megfigyelnénk Jézus Krisztus kijelentésének súlyát. Így olvastuk a 7. versben, Jézus ezt mondta neki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Sajnos a keresztények nagy része azért nem gyakorolja a lábmosást, mert nem érti annak jelentőségét. Nagyon sok emberrel találkoztam, aki azt mondta, hogy hát igen, ez az alázatosság szertartása, ha én alázatos vagyok az életben, akkor én betöltem azt. Itt egyáltalán nem erről van szó. Jézus ezt mondja Péternek, te nem érted azt, amit én most cselekszem veled, de majd idővel meg fogod érteni. És kedves jelenlevők, vaj, ha Isten segítségével mi is eljutnánk addig, hogyha most még nem értjük, és azért nem cselekesszük, nem gyakoroljuk a lábmosás szertartását az úrvacsora előtt, most miután megértettük, és megértjük, mi elvagadjuk, kezdjük gyakorolni azt. Úgy, ahogy Jézus Krisztus meghagyta. Azonban, ha olvasok a 8. verset, mondané ki Péter, az én lábamat nem mosod meg soha. Ugye jellegzetes Péternek a határozottsága, és leszögezi, én soha nem vállalom azt el, hogy te a világ mindenség ura legyél az én szolgám. Mit válaszolt Jézus Krisztus erre a határozott kijelentésre? Felele néki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között nincs én hozzám. Kedves jelenlevők, nagyon figyeljünk oda Jézus Krisztus szavaira. Jézus Krisztus a Péter lábát mossa, és Jézus Krisztus azt mondja, hogy én téged akarlak megmosni. Tehát a lábmosásnak valami sokkal több, mélyebb jelentősége van, mint az, hogy egy szertartást gyakoroljunk. És amikor Péter ezt hallotta, hogy minden kötél szakad, amely köti őt Jézus Krisztushoz, akkor azt mondja a 9. versben Simon Péter, Uram, ne csak lábamat, hanem kezemet és fejemet is. Ha ez ennyire vészesen komoly, hogy semmi közöm sem lehet többé te veled, Jézus, ha én nem engedem neked megmosni a lábamat, akkor ne csak a lábamat, hanem tetőtől talpig. És most érkeztünk el a lábmosás jelentőségének legmélységesebb értelméhez és jelentéséhez, amelyet Jézus Krisztus adott. Ez pedig a 10. versben található. Mondanék ki Jézus.
1: aki megfürödött, nincs másra szüksége, mint a lábát megmosni, különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem minnyájan. Figyeljük, kísérjük figyelemmel Jézus Krisztus kijelentését. Aki megfürödött, nincs másra szüksége, mint hogy a lábát megmossa.
0: Amikor én fiatal koromban kezdtem olvasni a Szentírást, Jézus Krisztusnak ezt a szavát már akkor könnyen megértettem. Miért? Azért, mert ott, ahol laktunk, ahol laktam gyermekkoromban, mi egy dombtetőn laktunk, és a völgyben volt egy úgynevezett széktó, amelynek nagyon lúgos volt a vize, gyermekkoromban nem volt fürdőszoba, vízvezeték és így tovább, és egész nyáron minden este oda jártunk lefürödni. És amikor megfürödtünk, körülbelül 200-300 méterre volt az a bizonyos tó az otthonunktól, hazajöttünk a fürdésből, és meg kellett mosni a lábunkat, és úgy feküdhettünk ágyba, mert útközben beparolódott a lábunk. Jézus Krisztus itt azt mondja, hogy aki megfürödött, nincs másra szüksége, mint hogy lábát megmossa. Akkor ez mit jelent? Először is vessük fel ezt a kérdést, hogy mit jelent Jézus Krisztusnak ez a kijelentése, hogy fürdés. Lapozzuk fel Titushoz írt levelet, a 3. rész 5. versénél, ahol a következőket találjuk feljegyezve. Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürödője és a Szentlélek megújítása által. Mit is mondott Jézus Krisztus? Aki nem született víztől és Szentlélektől, nem vett be az Istenek országába. Tehát a víztől való születés a keresztséget jelképezi, tehát a fürdés, amiről Jézus Krisztus itt beszél, a keresztséget jelképezi, és Jézus Krisztus azt mondja, hogy aki megfürödött, aki megkeresztelkedett, annak nem kell havonta vagy három havonta újból és újból keresztelkednie, hanem gyakorolnia kell a lábmosást, mert Jézus így mondta, aki megfürödött, aki megkeresztelkedett, nincs másra szüksége, mint hogy a lábát megmosni. Akkor hogy nevezhessük meg? Minek nevezhetjük a lábmosást? A keresztség kicsinyített formája, kicsinyített mása. A lábmosásban újítjuk fel a keresztségkor kötött szövetségünket. És itt mindjárt megértettünk még egy dolgot. Kedves jelenlevők, ki gyakorolhatja a lábmosást? Bárki? Vagy az, aki bibliai keresztséggel megkeresztelkedett? Miért? Azért, mert a elsőben a keresztség, és Jézus azt mondja, aki megfürödött, az gyakorolhatja a lábmosást. Tehát nem kell időközönként újból keresztelkednünk. És miért mondtam ezt így el? Azért, mert miután megkeresztelkedtünk, bűnt követtünk el. És a lábmosás szertartása azért van, Jézus Krisztus azért hagyta, hogy ezt azokat a bűnöket jelképesen lemossuk gyakorolva a lábmosást. Tehát a lábmosás a keresztségkor kötött szövetség felújítása mindannyiunknál. És ezért Jézus Krisztus mondta, hogy ezt gyakorolnatok kell. 12. verset olvasom. Mikor azért megmosta azoknak lábát és a felső ruháját felvette, újra leülvé mondanékik, értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. És most nagyon kérek figyelmet. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábatokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábát. Hadd kérdezzem, ez nem parancs? De igen. Mit mond Jézus Krisztus? Ha én az Úr, a mindenható Isten, megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábát. Ez parancs. És a 15. versben, mert én példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek. Kedves jelenlevők, Ahogy a keresztségben óhajtjuk követni Jézus Krisztust, vajon óhajtjuk követni a lábmosásban is? Szüksége van minden emberre, aki már szövetséget kötött, vagy akár szövetséget fog kötni a jövőben a keresztség által a mindenható Istennel. Annak szükséges gyakorolni, annak feltétlenül kell gyakorolni a lábmosást. Igen. Ezt Jézus Krisztus mondta. Ha én megtettem veletek, néktek is meg kell tennetek. És még egyszer nyomatékosan mondja el, mert példát adtam nektek. Miben? A lábmosásban. Attól kelt fel, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Jézus Krisztus szépen elmondta, hogy mossuk meg egymást lábát. Ezt Jézus Krisztus hagyta meg. Kövessük Jézus Krisztust a lábmosás szertartásában is. Mert ez is ugyanolyan része, ami megmentésünknek, mint a keresztség és az úrvacsora. Ez is ugyanúgy Jézus Krisztustól van, ő hagyta meg, és megparancsolta benne bízó és őt követő embereknek, hogy ezt gyakorolják és engedelmeskedjenek ezen a téren is neki. Nézzük a harmadik szertartást, amelyet Jézus Krisztus hagyott meg, ez pedig az úrvacsora, vagyis az utolsó vacsora. Maga az utolsó vacsora hány részből áll? Azt látjuk a Szentírásban, hogy kettőből. Lapozzuk fel Máté evangéliumát, és Máté evangéliumának a 26. részében találjuk a mit tett Jézus Krisztus, miután visszaült az asztalhoz. Így olvassuk a 26. rész 26-tól a 28-ig terjedő versekben. Mikor pedig evének vevé Jézus a kenyeret, és hálakat adván megtöri azt, és adta a tanítványoknak, és mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem. És vévén a poharat, és hálakat adván adá azoknak, ezt mondván, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Miből áll tehát az utolsó vacsora? Jézus Krisztus vette a kenyeret, és itt nagyon szeretném, hogyha sorrendet figyelnénk meg, és hálákat adott. És miután hálát adott, megtörte a kenyeret, és úgy adta a tanítványoknak. Jézus Krisztus az utolsó vacsora alkalmával először hálát adott. Így kell gyakorolnunk nekünk is. Miután befejeztük azt a lábmosás szertartását, utána együtt van újból a közösség, akkor boruljunk le egy közös imára, és imádkozzunk. Adjunk hálát azért, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk a Golgotai kereszten. És miután ez megvan, törjük meg, a lelkész megtöri a kenyeret, és úgy ossza szét a jelenlevő hívőknek, akik részt vesznek az úrvacsora jegyeiben, gyakorolják azt, amit Jézus Krisztus meghagyott. Azonban jogos a kérdés, milyen kenyeret használt Jézus Krisztus az utolsó vacsorán? Kovászosat, vagy kovásztalan kenyeret? Máté evangélium a 26 és 17. versét olvasom. A kovásztalan kenyerek első napján pedig Jézushoz menének a tanítványok mondván, hol akarod, hogy megkészítsük néked ételedre a húsvéti bárányt? Milyen kenyeret? Kovásztalan kenyeret. Miért lényeges ez, hogy még erre is kitérünk, hogy milyen kenyeret fogyaszthatunk? Milyen kenyér jelképezheti Jézus Krisztus bűn nélküli testét? Kovászos vagy kovásztalan? Az előbbi kérdés az volt, miért használt Jézus? És mi akkor leszünk az ő követői, ha ugyanolyan kenyeret használunk az utolsó úrvacsorán, mint maga, hogy Jézus Krisztus tette. És itt azt láttuk, hogy Jézus Krisztus kovásztalan kenyeret használt. De vajon miért? Minek a jelképe a kovász a Szentírásban? Lukács evangéliumának a 12. részében olvassuk az első verset. Ekközben, mikor sok ezerből álló sokaság gyűlt egybe, annyira, hogy egymást letaposták, kezdje az ő tanítványainak mondani, mindenek előtt oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, amely a képmutatás.
1: Micsoda?
0: A farizeusok kovászától. Ami a képmutatás. Hadd kérdezem, a képmutatás bűn? Egyértelmű. Tehát a kovász mivel van össze párhuzamban megemlítve? Képmutatással, bűnnel. Hát Jézus Krisztus azért használt az utolsó vacsorán kovásztalan kenyeret, mert csak a kovásztalan kenyér jelképezheti Jézus Krisztus bűn nélküli testét. Kovászos kenyér semmiféleképpen sem, mert kovász a bűnnek a jelképe. Ha mi kovászos kenyérrel ünnepeljük az utolsó vacsorát, akkor mi azt fejezzük ki ezzel, hogy mi nem hisszük, nem valljuk, nem ismerjük el, hogy Jézus Krisztus bűntelen volt, és ha ezt nem ismerjük el, akkor Jézus Krisztus nem lehet a mi megváltónk. Ezért nem mindegy, hogy milyen kenyeret használunk, kovászosat vagy kovásztalant az utolsó vacsora alkalmával. Szeretném fellapozni Pál apostol Korintusbeliekhez írott első levelének az 5. versét, és az 5. vers 7. és 8. versében is ugyanerre az igazságra van felhívva mindannyiunk figyelme. Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, amint hogy kovász nélkül valók vagytok, mert hiszen a mi húsvéti bárányunk a Krisztus megáldoztatott érettünk. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, sem a rosszaságnak és gonoszságnak kovászával, hanem a tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában. Mit mond Pál? Tisztítsuk el a régi kovászt, szabaduljunk meg bűneinktől, és az úrvacsorát ne kovászos, ne bűnös állapotban, hanem bűntelen állapotban, kovásztalan kenyérrel ünnepeljük, hanem a tisztaságnak és az igazságnak kovásztalanságában ünnepeljük mi is. Tehát láttuk, hogy a kovász a bűnnek a jelképe. Jézus Krisztus kovásztalan kenyeret használt az utolsó vacsorán. Azonban itt azt olvastuk, hogy amikor imádkozott, megtörte a kovásztalan kenyeret, tanítványainak adta, akkor vette a poharat, és hálákat adott, és azt is a tanítványoknak adta. Milyen bort használt Jézus Krisztus az utolsó vacsorán? Kovászosat vagy kovásztalant? Hogy éljek ezzel a fogalommal. Alkoholmentes, vagy pedig részegítő italt használt az utolsó vacsorán Jézus Krisztus? Már bizonyára mindannyian következtetnek arra, amit a kenyérrel kapcsolatban elmondtunk, hogy a részegítő ital nem jelképezheti Jézus Krisztus bűn nélküli vérét. És azért is hoztam ezt a kovász, kovásztalan kérdést, mert a kovászgombák erjesztik meg a szőlőcukrot és változtatják alkohollá. Megint ott van a kovász, amely végzi az erjedést. Tehát akkor részegítő italt lehet használni az utolsó vacsorán vagy a szent áldozáson? Semmiféleképpen sem. Csak alkoholmentes, kovásztalan must jelképezheti Jézus Krisztus bűn nélküli vérét. Ezt találjuk, ezt tárja elénk a Szentírásban Isten szava, és kedves jelenlevők, kövessük Jézus Krisztust. Miután megkeresztelkedtünk, vagy megkeresztelkedünk, gyakoroljuk a lábmosást, úgy, ahogy azt Jézus Krisztus megmutatta, és megparancsolta, hogy a követői tegyék azt, és ugyanúgy járuljunk az Úr asztalához, és ugyanolyan kegyeket használjunk, tehát kovásztalan kenyeret, és eredetlen mustot, mert csak azok jelképezik Jézus Krisztus bűntelen testét és vérét. Azonban, amikor az úrvacsoráról van szó, akkor még egy kérdést szeretnék felvetni. Hány szín alatt kell gyakorolnunk, ünnepelnünk az úrvacsorát vagy a szent áldozást? Mert az mind a kettő egyen is ugyanaz, csak más-más vallású emberek másként nevezik. egy szín alatt, vagy két szín alatt? Hogyan gyakorolta Jézus Krisztus? Csak kenyeret, ostját adott a tanítványoknak? Vagy adott eredetlen mustot is? Tehát látjuk azt, hogy maga Jézus Krisztus két szín alatt gyakorolta az utolsó vacsorát, és Jézus Krisztus földi tanításában, földi életében adott. Jézus Krisztus egyik alkalommal, amikor tanította az embereket, míg itt járt a földön, elmondott nagyon szép ide vonatkozó kijelentést János evangélium a 6. részének az 53. 54. versét olvasom. Mondta azért nékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Mit mondott el Jézus Krisztus? Ha mi nem esszük az ember fiának testét, és nem isszuk az ő vérét, nincs életünk. Tehát ha csak ostját, vagy csak kenyeret fogyasztunk, nincs élet bennünk. Ha csak mustot fogyasztunk, de nem két szín alatt gyakoroljuk, nem vesszük magunkhoz a kenyeret és a poharat is, akkor nincs élet bennünk. Ezt olvastuk itt János evangélium a 6. rész 53. versében, de az 54. pozitív értelemben is Jézus Krisztus elmondja, aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és feltámasztom azt az utolsó napon. Kedves jelenlevők, akarunk az örök élet részesei lenni? Szeretnénk. Ez a szívünk vágya. Hiszem. Hisz nem is volnánk itt, hogy tanuljuk együtt Isten igazságát, ha nem volna ez a hitünk, ha nem volna ez a vágyunk. Ezért szívleljük meg Jézus Krisztus szavait. Azt mondja, hogy aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak. És én azt, aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, azt feltámasztom az utolsó napon. Itt látjuk, hogy két szín alatt kell gyakorolnunk az utolsó vacsorát. Ahogy Jézus Krisztus tette. Azonban ezt a három dolgot, három szertartást szeretném egymás után említeni, és egy-egy mondatban összefoglalni. Mire emlékeztet bennünket a keresztség? Jézus Krisztus halálára és feltámadására. Mire emlékeztet bennünket a lábmosás? A lábmosás a keresztségre emlékeztet bennünket, az Istennel kötött szövetség felújítása. Ezért, ahogy említettük, a lábmosásban csak az vehet részt, akkor van értelme. A lábmosás csak akkor van értelme gyakorolni, ha már megkeresztelkedtünk. Mert a keresztségnek a felújítása. Ha valaki úgy vesz részt a lábmosásban, hogy nem keresztelkedett meg, nem gyakorolja a hitelveket, akkor azt szeretném kérdezni, akkor van-e valamit felújítani, vagyis mit újít fel a lábmosás gyakorlásával? Majd utána ott van a harmadik, amit láttunk, az utolsó vacsora, maga a kenyér és a pohár. Mire emlékeztet bennünket az utolsó vacsora? Szeretném olvasni Korintus beliekhez írott első levél 11. rész, 26. verséből, ahol Pál apostol egyértelműen elénk tárja, hogy mi az, amire emlékeztet bennünket az utolsó vacsora. Korintus beliekhez írott első levél 11. rész 26. versében ezt találjuk. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Tehát összegezve, a keresztség emlékeztet bennünket Jézus Krisztus halálára és feltámadására, a lábmosás a keresztségünkre emlékeztet vissza, az utolsó vacsora maga a kenyér és a pohár, pedig Jézus Krisztus halálára, és ahogy itt olvastuk az igében, az ő dicsőséges második eljövetelére. Isten segítségével kívánom azt, hogy mind a három
1: szertartást tiszta szívből gyakoroljuk, és ebben is kövessük Jézus Krisztust. Fejezzük be mai elmékedésünket János Evangélium a 13. rész 17. versével. Jézus mondta el az utolsó vacsora végén: ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket.
0: Szívből kívánom, kedves jelenlevők, hogy ezt a három szertartást, amelyet Jézus Krisztus hagyott meg, mind a háromat úgy gyakoroljuk, mind a háromban kövessük Jézus Krisztust. Úgy gyakoroljuk, ahogy ő hagyta meg. Isten segítsen ebbe mindannyiunkat az ő kegyelméből. Amen.

73. Zsoltár, Asszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet.

sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözömtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajúdik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenségét.

0: 104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain, aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estéig. Mély számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérj!
1: Találkozás Jézussal.
2: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretném folytatni az előző előadásokat, különösen amit Géza tartott az előbb. Géza arról beszélt, hogy a Biblia mennyire szemléletesen mondja el a mi számunkra azt, hogy azok a jelek, amelyekről Jézus beszélt, azok mennyire pontosan jelzik előre, hogy Jézus mikor fog eljönni, és hogy egy olyan világban élünk, amikor tényleg minden percben azt látjuk, hogy ezek a jelek teljesednek. És Géza is említette azt az igét, amit láthatunk kivetítve, hogy miután Jézus arról beszélt, hogy lesznek ilyen jelek, és lesznek ilyen természeti katasztrófák, problémák, amelyektől az emberek szenvedni fognak, akkor egy figyelmeztetést adott a mi számunkra, hogy de vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és az élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap. Én azt hiszem, hogy a legateistább ember is elismeri azt, hogy a részegség és a dobzódás az soha nem vezet semmi jóra. Annak mindig valahol a következménye az, hogy tönkre mennek az emberi kapcsolatok, tönkre megy az embernek a saját egészsége. Mindenhol a saját életében, mások életében mindenütt csak kárt okoz. Úgyhogy a részegséggel és a dobzódással most nem is igazán foglalkoznék. Viszont van egy másik dolog, amire felhívja a figyelmünket Jézus, azt mondja, hogy az élet gondjai miatt megnehezedhet a mi szívünk. Azt nem kérdezem meg, hogy ki az, aki a részegség és a dobzódás miatt szenved, de ki az, aki úgy érzi, hogy az ő életében nincsenek gondok. Tehát nem jelent problémát az, hogy az élet gondjai miatt szenvedne. Köszönöm szépen. Tehát van két ember itt a teremben, akiknek nincsenek gondok az életében, ők nem szenvednek a gondok miatt. Nagyon örülök, hogy vannak ilyen emberek, de úgy látom, hogy a többség az úgy érzi, hogy bizony az élet gondjai azok ott vannak a mi életünkben, és jelenthetnek egy veszélyt a mi életünkben arra, hogy a mi szívünk is megnehezedik. És az a feladatom ma, hogy arról beszéljek, hogy mi van akkor, hogyha az embernek megkeményedik, megnehezedik a szíve. Egy alapvető dolog, hogy az ember az hisz Istenben. Hisz valamiféle természet feletti lénynek a létezésében. A világ bármely táján születnek is meg az emberek. Azt látjuk, hogy Afrikában, Dél-Amerikában, Ázsiában, Európában is mindenütt vannak vallások. Még akkor is, hogyha nem a Biblia igaz Istenét imádják, de az embernek szüksége van arra, hogy higgyen. És amikor az embernek a szíve megnehezedik, megkeményedik, sokszor talán éppen az élet gondjai miatt, akkor kezdi elveszíteni az ő hitét, akkor kezd el kételkedni, hogy ha egyszer ennyi gond van az életben, ha egyszer ennyi próba jön az én életemben is, akkor hol van az Isten? Akkor miért állíthatom én azt, hogy van egy gondviselő? Miért nem segít rajtam? Miért nem tesz valamit? És amikor az ember elkezd kételkedni az Istenben, elkezd kételkedni az Isten létezésében, akkor nem tud mit csinálni, mint átmegy egy másik gondolkodásmódba, megpróbál mindent racionálisan megmagyarázni. Ha valami történt, akkor az azért történt, mert, és keresi az okot. És mindennek megpróbál valamilyen racionális magyarázatot adni. És amikor úgy érzi, hogy megnehezedett az ő szíve, tele van gondokkal és bajokkal, akkor keresi, hogy ezeket a gondokat és bajokat hogy lehet racionálisan megoldani. Keresi a kiutat. Mi az, ami ma, ebben a modern 21. században egy nagyon gyors segítséget jelenthet akkor, amikor az ember bajban van? Hát a különböző gyógyszerek. Amiből mi magyarok túlságosan sokat fogyasztunk, sokkal többet, mint amennyit kellene, és mindezt azért tesszük, mert rengeteg problémánk van, és úgy látjuk, hogy a gyógyszer az egy nagyon gyors, hatékony segítséget tud nyújtani. Ha más nem a fájdalomcsillapító, vagy a nyugtató. Miért? Mert elfeledkezünk minden bajról, elfeledkezünk a fájdalomról, és úgy érezzük, hogy minden problémánk megoldódott. De vajon tényleg megoldódnak a problémák? Szeretnék egy statisztikai adatot mutatni. Kicsit régi, 1988-ban készült ez a felmérés. 1988-ban a 16 évnél idősebb magyar lakosság 34%-a, tehát több mint egy harmada panaszkodott neurotikus tünetekről, közülük 16% volt súlyos, kezelésre szoruló. A nők között a súlyos, feltétlenül kezelésre szoruló neurotikusok aránya 21%, kétszer több, mint a férfiak közötti 10%. 1988-ban a magyar lakosság 24%-a panaszkodott depressziós tünetekről. De azért ezt a 1988-as adatot említem, mert 1988-ban valami történt Magyarországon, és ezeknek a betegségeknek a száma megtöbbszöröződött azóta. Már nem is tudják igazából felmérni, jelennek meg ugyan statisztikai adatok, de ezek nagyon ellentmondanak egymásnak, mert már azt sem tudják meghatározni, hogy egyáltalán mikortól számít betegnek egy ember. Egy példát hadd említsek, amikor engem katonának akartak besorozni, akkor volt néhány olyan kitétel, ami alapján alkalmatlanná nyilvánítottak, mondjuk körülbelül a fiataloknak az 1%-át. Aztán, ahogy telt múlt az idő, nem olyan sok idő kellett, hogy elteljen, néhány évvel később már több száz olyan dolog volt, ami miatt alkalmatlanná kellett, hogy nyilvánítsanak fiatalokat, és már el kellett törölni mindenféle kitételt, mert akkor nem lett volna olyan fiatal, akit be lehet sorozni. Rohamosan elkezdett romlani a magyar embernek az egészsége, fizikai egészsége is, de a lelki egészsége is. És hát nyilván, hogy egy ilyen állapotban az ember keresi a választ, keresi elsősorban a gyógyszereknél. Amikor a gyógyszerek nem segítenek, amikor az orvos nem tud segíteni, akkor azt mondja, hogy hát akkor valamiféle csodában kell bízni. Nem mindig az isteni csodában, Géza szintén említette az okkultizmust, egyre jobban terjed Magyarországon is, mert ott mindig csodák történnek, mindig nagy ígéretek vannak. Csodálatos módszer, ami mindenre jó. Amikor gyöngyösen kinyitom a helyi szuperinfónak a hirdetéseit, akkor tele van olyan hirdetésekkel, hogy mindenféle betegségre van gyógymód. Egyszerűen el kell mennem a XY nevű boszorkány hozott Gyöngyösön, és ő mindenre tud nekem megoldást. A stresszt kezeli, a különböző lelki betegségekből meggyógyít, mindenre van megoldás. Az az érdekes, hogy a statisztika mégsem javul, még mindig tele vagyunk lelki beteg emberekkel. Jézus ezeknek a lelkileg szenvedő embereknek egy hívást intézett, és azt mondta Máté evangélium a 11. fejezet 28. versében, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Jézus azt mondja, hogy ha valaki ő hozzá megy, ha valaki őt keresi, ha valaki Istenben keres megnyugvást, akkor ő egy megnyugvást ad az embernek. Mi is a problémáknak a forrása? De először is azért válik lelkileg betegi egy ember, azért keményedik meg a szíve, mert nincs az életben célja. Nem találja meg azt, hogy mi is lehet az én élet célom. Vannak tervek, de alig, hogy elkezdi megvalósítani, állandóan csalódik az ember. És miután nem sikerült megvalósítani az életcélt, keresni kell valamilyen más életcélt. És miután a harmadik, negyedik, huszadik életcélt, amit kitűztem magam elé, azt is törölni kell, mert az sem valósítható meg, egyik évről a másikra annyit változik a társadalom, annyira változnak a törvények, hogy már nem tudunk mit kitűzni magunk elé. És egy idő után az ember feladja, és azt mondja, hogy nem érdekel már engem semmi. Közösségek megromlása. Ugye tapasztaljuk azt, hogy a házasságoknak több mint fele válással végződik. A munkahelyen állandóan konfliktusaink vannak. Sokszor azt tapasztaljuk sajnos, hogy még egyházon belül, még gyülekezeten belül is egymás ellen fordulnak az emberek. Hányszor halljuk azt, hogy a kereszténységre mi jellemző? Rengeteg egyház, és mind egymás ellen küzd. A közösségek nagyon megromlottak. Nem tudunk egymásnak megbocsátani. Lehetetlen. Néha talán kimondjuk ezt a szót, hogy megbocsátok, de valahol a szívemben ott van, hogy nem tudok elfeledni semmit. Miről szól a mai politika? Arról, hogy a másik embert lejáratni, a másikról valami rosszat mondani, a másik ellen küzdeni, nem a jóért, hanem a másik ellen, mert nem tudunk megbocsátani. Említettem már az okkultizmust, ami kétszeres veszélyt jelent az ember számára. Egyrészt az a veszély, hogy hiszek ezeknek a csodáknak, amit ígér, hogy mindenre jó. Másrészt az okkultizmustól való félelem miatt sokszor kidobunk olyan dolgokat, vagy félünk olyan dolgoktól, amiről azt gondoljuk, hogy ez is beletartozik az okkult dolgokba, és nem merünk elindulni egy olyan úton, mert attól félünk, hogy talán ez is valami okkult dolog, és ez is a káromat fogja okozni. És hát a rengeteg lelki feszültség a pszichoszomatikus betegségek elszaporodásához vezetett, külön kórházi osztályokat kell nyitni az aszmás betegeknek, rengeteg a szív- és érrendszeri betegség, és sorolhatnánk, még a cukorbetegség népbetegséggé vált, és az esetek túlnyomó többségében ezeknek mind-mind lelki háttere van. Én csak csodálattal figyeltem azt, amikor egy pszichoterápiás tanfolyamra járva pszichológusok cukorbetegeket gyógyítottak pszichoterápiával. És csodálatosan gyógyultak, javult az állapotuk ezeknek az embereknek. Mindez miért? Mert ezeknek a betegségeknek a hátterében mindig ott van a lelki konfliktus, a lelki probléma. Jézusról az előbb azt láttuk, hogy ő hív bennünket, és azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, és nálam megnyugvást találtok. Persze a vallásnak, a vallásosságnak sokféle módja van. Az egyik az, hogy az ember beleszületik egy vallásba. Ma, hogyha felméréseket nézünk, akkor a magyar lakosságnak egy nagyon nagy százaléka, közel 80%-a vallja magáról azt, hogy én vallásos ember vagyok. Ha úgy megvizsgáljuk az embereknek a hétköznapi életét, akkor egy kicsit úgy kételkedünk, hogy hát azért ez nem látszik meg az embereken, hogy 80%-uk a vallásos ember, de hát nyilván ők úgy gondolkoznak, hogy én beleszülettem egy vallásba. Szüleim is vallásosak voltak, vagy elvittek és megkereszteltek, tehát én egy vallásos ember vagyok. Azonban egy nagyon fontos figyelmeztetést olvashatunk, hogy teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne mondogassátok magatokban Ábrahám a mi atyánk, mert mondom néktek, hogy az Isten ezekből a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. Nem elég az, hogy én beleszülettem egy vallásba, hanem azt a vallást azt gyakorolni is kell. Következő szintje a vallásosságnak, amikor az ember már elkezdi gyakorolni a formákat. Elmegy bizonyos nagyobb ünnepélyekre, istentiszteletekre, néha elmond egy-egy betanult imádságot, és úgy gondolja, hogy hát én nem csak beleszülettem a vallásba, hanem én bizonyos vallás gyakorlatokat is végzek. Viszont Jézus nekik is mond egy figyelmeztetést, hogy jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépeknek tetszenek, belül pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák. Éppen így ti is kívülről igazaknak látszotok ugyanaz emberek előtt, de belül rakva vagytok képmutatással és törvénytelenséggel. Vannak emberek, akik komolyan oda tartoznak egy közösséghez, és mindenki tudja róluk, hogy amikor eljön a hétnek az a bizonyos napja, amikor ő Isten tiszteletre jár, akkor ő elindul és megy az ő közösségébe, és onnan ki se lehetne mozdítani. Azonban amikor véget ér az a bizonyos Isten tiszteleti nap, akkor ugyanúgy éli a hétköznapi életét, és ugyanolyan életet él, mint más emberek, akik nem gyakorolják az ő vallásukat, mégis a közösséghez való hozzátartozás az egy nagyon fontos dolog. János az ő levelében írja ezt, hogy ha pedig világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással. És Jézus Krisztusnak az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Azt mondja János,

szintén az ő levelében olvashatjuk, mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Viszont a legmélyebb vallásosság az az, amit egy bibliai történet alapján szeretnék megvilágítani. Valakiről írja ezt a Biblia mindjárt ott az első oldalakon, amikor valakinek a vallás az élet elve lesz. Éle pedig Énók 65 esztendőt, és nemzé Metusélát. És járt Énók az Istennel, minek utána Metusélát nemzette, 300 esztendeig is nemze fiakat és leányokat. És lőn Énók egész életének ideje 365 esztendő, és mivel Énók Istennel jár, vala eltűnék, mert Isten magához vevé. Azt olvassuk, hogy látszólag Énók is egy ugyanolyan ember volt, mint bárki más abban a korban. Gyermekei születtek, valószínűleg amíg után megszülettek a gyermekei, nem ott hagyta az anyának, hogy na, neveld őket, te vagy az anyjuk, hanem ott volt minden nap a családdal, gondoskodott. Ahhoz, hogy gondoskodni tudjon a családról, neki dolgoznia kellett. Tehát élte a mindennapi életét, de miközben élte a mindennapi életét, Istennel járt. És ez az, amit nekünk is meg kellene tanulni, és ez az, ami egy igazi békességet és nyugalmat tud adni a mi szívünkbe, hogy mi éljük ugyanúgy a hétköznapi életünket, van munkahelyünk, van családunk, van mindaz, amit tesz a többi ember, de közben Istennel járunk. Az Isten útmutatásai szerint élünk, és az Isten szeretete van bennünk, és ez ad nekünk majd egy megnyugvást. A társas kapcsolatoknak a hatása az nagyon jól megmutatkozik, hogy azok az emberek, akik egyedül vannak, azok lelkileg mindig betegebbek. De azt látjuk, hogy a lelki betegségeknek az aránya sokkal nagyobb az özvegy embereknél, az elváltaknál, azoknál az embereknél, akiknek nincs családjuk, akik nem tartoznak sehová. Mindjárt a Biblia elején olvashatjuk, hogy nem jó az embernek egyedül. Az ember az egy társas lény. A család az, ahol az ember megtanulja a normákat, a család az, ahol az ember megtanulja a szeretetet. A szeretetet nem lehet könyvből tanulni, az nem egy elmélet, azt a gyakorlat során tanulom meg. Az embernek szüksége van barátokra, szüksége van lakóközösségre, szomszédokra, akikkel lehet beszélgetni. Jó társaságnak kell lenni a munkahelyen, és szüksége van egy nagyon jó gyülekezeti közösségre. Szüksége van az embernek a gyógyító megbocsátásra, amit szintén Isten kínál a mi számunkra. Talán sokan ismerik József Attilának a Város peremén című versét, amely arról szól, hogy a guanó lerakódik a városra keményen, vastagon, és amikor az ember nem tud megbocsátani, akkor a sok-sok sérelem, a sok-sok bántódás ugyanígy rakódik le a mi lelkünkbe, és ugyanígy okoz lelki konfliktusokat, megbetegedést. Kötelező megbocsátásról beszélünk néha, hogy meg kell bocsátani. Ha nem bocsátasz meg, és mondjuk a különböző mondat részeket utána, hogy mi történik, akkor nem lehet parancsra megbocsátani. De ha az ember megtanul megbocsátani, akkor nagyon sok lelki betegségtől szabadulhat meg. Egy bizonyos Enright nevű ember az Egyesült Államokban létrehozott egy olyan klinikát, ahol egyszerűen úgy gyógyítja a különböző betegségeket, hogy megtanítja az embert megbocsátani. És nagyon sok ember meggyógyul. Az imádság egy különleges dolog, egy olyan dolog, amelyet Isten felajánlott nekünk, hogy ez is egy segítséget jelentsen, hogy ő vele egy komoly kapcsolatba kerüljünk, hogy ő naponta tudjon nekünk segíteni, és tudja megoldani mindazokat a problémákat, amelyek felmerülnek az életünkben. Egy magyar egyetemen egy nagyon érdekes kísérletet végeztek, elkezdték különböző műszerekkel vizsgálni azokat az embereket, akik imádkoznak. Külön kihangsúlyozták, hogy azokat az embereket, akik őszintén is komolyan imádkoznak, itt hallottam ma már, valaki említette azt, hogy nem egy ilyen megszokott sablon imád, mert most itt van az imádság ideje, és most el kell mondani az imád, hanem amikor az ember úgy érzi, hogy én most tényleg az Istennel őszintén beszélgetni akarok. És azt állapították meg, hogy amikor az ember így imádkozik, akkor

Csökken a vérnyomása, csökken a vércukorszintje, csökken az izmoknak az ellazultsága, és akkor egy pszichológus azt mondta, hogy ezek pont ugyanazok a tünetek, mint amit ő szokott alkalmazni egy relaxációs terápia során. És azt állapították meg, hogy valóban az imának ugyanolyan hatása van, csak van egy plusz dolog, hogy az Isten válaszol ezekre az imákra. Az Isten meghallgat, és én azt hiszem, hogy ez az, ami mindennél nagyobb segítség lehet a mi számunkra. Az én szívem vágya az, hogy amikor érezzük az élet gondjait, problémáit, nehézségeit, akkor forduljunk oda Jézushoz, mert ő hív bennünket, és megéri őrá hallgatni és őt követni. Amen.

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledék cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészté őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyeli Dátánt, és beborítá Abirám seregét, és tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzácsapódtak a Baál Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak vége lőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik,
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártai haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepé a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekintsd meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

0: Ige morzsa.
1: Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlevőt ma este is, akik itt vagyunk a teremben. Ugyanakkor szeretettel köszöntöm, akik a világhálón kísérnek bennünket, és szívből kívánom, hogy mindannyian Isten áldásában részesüljünk a közös Biblia tanulmányzásban ma este is. Akik talán ma este jöttünk el először, azok kedvéért szeretném egy-két szóban átismételni a tegnap esti témakörünket. A messiási jövendőléseket tanulmányoztunk. A több mint 200 messiási jövendőlésből, tehát ami azt jelenti, hogy ami Jézus Krisztus első eljövetelével kapcsolatban meg van jövendőlve az Ószövetségi Szentírásban, az több mint 200 jövendőlés. Abból a 200 jövendőlésből 5-6-ot vettünk fontolóra mindössze. Láttuk azt, Isten segítségével, hogy ezek a jövendőlések, ahogy meglettek jövendőlve több száz évvel, vagy több mint 700 évvel, vagy több mint 1000 évvel, vagy mint egy 1500 évvel, most utalok Bálám jövendőlésére, hogy csillag származik Jákobból és királypárca Izraelből, mindezek a jövendőlések egyértelműen, világosan meglettek jövendőlve, és ahogy meglettek jövendőlve, úgy is teljesedtek. Miért? Azért, mert Isten szólt a próféták által, és Isten számára nincs múlt, Isten számára nincs jövő, Isten az örök jelenben él. Ma este pedig egy új témakör áll előttünk, ember, aki megváltoztatta a világot, vagyis kedves testvéreim, Jézus Krisztusról szeretnék veletek tanulmányozni. Számomra a legszebb témakör, akiről tanulhatunk a Bibliából, az nem más, mint Jézus Krisztus. Éppen azért, mert Jézus Krisztusról szól az egész Szentírás, úgy az Ószövetségi Szentírás és az Újszövetségi Szentírás is. Azonban szeretnék még egy dolgot elmondani, hogy miért a legkedvesebb személy az egész Bibliában Jézus, a nagy ő. Azért, mert ha Jézus Krisztus nem létezne, akkor úgy gondolom, hogy senki közülünk ma este nem volna itt. Jézus Krisztus nélkül elveszett emberek lennénk, búbaborulva várnánk a halált, és a síron túl semmilyen reménységünk nem lenne, de mivel Jézus Krisztus mindent vállalt érettünk, hogy megváltson bennünket az örök pusztulástól, az örök kárhozattól és az örök haláltól, így szeretném ma este, kedves gyülekezet, hogy egész közel kerüljön hozzánk Jézus Krisztus, hogy megismerjük a bibliai Jézus Krisztust. Sajnos azt kell elmondanom hosszú évtizedes tapasztalatomból, hogy a keresztény emberek sokat emlegetik Jézus Krisztust, azonban egyszerűen sok mindent nem ismernek, vagy nagyon kevésbé ismerik Jézus Krisztust. Számos kérdést fogok feltenni, és a Bibliába találjuk a választ. Azonban, ahogy tegnap este hirdettem, ma este az Úr Jézus segítségével legegyszerűbben szeretnék Jézus Krisztusról szólni, hogy Jézus Krisztus ne egy fogalom legyen számunkra, ne egy személy, aki 2000 évvel ezelőtt élt ezen a földön, hanem Jézus Krisztusról megértsük azt, amit Isten a Szentírásban mond. Az első kérdés, ami itt áll előttünk, ki adta Mária gyermekének a Jézus nevet? Mária, József, vagy angyal, vagy Isten szólt az égből, vagy hogyan jött létre? Tudnék, ez azért is időszerű kérdés a 21. században is, mert ma már előre meg tudják mondani azt, hogy kisfiú lesz, vagy kisgyermek a születendő gyermekről. Azonban abban az időben mindez nem volt. És rendhagyó az, ahogy találjuk feljegyezve, amit az angyal elmond előre Jézus Krisztusról, és így hangzik Lukács evangéliumában az első rész 30 és 31. versében, és mondani ki az angyal, mondta az angyal Máriának, ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél, és íme fogansz a te méhedben és szülsz fiat, s nevezd az ő nevét Jézusnak. Amint látjuk, nem földi emberek adták a születendő gyermeknek a nevet, hanem az ég. Isten elküldte az ő angyalát Máriához, és azt mondta, hogy a Szentlélektől fogansz, és szülsz fiúgyermeket, és annak a fiúgyermeknek neve kell, hogy legyen, és az a neve pedig Jézus. Miért ennyire fontos ismernünk a Jézus nevet? Azért, mert mi ezt nem is tudjuk elmondani az életben eddig hányszor ejtettük ki az ajkunkon. Azonban vajon mit jelent a Jézus név? Miért? Azért, mert a héber neveknél látjuk azt, hogy minden héber névnek megvan a maga jelentése. És ezért olvassuk tovább az ígét Máté evangéliumából, az első rész 21. és 23. versét, és az angyal Józsefnek mondja ez alkalommal ezeket a szavakat, szül pedig fiat, beszél Máriáról Józsefnek az angyal, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Kedves gyülekezet! Nem csak ismeretterjesztés a célom, attól sokkal több, de hogy szeressünk valakit, ráhallgassunk, neki engedelmeskedjünk, először meg kell ismernünk őt, minél jobban, minél tisztában és minél világosabban, ahogy a Bibliában Isten kijelenti azt. Itt az angyal elmondja, hogy Jézus kell, hogy legyen a születendő gyermeknek a neve, és azt is elmondja, hogy ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Kedves gyülekezet, hisszük-e azt, amit a Jézus név jelent? Hisszük-e azt, Jézuson kívül nincs más név, nincs más személy, aki meg tud bennünket szabadítani bűneinktől? Én hiszem azt, hogy azért is vagyunk ma este is itt ezen a közös bibliatanulmányozáson, mert hisszük. Senki más nem tud bennünket megszabadítani bűneinktől Jézus Krisztuson kívül, hogy miért nincs senki más. Erről majd később szeretnék még néhány szót szólni. A 23. versben elismétli Máté evangélista az tegnap hozott jövendőlést, és elmondja azt, hogy mit is jelent azt, hogy Immanuel. Olvasom az igét. Íme a szűzfogam mékében is szül fiat, s annak nevét Immanuelnek nevezi, ami azt jelenti, velünk az Isten. Kedves gyülekezet! Én tudom azt, hogy a mai vallásvilágban sokan megkérdőjelezik Jézus Krisztus istenségét. Nagyon sok ember csak Jézus Krisztus csak Isten fiának tartja. Amennyi belefér a ma esti egyórányi időben, amíg a Biblia tanulmányzásunk tart, szeretnék több mindent hozni. Azonban itt egyértelmű és világos az, hogy Immanuel azt jelenti velünk az Isten, ami azt állja elénk, hogy Jézus Krisztus a mennyből emberi testet öltött magára, az egyenlő az Istennel, és Jézus Krisztus azért jött el, hogy biztosítsa minden ember számára a bűnök bocsánatának lehetőségét és az örök élet elnyerésének a lehetőségét. Azonban, hogy minden dilemma eloszlódjon, íme a másik dolog, viselte-e más férfi is a Jézus nevet, vagy csak Jézus viselte egyedül az összes emberek közül ezt a nevet, hogy Jézus. Szeretném először bemutatni azt, és mindjárt adni a választ, hogy a Biblia egyértelműen és világosan beszél róla, hogy igen. Például az Ószövetségi Szentírás első 5 könyve Mózes könyvei, és az 6. könyv Józsué könyve, amely a Joshua héber szóból van magyarosítva, ahogy a gyakorlatilag Jézust is nevezik héberül. Joshua vagy Józsué, tehát azt jelenti, hogy Jézus nevet nem csak egyedül Jézus Krisztus viselte, hanem számos ember, ahogy láttuk Józsué, Zakariás próféta könyvének harmadik részében találkozunk Joshua főpappal, aki szintén ezt a nevet viselte, és az újszövetségi Szentírásból hozok apostolok cselekedete 13. rész 6. verséből. Eljártak a szigetet pápusik, találkoztak egy ördöngös, hamis próféta zsidóra, akinek a neve van Jézus. Nagyon megrázó ez az ige, gondolom az ige tartalmára, hogy ez a, ki viselte a Jézus nevet, a bűntől való szabadító nevet, az ördögűzéssel foglalkozott. Kolossé levélben is találkozunk még egy ilyen nevezetű emberrel, és szeretném ezt a gondolatkört lezárni. Azt jelenti a Biblia alapján, hogy a Jézus név egy közhasználati férfi név volt. És éppen ezért, mert közhasználati férfi név volt, tehát számos férfi viselte a Jézus nevet, és ezért magától adódik a következő kérdés, hogy miért viselt Jézus Krisztus két nevet? Mert a Jézus mellett ott van a Krisztus. Kedves ellenlevők, lehet, hogy első hallatra felmerül önökben is a kérdés, hogy miért kell ezzel foglalkozni. Azért, mert hogyha ismerjük, hogy ki ő, ki a nagy ő, ki a Jézus, a Krisztus, és ha figyelemmel kísérjük a Bibliának ide vonatkozó tanítását, akkor Jézus Krisztus egészen közel kerül hozzánk, és bizalommal lehetünk iránta. Hadd hozzak egy nagyon egyszerű dolgot. Mióta viseli Jézus a Krisztus nevet? Mert látjuk azt, hogy Jézus nevet, Jézus nem az örökké valóságtól kezdve viseli. Mert mielőtt Jézus Krisztus emberi testet öltött magára, azt olvassuk Filippi beliekhez írott levél 2. rész 6. versében, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Jézus egyenlő volt az Atyával, a Szent Háromság második személye. Amikor Jézus megszületett a Földön, azóta viseli a Jézus nevet, ami mit is jelent? Próbáljuk csak ismételni. Szabadító, egyetlen személy, aki meg tud bennünket szabadítani bűneinktől. Azonban most ott van a másik neve, a Krisztus. Vajon Jézus a Krisztus nevet öröktől fogva viseli, betlehemi születésétől kezdve viseli, vagy? Még gondolkodunk ezen, hadd mondjam el, hogy nagyon jellemző a Bibliában a neveket olvassuk, különösen az újszövetségi Szentírásban, de ezzel találkozunk az Ószövetségi Szentírásban is. Csak Jézus apostolai közül figyeljük meg, Péter, Jakab, János, Filipp, Bertalan, mindegyik egy nevet visel. Nem tudom, hogy valamikor feltettük a kérdést, hogy miért visel Jézus Krisztus két nevet. Megvan az oka, és nem csak egy, hanem több oka van, mi más is csak egy néhány fogunk felhozni, de először próbáljuk megbeszélni azt, hogy mióta viseli Jézus a Krisztus nevet. Olvassuk el a Bibliából, apostolok cselekedetéből, a 10. résznek a 38. verséből, a názáreti Jézust mind kené fel az Isten szent lélekkel és hatalommal, ki széllyel járt jót tévén is meggyógyítván mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak, mert az Isten volt vele. Mit jelent a Krisztus név? Ha héberről fordítjuk le a Krisztus nevet, akkor Mesiást jelent. Ha görögről fordítjuk le a Krisztus nevet, akkor ahogy itt a görög az újszövetségi szentírásban olvassuk, felkent. És az ige, amely előttünk van, világosan elénk tárja azt, hogy mikor történt az, amikor Jézus Krisztust a Szentlélek Isten felkente, vagyis kiárat rá. A keresztelő János, amikor megkeresztelte Jézust a Jordán folyóban, az evangéliumok gyönyörűen elénk tárják azt, és kijött a vízből, letérdelt Jordán folyó partján imádkozni, és a Szentlélek galambképébe kiárat rá. Akkor mit jelent a Krisztus név? Felkent. Felkent.

csak egy közönséges férfi, aki viseli a Jézus nevet, hanem az, aki felletkenve, akit a Szentlélek felkent. Nagyon fontos, hogy amikor az újszövetségi Szentírást olvassuk, még amikor az evangélium lapjain, vagy pedig az újszövetségi Szentírásban figyeljük meg, hogy hogyan változik ez a nép, és valamikor az újszövetségi Szentírást csak Jézust említ, és valamikor az újszövetségi Szentírást csak Krisztust említ, és valamikor mind a kettőt említi egymás mellett. Azonban, ami nagyon figyelemre méltó, a zsidók várták a prófétát, Jézust vagy Jézus Krisztust. Kit vártak valóban a zsidók? Ha figyelemmel olvassuk az evangéliumokat, akkor azt látjuk, hogy ők prófétát vártak. Így olvassuk János evangéliuma 6 rész 14. versében, az emberek azért látva a jelt, amelyet Jézus tett, mondának, bizonnyal ez, és figyeljük meg azt a három betűből álló szót, ez ama próféta, aki eljövendő a világra. Honnan tudták a zsidók azt, hogy Jézus ez ama próféta, aki el fog jönni a világra? Azért, mert Mózes könyvében szó van arról, hogy prófétát küldök nektek. Különböző helyen tartottam előadást, és számomra nagyon különös volt, amikor Bosznia-Hercegovinának egyik városában, egy elég szép nagy város, Tuzla neve, vegyes lakosságú szerbek, horvátok és mohamedánok, és amikor esténként befejeztem az előadást, akkor jöttek a mohamedánok, és azt mondják, hogy mi is hiszük azt, hogy Jézus próféta. A zsidók is elfogadták Jézust prófétának. Elegendő-e számomra, számunkra, mennybekészülő emberek számára az, hogyha Jézus Krisztus csak prófétának fogadjuk el. Elfogadjék őt annak, aki ő valóban számunkra. Lehet, hogy úgy tűnnek ezek a szófordulatok, hogy ez jelentéktelen, azonban teljesen másképp áll a helyzet, mert ugyanúgy János evangéliuma 7. rész 40. versében sokan azért a sokaság közül, amit hallják a beszédet, ezt mondják, bizonnyal ez ama próféta. Ezzel mit látunk? A mohamedánok elfogadják Jézust prófétának. A zsidók elfogadják Jézust prófétának. Elége az örök élet elnyeréséhez az, ha mi is Jézust csak prófétának fogadjuk el. Látni fogjuk ma este, hogy nem elegendő. Ezért is vettem fontolóra, hogy teljesen tisztán értve lássuk ezeket a dolgokat, és ami különös, ahogy említettem, hogy elegendő-e számunkra, ha Jézust csak prófétának fogadjuk el, nézzük meg a választ János evangéliuma 20 rész 30. versében. Ez egy rendkívüli ige az evangéliumokban, és ezt a fogalmat apostolok cselekedetében is, számos újszövetségi máskönyvben is így találjuk meg. Olvasom az igét. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus. Nem azt találjuk az evangéliumban megírva, hogy higgyetek Jézus Krisztusban. A Biblia egyértelműen és világosan elénk tárja azt, hogy higgyétek mit, hogy Jézus a bűntől való szabadító, az nem akárki, hanem az a felkent, az a Krisztus. Az Isten fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Már itt találkozunk egy rendhagyó kijelentéssel, kedves gyülekezet, amikor itt azt mondja, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, és azt is, hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében, akkor azt jelenti, hogy hinnünk kell azt, hogy egyetlen messiást létezik a világon, vagy van több. A Biblia egyértelmű választ ad erre vonatkozóan, hogy mennyire jelen van ez az újszövetségi Szentírásban, hadd hozzam apostolok cselekedetének a 18.

19. rész 28. verséből, mert hatalmasan meggyőzi a zsidókat nyilvánosan, Pál apostol misszió útjáról van szó, bebizonyítva az írásukból, hogy Jézus a Krisztus. Pál apostol misszió útján nagyon jellegzetes a kimutatás, különösen apostolok cselekedetében, hogy szokása szerint bement a zsidók zsinagógájába. És figyeljük meg, hogy mi volt az első célkitűzése Pál apostolnak, hogy miről győzze meg a zsidókat. Arról, hogy Jézus a Krisztus. Jézus Krisztus a Mesiás. És azok a zsidók, akik elfogadták Jézust Mesiásnak, azok a zsidók elfogadták a keresztény hitet, ahogy az apostolok továbbadták azt, amit Jézus Krisztustól tanultak. Van egy másik nagyon fontos kitétel Jézus Krisztussal kapcsolatban. Lehet, hogy sokszor elolvastuk már a János leveléből, az első levélből ezeket a kijelentéseket, csak egyszerűen nem tudtunk mit kezdeni vele. Jézus a testben megjelent Krisztus. Olvasom János közönséges első leveléből a 4. rész első 3 versét, és figyeljük meg, hogy hogyan boncolja az apostol Jézus Krisztus testetöltését. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta jött ki a világba. Az apostol körülbelül a 95-ös évek táján, lehet, hogy előbb vagy később, ami azt jelenti, írta ezt a levelet is, az evangéliumot is, mind a három levelét, jelenések könyvét is. Amikor János apostol írja ezeket a szavakat, akkor minden apostol már régen a sírban van. Ő van egyedül, és ő látta azt, hogy milyen veszély fenyegeti az egész kereszténységet, amely már az első évszázad végére elterjedt az akkor ismert világon, más szóval a földközi-tengeri medence körüli országokban, és felütötte a fejét sok tévtanítás. És ezért írja János apostol, hogy ne higgyetek minden léleknek, ne higgyetek minden embernek, hanem mielőtt elhinnétek azt, amit mondanak, először próbáljátok meg a lelkeket, próbáljátok meg azokat, akik tanítanak, hogy az megegyezik-e azzal, amit mi apostolok hallottunk Jézustól, és amit mi törekszünk továbbadni. Majd tovább ezt mondja, erről ismerjétek meg az Isten lelkét. Valamely lélek Jézus testben megjelent Krisztusnak varja, azaz Istentől van. Mit jelent ez? Valamely lélek Jézus testben megjelent Krisztusnak varja, azaz Istentől van. Mit jelent ez? Elmondom azt, hogy milyen elméletek léteznek Jézus Krisztus testetöltésével kapcsolatban, és én nagyon boldog lennék, hogyha ma este meg tudnánk beszélni, én utána elmondom, hogy miről van itt szó. A keresztény világban van ilyen elmélet, hogy Jézus Krisztus Ádám testét öltötte bűnbeesés előtt. A második tanítás, ami létezik a kereszténységben, az, hogy Ádám testét öltötte bűnbeesés után, a harmadik pedig az, hogy 4000 éven keresztül meggyengült emberi testet öltött magára. Ez egyik oldala az éremnek. Én tudom azt, hogy önök bibliaolvasó emberek. Azonban én tudom azt, ahogy említettem tegnap ezt, hogy én katolikus családban nőttem fel, hittant jártam, és nekem sehogy nem jött be a következő. A katolikus naptár szerint december 8-án van Szűz Mária szeplőtelen fogantatása, és december 25-én van a karácsony, és ezt a kettőt sehogy sem tudtam összeegyeztetni. Nem tudom, hogy testvérem, ti ezt hogy egyeztetitek össze. Odahaza Vajdaságban egy olyan faluban tartottam sorozatot, ahol állításuk szerint megjelent Szűz Mária és így tovább. Tehát nálunk Vajdaságban a legerősebb katolikus központban voltam, és oda hívtak meg, hogy tartsak előadást.
és kérdeztem az ott lévő emberektől, legyenek szívesek, mondják meg, mit jelent az december 8-án Szűzmájra szeplőtelen fogadtatása. És egyszerűen azt mondták, hogy ezt mi sem értjük, de az egyház így tanítja. El kell mondanom, hogy egész közel kerüljön ez a kérdés, és hogy miért kell ekkora hangsúlyt tenni erre, amiről itt ma este tanulunk, hogy az a Jézus Krisztus, aki testben megjelent, Krisztusnak vallja Jézust. A katolikus dogma szerint azért beszélem, hogy értsük ennek a témakörnek, vagyis ennek az igének a jelentését. Katolikus dogma szerint így hangzik, hogy Mária az ő anyjának méhében, és kitaláltak egy nevet, Annának méhében Szentlélektől fogantatott Mária, ezért Máriának bűntelen teste volt, és ezért Jézus Krisztusnak bűntelen testet adott. Hogy egész rövid legyek. December 8-a nem Jézus Krisztus szeplőtelen fogantatása, hanem Mária szeplőtelen fogantatása. De felvetettem a másik három dolgot, ami a protestáns területen jelen van. Milyen testet öltött Jézus Krisztus magára? Ádám bűneset előtti, bűneset utáni, vagy 4000 éven keresztül meggyengült emberi testet. Mivel Mária egy zsidó nő volt, aki mélyen istenfélő volt, és Isten őt választotta, hogy rajta keresztül öltsön emberi testet, az istenség második személye, ezért ő olyan testet tudott adni Jézusnak, amilyen neki volt. 4000 éven keresztül bűntől meggyengült emberi testet. És az ismertetőjel, vajon én, mint keresztény ember, hiszem-e ezt, ha igen, akkor a Szentlélektől van. Tovább, valamely lélek nem vallja Jézus testben megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől, és az az Antikrisztus lelke, amelyről hallottátok, hogy eljött, és most már e világban van. De szeretnék tovább lépni Jézus Krisztus istenségével kapcsolatban, igét hozni Timóteushoz írt első levél 3. rész 16. versében. Azért számoztam meg, hogy itt 6 dolgot sorol fel, és így kezdi, Isten megjelent testben. A testkérdés letisztáztuk. 2. megigazítatott lélekben. 3. megláthatott az angyaloktól. 4. hirdetetett a pogányok között, 5. hittek bele a világon, és a 6. felvitetett dicsőségben. Miről szól, kedves gyülekezet, ez az ige? Először arról ejtsünk említést, hogy kiről szól? Jézus Krisztusról. És mit mond az ige? Ki jelent meg testben? Ki jelent meg emberi testben? Az Istennek a fia, vagy aki hasonló Istenhez, vagy maga az Isten jelent meg testben. Vessük fel, kedves jelenlevők, a következő kérdést. Én, mint keresztény ember, protestáns emberek vagyunk. Vajon mi hisszük-e azt, hogy Jézus Krisztus Isten? Vagy csak azt hiszük, hogy Jézus Krisztus az Isten fia? Hisszük-e azt, hogy Jézus Krisztus ugyanúgy öröktől fogva van, és mindörökké lesz, mint az Atya? Akik tegnap este itt voltunk, csak szeretném visszaemlékezni az egyik jövendőlésre, Mikás proféta könyve 5. rész 2. versében, amely így olvastunk, de te Efratának Betleheme, bár kicsim vagy a Júda ezrei között, belőle származik nékem, aki uralkodva az Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Tehát az a Jézus Krisztus, aki emberi testet öltött magára Márián keresztül Betlehemben, az mióta létező lény? Betlehemi születésétől, vagy öröktől fogva? Várom a holnapi esét, amikor még sokkal többet meg tudunk beszélni Jézus Krisztussal kapcsolatban, de most alapvető dolgokat hozunk. Tehát Jézus Krisztus öröktől fogva létező isteni személy, a Szent Háromság második személye, aki emberi testet öltött fel, és ahogy itt ebben a 6 felsorolásban találjuk, Isten megjelent testben is, leírja a földi életét, felvitették dicsőségben, ami azt jelenti, hogy igen, Jézus Krisztus meghalt pénteken, vasárnap feltámadt, 40 napig itt volt a földön,
és láthatóan távozott el Jézus Krisztus erről a földről. Amikor erről beszélünk, hogy Jézus Krisztus Istenember volt a földön, akkor a zsidókhoz itt levélben ből szeretnék még egy igét hozni a 2. rész 17. verséből. Ezért mindenben hasonlóvá kellett lenni a testvéreikhez. Hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelés szerezzen a nép bűneiért. Ez egy másik sarkalatos igazság a Bibliában, amelyről az újszövetségi Szentírásban még néhány helyen olvasunk, tanítja Isten, hogy Jézus Krisztus hasonló lett hozzánk. Nem lehet egyenlőség jelet tenni Jézus és közöttünk. Mert ha Jézus Krisztus ugyanolyan volt, mint mi, akkor Jézus Krisztus nem lehet a mi megváltunk. Ezért, amikor összehasonlítja a Szentírás Jézus Krisztust velünk, akkor mindig ezt használja, azért mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez, hasonlóvá kellett lenni hozzánk. Akkor miért volt Jézus Krisztusnak kísértés például a sátának az első ajánlata? Ezt is szeretném összekötni, hogy lássunk meg, hogy Jézus Krisztus számára a kísértés miért volt kísértés, és sokkal nagyobb, mint a miénk. Emlékezzünk arra, hogy Jézus Krisztus keressége után 40 napig bőtölt, és a bőt 40. napján eljött a sátán Jézus Krisztushoz, és mit mondott neki? Azt olvassuk Máté evangélium 4. rész 2. és 3. versében, mikor pedig 40 nap és 40 éjjel bőtölt, végre megéhezett, és hozzáment a kísértés, mondta neki, ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké. Most szeretném, hogyha önök elmondanák az önök véleményét, válaszolnának a feltett kérdésemre. A kérdésem így hangzik. Kísértése ez számunkra? Igen vagy nem? Lehet-e kísértés ez a kísértés, amit itt Jézus Krisztusnak a sátán elmond? Igen vagy nem? Néhányan mondták, hogy nem tudom, a többiek hogy gondolkodnak. De szeretném most együtt, hogy ezt tisztában érezzük. Természetes, hogy nem. Miért? Mert mi nem tudjuk a követ kenyérré változtatni. Azonban kísértés volt-e ez Jézus Krisztus számára? Igen. Volt-e neki, mivel Jézus Krisztus Isten is volt földi élete alatt, és ember is volt, Jézus Krisztus a követ kenyérré változtathatta-e? Egyértelmű, hogy igen. De akkor még egy dolgot szeretném megemlíteni, ez az első úgymond személyes találkozás a pusztában a sátán, a kísértő és Jézus Krisztus között, miután Jézus Krisztus megszületett ezen a földön. Miért kísértette a sátán ezzel a kísértéssel nyomban a keresség után, amikor megközelített és megszólította? Azért, mert sátánnak volt egy célja. Szerette volna rábírni Jézus Krisztust arra, hogy saját érdekében használja fel a rendelkezésére, vagyis nem csak rendelkezésére, hanem azt az isteni erőt, ami benne volt. Mert figyeljük meg, egy másik példát hozok. Jézus Krisztus jól tartott néhány halból és néhány kenyérből 5000 embert. Ott használta az isteni erejét. Teremtői hatalmát, a kezében szaporodott a kenyér is, a hal is. De ebben az esetben mások áldására használta fel az ő isteni hatalmát és erejét, de mire akarja a sátán itt rászedni Jézus Krisztust? Hogy saját érdekében használja fel azt az erőt, amivel ő bír és amivel rendelkezik földi élete alatt. Ha ezt Jézus Krisztus megteszi, akkor már is elveszítette a csatát Jézus Krisztus sátánnal, amelyet vívott. Azonban az utolsó kísértést is vegyük, ahogy a sátán kísértette Jézus Krisztust.
Tudta-e a sátán azt, hogy Jézus meg fog halni a kereszten? Még hozzáteszek egy másik szót is. Sátán tudta-e azt, hogy Jézus Krisztus meghal a kereszten? Ez az első kérdés. A második kérdés, sátán hitte-e azt, hogy Jézus Krisztus meghal a kereszten? Egyik kérdésre a válasz igen, a másik kérdésre válasz nem. Melyik kérdésre válasz az igen? Újból felteszem az elsőt, a másodikat is. Tudta-e a sátán azt, hogy Jézus Krisztus meg fog halni a kereszten? Tudta? Biztosan tudta? Biztosan tudta. Honnan tudjuk ezt leellenőrizni? Hozok mindjárt egy ide vonatkozó kijelentést az Ószövetségi Szentírásból, amely az úgynevezett Jom Kipur, vagy pedig magyarul az engesztelési napon történt meg. Így hangzik Mózes harmadik könyvének a 16. részében. Vessen sorsot Áron a két bakra. Egyik sorsot az Úré, a másik sorsot az Azázelér. És áldozza meg Áron azt a bakot, amelyre az Úrért való sors esett, és készítse el azt bűnért való áldozatul. Lehet, hogy ha kevesebbet olvassuk a Bibliát, akkor ez a két kifejezés, hogy az Úrért az könnyű, de az Azázelért. Tudnélik, az engesztelési napon, amely a zsidók számára az egyik legnagyobb ünnep volt a több ünnepek között, a főpapnak oda kellett állítani a sátor, vagy később a jeruzsálemi templom bejáratához két kecskevakot. És ahogy olvastuk, sorsvetéssel döntötte el, hogy az egyik Jézus Krisztust jelképezte, a másik pedig sátánt jelképezte, az Azázel a sátánra utal. És ez minden évben ismétlődött. És melyiket ölte meg a főpap? A sátánt jelképező kecskebakot, vagy a Krisztust jelképező kecskebakot a szöveg szerint? A Krisztust jelképező kecskebakot. És azt mutatta be bűnért való áldozatot. Ez gyakorlatilag előrevetítette ez a ceremoniális szolgálat, amely évről évre ismétlődött, és a sátán nagyon jól tudta azt, hogy Jézus Krisztus meg fog halni a kereszten. Ismétlem, sátán nagyon jól tudta azt, hogy Jézus Krisztus meg fog halni a kereszten. Próbáljunk csak egy kicsi előre menni. Logikus-e, kedves gyülekezet, az, hogy Jézus meghal, a sátán élve marad, és Jézus győz, aki meghal, az győz, és aki élve marad, az elveszíti a csatát. Logikus ez? Nem. Ezért mindjárt hozom azt, kedves gyülekezet, hogy a Bibliából nem vagyunk képesek mindent emberi logikával megoldani. Ezért ragaszkodjunk ahhoz, amit Isten a Szentírásban mond. És most még egyszer felteszem azt a két kérdést. Akkor azt jelenti, hogy sátán tudta azt, hogy meg fog halni a kereszten Jézus, de a sátán hitte-e azt, hogy Jézus meg fog halni a kereszten? Lehet, hogy túl egyszerűnek tűnnek a kérdések, de olvassuk el a Bibliából egy ide vonatkozó történetszakaszt. Az, amit olvasunk, Máté evangélium a 27. rész 2. és 3. versében ez Júdásról szól. Azonban, kedves gyülekezet, kinek az eszköze volt Júdás? Istené vagy a sátáné? Kinek a tervét valósította meg Júdás? Istené vagy a sátáné? Kinek a szolgálatában állt Júdás? Csak egy ilyen példát hadd hozzak, hogy azt olvassuk, hogy János evangélium a 13. résznek az első két versében, hogy a tanítványok ott vannak az utolsó vacsorán, és el tudjuk képzelni Júdást, aki a 30 ezüst pénzzel együtt jön az utolsó vacsorára. Tehát sátán eszköze volt Júdás, és a sátán tervét valósította meg, mert Júdás nem egy előre eleve elrendelt személy volt, aki el kellett, hogy árulja Jézus Krisztust, mert ha Júdás ezt nem teszi meg, akkor lett volna más, aki ugyanezt megteszi. Azonban itt azt olvassuk az előbb hozott idézetben, megkötözék őt, Jézust,
elvitték és átadták Poncius Pilátusnak, a helytartónak, akkor látta Júdás, aki őt elárulta, hogy elítélték őt, megbánta dolgát is. Visszavitte a 30 ezüst pénzt a főpapoknak és a béneknek. Ez egy másik hatalmas tanítást hoz maga után, kedves gyülekezet, az pedig az, hogy a késői bánat hiába való bánat. Júdás olyan messzire eltávolodott Jézus Krisztustól, hogy számára többé Jézushoz visszaút nem volt. Hiába vitte vissza a 30 ezüst pénzt, semmit nem változtatott meg a tényeken. Vessünk fel még egy kérdést. Miért szólaltatta meg a sátán a keresztövénél álló embereket? Olvassuk ezt először el, Máté Evangélium 27.42. versét. Így szól a tömeg, a keresztövénél álló emberek, ha Izrael királya, szálljon le most a keresztül, és majd hiszünk neki. Miért szólaltatja meg a tömeget a sátán ezekkel a szavakkal? Nem volt közöttük? Ott élt több mint 31 néhány évig, és nem volt arról meggyőződni, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, nem volt alkalmuk hinni neki? És most végül így szólalnak, hogy jöjj le a keresztül, és majd hiszünk neked. Márk Evangélium 15.12-ben hasonló, a Krisztus az Izrael királya, szálljon le most a keresztről, hogy lássuk és higgyünk. Kedvesen ellenőrök, próbáljuk egy kicsi belemélyedni ebbe a történet szakaszba, mert ebben hatalmas tanítás van. Sátán tudta, hogy Jézus Krisztus meg fog halni a kereszten, de a sátán nem hitte el azt, hogy Jézus Krisztus meg fog halni a kereszten. De ebből vonjunk le magunknak egy tanítást. Én, mint keresztény ember, tudom azt, hogy Jézus Krisztus eljön ítélni elveneket és holtakat, de hiszem-e mindazt, ami a Szentírásban írva van? Mi okozta gyakorlatilag sátán vesztét azzal, amikor Jézus Krisztus Golgotára lett felfeszítve? Sátán arról volt meggyőződve, tudta, de nem hitte el azt, hogy Jézus Krisztus meg fog halni értük a Golgotai kereszten. És amikor látta azt, hogy Jézus vállalja a halált, akkor megszólaltatja ezeket az embereket ezekkel a szavakkal. Még egyszer megfogalmazom. Kedves jelenlevők, szeretném, ha mindent elfelejtünk abból, amit ma este tanulunk a Szentírásból, ezt magunkkal vigyük. Semmit az Isten iránti viszonyunkban ne tegyünk szokásból. Mindent, ami az Isten szolgálatunkat illeti, tegyük hitből. Mert mikor veszítette el sátán a Krisztussal vívott csatát? Amikor meghalt, vagy amikor feltámadt? A Bibliában azt találjuk fejegyezve, hogy amikor meghalt. Nem elég csak benne hinni, mert azt mondja Jakab levele a második rész 19-20. Versében, te hiszed, hogy az Isten egy, jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek. Akarod-e pedig tudni, te hiába való ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meghalt? Nagyon elgondolkodtató. Ez a bibliai kijelentés, Jakab azt írja, te hiszed, hogy az Isten egy, ezt jól teszed, de ezt hiszik az ördögök is. És az ördögöknek örök életet biztosít-e az ő hitük? Igen vagy nem? Miért nem? Nem elég csak hinni, az Isten akaratával összhangban cselekedni és élni kell. Nem elég csak, hogyha hiszünk Jézusban, nekünk Jézusnak kell hinnünk. Figyeljük meg az evangéliumban, ebben az esetben János evangéliumban 12. rész 42 és 43. versében, figyeljük meg, hogy mi van feljegyezve. Mindazáltal az emberek közül is sokan hittek ő benne, kiben, Jézusban. De a farizeusok miatt nem vallották be, hogy kinerekeztessenek a gyülekezetükből, mert inkább szerették az emberek dicséretét, mint sem az Isten dicséretét. Miért voltak a főemberek, miért voltak a farizeusok, miért voltak a zsidók
tömege ebben az állapotban, hogy inkább akarták az emberek dicséretét, mint az Isten dicséretét. Azért, mert meddig jutottak el? Hittek Istenben, de nem hittek Istennek. Hadd mondjak el egy élményemet. 1980-ban Újvidékre költöztünk egy lakásba, és másnap reggel felsöpertem az utcát, hogy tiszta legyen. A szomszéd is söpörte az utcát, és megismerkedtünk, és jó napot, szomszéd, maga az új szomszéd, igen. Azt mondja, maga is lelkész, mondom, igen. Azt mondja, én ateista vagyok, egyetemi tanár, én pártag vagyok, mondom, örülök neki. Vagy lesz alkalmunk beszélgetni. Ugyanez a helyzet, ugyanez az ember megismétlődik 1996-ban, amikor megtörtént nálunk is a rendszerváltás. Söpröm én az utcát, söpri a szomszéd az utcát. Már jó ismerősök voltunk, és azt mondja, jó reggel szomszéd, örülök, hogy újból ide költöztek, lesz egy jó szomszédom. Neki nagyon jó, én is örülök. Szomszéd, most már én is hiszek Istenben, elereszettem a fülem mellett. Söpröm én, söpri az utcát, megint oda kiált, hogy szomszéd, de én már most hiszek Istenben. Nem szólok neki semmit. Egész közel jön hozzám, és azt mondja, szomszéd, úgy látom, hogy annyira el van foglalva, most már én is hiszek Istenben. Most mit csináljak? Mit tegyek? Abba hagyom a söprést, és felegyeneselek, és azt mondom neki egy tanár úr, mert egyetemi tanár volt. Tanár úr, nekem volna egy kérdésem, azt mondja, tessék, milyen Istenbe hisz? Azt mondja, ne haragudj, de hát valamilyen erőnek csak lenni kell. Kedves keresztény testvérem, te is, én milyen Istenben hiszünk? Egy erőben, egy mindentudó teremtményben, vagy az örökké létező és mindent megalkotó és fenntartó Istenben? Milyen Istenben hiszel, drága keresztény testvérem, drága hittestvérem? Lehet, hogy ez annyira egyszerűnek tűnik, hogy erről ennyit kell beszélni, és ennyit kell gondolkodni, és átvenni ezeket a dolgokat. Igen. Miért veszítette el Sátán a csatát Jézussal? Azért, mert hitt Istenben, de nem hitte azt, amit a jövendőlések megjövendőltek. Ezért arra tudom bátorítani, Lukács evangéliuma szerint a 22. rész 66-67. Versében, amint nappal lett, egybegyűlt a nép vénei tanácsa, főpapok és írástudók, és vitték őt a gyülekezetükbe, mondván, ha te vagy a Krisztus, és figyeljük meg, most már nem Jézusnak nevezik, te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk, mondanékik Jézus, ha mondom néktek, nem hisztek. Most már messiásnak nevezték Jézust, Jézus azt mondja, hogy nekem nem hisztek. És mert nem hisztek, nem tudok mit kezdeni veletek. Kedves testvéreim, ez nem csak 2000 évvel ezelőtt volt érvényes ez az elv, hanem ma is ugyanúgy. Mi bizonyítja, hogy teljes szívből szeretjük Jézus Krisztust és hiszünk neki? Szavunk vagy életünk? Figyeljük meg Jézus ide vonatkozó válaszát. Aki nékem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya. János 12.26. Engedjétek meg, hogy egy percet időzzek ennél az igénél. Jézus azt mondja, aki nékem szolgál, az engem kövessen. Arra szeretnék mindenkit ma este bátorítani, akár a hazavezető úton, akár estére, amikor otthon lesztek, vagy akár amikor befekszetek az ágyba, és mielőtt elaludnátok, próbáltok ezt magatokban tisztázni. Vajon én, mint keresztény ember, mindenben követem Jézust? Vagy egyes dolgokban követem, más dolgokban nem? Miért? Azért, mert mindannyian kivétel nélkül, nem csak ma este itt vagyunk, Dobának bizonyos lakói vagy a környékből, hanem az egész földön élő ember számára egy dolog a döntő. Mindannyian olyan mértékben vagyunk keresztény emberek, amilyen mértékben követjük Jézust. És itt Jézus azért mondja el, aki nékem szolgál, az engem kövessen.
És ha mi mindenben Jézus követő emberek leszünk, akkor ott van az ígéret, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Kedves testvérem, szeretnénk örökké Jézus Krisztussal lenni? Hiszem, hogy a ma este is azért jöttünk el. Ezért segítsen meg bennünket a mindenható Isten, hogy keressük meg, mi mindenben követjük őt, és mi mindenben nem követjük, és amiben eddig nem követjük, legyünk Jézus követő emberek, és így készüljünk fel az örök életre. Mert Jézus mindnyájunk élete fáján gyümölcsöt keres. Van egy gyönyörű példabeszéd erre vonatkozva a Máté Evangélium 21 rész 19. versében, és meglátván egy fügefát, az út mellett oda ment hozzá, és nem talált azon sem, hanem csak levelet. És mondta annak, gyümölcs te rajtad ezután, soha örökké ne teremjen. És a fügefa azonnal elszáradt. Kedves testvéreim, kit jelképez ebben az esetben ez a fügefa, amelyen Jézus gyümölcsöt keresett, és nem talált csak levelet. Fiatal koromban nagyon szerettem szavalni, költeményt mondani, és volt egy költemény, ami úgy fejeződött be, hogy búsan mondja, csak levél, csak levél. Én úgy gondolom, hogy senki sem szeretne az élete fáján azt, hogy Jézus Krisztus csak levelet találjon. Jézus Krisztus gyümölcsöt keres mindannyiunk életében. És vaj, ha ez lenne hátlevő életünk célja, hogy megterjük az örök élet gyümölcsét. Mindannyiunknak van remény, ha elfogadjuk Jézus Krisztus megmentő szerepét. Segítsen a jó Isten mindannyiunkat, hogy amikor Jézus vizsgálja a te és az én életemet, akkor megtalálja a megtérés gyümölcsét az örök életre Isten kegyelméből. Amen.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig.

nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám, és...

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullám hosszán. A következőkben a Láthatár adását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült. Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, hallgatóinkat mai adásunkban is. Egy film premierje önmagában is különleges esemény, de amikor egy dokumentumfilm egyszerre mutatja be a tudomány fejlődését, emberi történeteket és még jótékonysági célt is szolgál, akkor valóban többről beszélhetünk, mint egy egyszerű vetítésről. Mai adásunkban ennek a kezdeményezésnek a történetét ismerhetjük meg. Köszöntöm vendégeinket, dr. Orosz Levente általános fogszakorvost és Halász Hunor média koordinátort a mai témánkban, és örülök, hogy itt vagytok újra, beszámoltok egy nagyon érdekes eseményről, filmvetítésről, és hogy örültetek ennek a kezdeményezésnek, hogy újból itt beszélgessünk a stúdióban.
1: Köszönjük a meghívást.
2: Örülünk, hogy itt lehetünk.
0: Egy dokumentumfilm premierről lesz szó, ennek a neve Implantum, Harmónia a tudomány és ember között, ha nem tévedek, és elsőként szeretném, hogyha mesélnétek arról, hogy hogy alakult ki ennek a dokumentumfilmnek az elképzelése, minek a következtében gondoltatok egy ilyenre, hogy egy dokumentumfilmet készítsetek, és aztán majd beszélgetünk sorról-sorra a kérdések keretén belül, hogy hogy is történt meg a megvalósítása mindennek és az eredménye.
1: Több oka van annak, hogy ez a dokumentumfilm megszületett. Mi a klinikán alapból nagyon fókuszálunk erre a tartalomgyártásra, és főleg arra, hogy edukáljuk az embereket és a pácienseket. Észrevettem, az ötlet tőlem származik, és észrevettem azt, hogy nagyon félve érkeznek a páciensek, nagyon nem tudják azt, hogy miről szól ez az egész, és szerintem mind úgy vagyunk ezzel, hogy ha valamit nem tudunk, akkor nagyon nehéz azt elfogadni, vagy azt a döntést meghozni. És ez volt az, ami elindított engem ezen az úton, és emiatt jöttem elő ezzel az ötlettel, hogy valahogy ezt meg kell változtatni. Ki kell valahogy az emberekből szűrnünk azt a félelmet, ami kialakult a múlt miatt, amikor a fogászat mondjuk nem volt ennyire fejlett, és fájt, és nem... Nagyon sok történetet hallunk, horror történetet a klinikán ezzel kapcsolatosan. Nem tudjuk, hogy hogy volt, mi volt akkoriban, de valahogy ki kell szűrni ezt az emberekből, meg kell mutatni azt, hogy megváltozott ez az egész. És ugyanakkor egy másik nagyon fontos szempont, ami miatt megszületett ez a dokumentumfilm, az az, hogy a klinikák nagyon agresszívan kezdtek el reklámozni manapság. Nagyon sok klinika tisztelet a kivételnek, nagyon sok klinika agresszívan promovál, ígér hasonló
0: szolgáltatásokat?
1: Igen. Uh-huh. És van, aki mondjuk két implant áráért hármat ad, és hasonló ígéretek, amik alapból nem legálisak, viszont szerintem nem is etikusak.
0: Uh-huh. Tehát, hogy megértsük mindennek a hátterét, meséljetek, és pörgessünk egy kicsit vissza az időben, és meséljetek arról, hogy milyen klinikán dolgoztok mindketten, külön szakorvosként, külön médiakoordinátorként, hogy értsük meg jobban, hogy miről szólt ez a dokumentumfilm.
2: Hát a dr. Kodrin Strugár jó klinikáján dolgozunk, az Implantum klinikán. Nagyon sok, mármint a fő beavatkozásaink, azok ilyen Allon X munkákról szólnak, amikor az emberek olyan állapotba érkeznek hozzánk, hogy a fogaikat nem lehet felhasználni, tehát nem lehet semmit építeni a fogaikra, hosszú ideig fogak nélkül voltak, vagy ilyen mobil protézisekkel, és akkor erre megoldást keresünk, implantátumok segítségével, fix munkák létrehozásával az implantátumokon.
0: Uh-huh. És ezzel a dokumentumfilmmel, ahogy értettem, szeretitek volna egy kicsit közelebb hozni ezeket a szolgáltatásokat az embereknek, illetve azt az érzelmi biztonságot jelezni feléjük, hogy biztonságban vannak, hogyha ilyen nagy döntéseket hoznak az életükben, hogy egy protézist feltegyenek, illetve talán ellensúlyozni azt a marketing kommunikációt, amit más helyeken megismerhetnek az érdeklődők?
1: Igen, így is mondhatjuk. Szerettük volna nagyon nyersen megmutatni ezt az egész kezelést. Szerettük volna azt, hogy az emberek takaratlanul lássanak mindent, és lássák, hogy anélkül, hogy promováljunk magunk, anélkül, hogy magunkat promováljuk, meg tudjuk mutatni azt, hogy miből áll ez, és hogyan tud segíteni az embereknek, és kiken tud segíteni. És hogyan néz ki, hogyha helyesen van csinálva.
0: Mennyire újszerű ez a kezdeményezés, amiben belevágtatok, hogy egy dokumentumfilmet készítettetek mindennek a folyamatáról, mert számomra egy kicsit hallatlan. Vannak egészségügyi dokumentumfilmek, legtöbben pont az ellentétjét próbálják elérni bennünk, hogy megijesztenek az édességekről, megijesztenek bizonyos rossz szokásokról, de ez pont pozitívan próbálhatni ránk. Honnan érkezett az ötlet, hogy pont egy dokumentumfilm formájában próbáljátok mindezt elérni?
2: Hát lehet, te Hunor többet tudsz mesélni erről. Az én rálátásom az, hogy egy dokumentumfilmben sokkal több információt lehet az emberek elé tárni. Most ugye ebben a rohanó világban nagy divattá váltak az ilyen 5-7 másodperces videók, amiken gyorsan végig scrollolunk. Viszont annak a tartalma nem tudom mennyire építő, nem tudom mennyi marad meg az emberekben. Így, hogyha valaki rászánja magát, hogy végignézni egy 50 plusz perces dokumentumfilmet, akkor szerintem sokkal több marad meg abból, sokkal több pozitívum marad meg a paciensben.
1: Én is kb. Ezen a véleményen vagyok, illetve úgy gondolom, hogy ez egy komoly kezelés, amit komolyan kell kezelni, és talán egy dokumentumfilm is egy film struktúrájú anyag tudja úgy igazán nyersen megmutatni azt, hogy ez miből is áll.
0: Maga az esemény, a filmvetítés, az kinek szólt? Inkább a pácienseknek, vagy érdeklődőknek, vagy szakmai kollégáknak is? Hogy terveztétek meg ezt a programot?
2: Hát mi arra igyekeztünk, hogy gyakorlatilag megnyissuk a klinikánknak a kapuit a nagy közönség felé elsősorban. Sokan csak azt látják, hogy mi az eredmény a munkánknak, látják csak a szép fogsort, a szép mosolyokat, viszont nagyon kevesen látnak bele effektív a munkának a folyamatába. Kevés páciens az, aki látja azt, hogy mennyire precíz dolgokról van szó, mennyi technológia szükséges arra, meg a csapatmunka, ami lehetővé teszi ezeknek a kezeléseknek a jó működését, meg a jó eredményét.
0: Hogy fogadta a közönség ezt a dokumentumfilmet? Milyen véleményeik voltak? Tehát ők kik vettek részt konkrétan az eseményen?
1: Sok városból, sok faluból, környező falvakból, vagy akár távoli helyekről eljöttek emberek. Meglepően jól fogadták. Nem hinném azt, hogy kaptunk bármi negatívat erre az eseményre. Mindenki nagyon értékelte és kedvelte ezt az iniciatívát. Mindenki nagyon hálás volt az átadott információkért. Volt nyilván kritika is, de ez mind építő jellegű, és ez inkább a filmnek a struktúrájára, vagy a technikai részére érkezett. De egyébként nagyon pozitívan fogadta mindenki.
0: A dokumentumfilm háta mögött kik állnak, kik a szereplők? Mivel sajnos nem lehettem ott az eseményen, nem láttam a dokumentumfilmet, de érdekel az, hogy megtudjam, hogy voltak személyes történetek is benne. Tehát mi volt maga a fonal az egész dokumentumfilmnek?
2: Hát a résztvevők a dokumentumfilmben, meg ugye akik elő is állították, az kizárólag a klinikának a csapata volt. A szereplők azok, hát mi voltunk, akik amúgy nem színészek vagyunk, hanem mindennapi emberek, közönséges emberek. Hát igen, elég nagy mamut munkája volt a média csapatnak, ahol hárman vagytok gyakorlatilag, három személynek a munkája. Szereplőként még ott voltak a pacienseink is, volt 10-15 paciens, aki megosztotta a saját élményét, tapasztalatát, hogy hogyan mentek keresztül ezeken a kezeléseken, hogy győzték le a félelmeiket, milyen tapasztalat volt úgy nekik általánosan ez az egész.
0: Orvosként neked milyen volt egy dokumentumfilmben részt venni? Orvosként gondolom, hogy teljesen más dolgokat végzel a klinikán, de most meg kellett szólalnod, mondtad, hogy nem vagy színész, de milyen volt ez az egész folyamat számodra?
2: Nagyon érdekes dolog, mert ugye mi a mindennapi szinten kommunikációból áll a kezelésnek a nagy része, mert mielőtt bármilyen beavatkozáshoz is nekilátunk, kell beszélni az emberrel, és ez úgy már természetesen jön, ugye bár már napi szinten több pacienssel is találkozunk, viszont teljesen más az, amikor egy kamera előtt kell, akár prompterrel beszélni, mert az emberbe ott van az, hogy több száz vagy ezer ember előtt beszél, és na, figyelni arra, hogy helyesen átmenjen az információ.
0: Hogy kérlek?
1: Nekem is itt két szerepem volt ebben a filmben, mivel én is, mint szereplő is, és mint rendező is ott voltam. És ezt én is el tudom mondani, hogy nagyon szokatlan, nagyon új, és nagyon furcsa volt számomra a kamera előtt lenni, mint mögötte. Úgyhogy egy kihívás volt ezen a téren is. Nem feltétlen csak az, hogy legyártsuk. De egyébként egy egész csapat áll mögötte, úgy az esemény mögött, úgy a film mögött is. Itt még azt hozzátenném, hogy volt azt hiszem, hogy 3 vagy 4 személy is, akik önkéntesen elvállalták, hogy segítenek a film elkészítésében, akik ugye külső emberek, és nagyon hálásak vagyunk ezeknek a személyeknek, mert nélkülük nagyon nehéz lett volna egy hasonló kaliberű produkciót ilyen létszámmal elkészíteni. Uh-huh.
0: Mennyi idő alatt készítettétek el a dokumentumfilmet? Hogy készültetek fel rá? Érdekel ez a része is a produkciónak, mert ezek olyan részei, amiket nem feltétlenül látunk. Egy dokumentumfilmet megnézünk, eltölt bennünket érzelmekkel, de azt nem látjuk, hogy mekkora munka van mögötte. Mesélnétek erről is?
1: Maga az egész, tehát tervezéstől egészen a vetítésig, a premieri körülbelül azt hiszem, hogy egy év volt. Ebből kb. 2 hónap volt, amíg elterveztük, megírtuk, hogy szeretnénk strukturálisan a dokumentumfilmet, hogy képzeljük el, mire van szükségünk. És utána meg elkezdtük a filmezést. Kb. 3 napot filmeztünk a csapattal, interjúk és a bemutatás magunkat, ugye, ez 6 ember, 3 nagyon intenzív nap, és körülbelül...
2: Azt akart mondani, hogy az a 3 nap az intenzív volt, egy ilyen munka utáni...
1: Igen, ez körülbelül 23 óra volt, azt hiszem, ebben a 3 napban filmezés összvisz, és ez mellett még nem szabad elfelejtenünk azt, hogy mi emellett még páciensekkel is filmeztünk, és itt gyűl össze az kb. 1 év, meg a hónapok, hogy nagyon sok páciens hosszú kezelésekkel, különféle időpontokban, és ezek is kb. Páciensenként, ha összeadunk mindent, akkor olyan 5-6 óra filmezés. Ezek után megjött a szerkesztés, ami az én feladatom volt, és ez 3 hónapba telt összesen. Úgyhogy csak ezzel tudtam foglalkozni. Egy nagyon intenzív 3 hónap volt. És ezzel párhuzamosan egyébként még filmeztünk pácienseket is, akikből még volt, hogy bekerült a dokumentumfilmbe, mert mondjuk jöttek a végleges fogsorért, vagy valami jobb anyag készült velük, ami jobban beillett oda, abba fél percbe hasonlók. És párhuzamosan elkezdtük szervezni az eseményt is. Ennek is a szervezése azt hiszem, hogy körülbelül 2 hónapot tartott. Promoválás, szponzorok, és így jutottunk el a végeredményhez.
0: Kinek az álma volt ez a dokumentumfilm, vagy Mert azért, aki egy klinikán dolgozik, meg vagyok győződve, hogy limitált az ideje, mert kell foglalkozni a páciensekkel, az adminisztratív ügyekkel, van azért tennivaló, nem hiszem, hogy olyan könnyen akad idő, hogy még valami pluszot vállaljon egy klinika magára, pénzügyileg is, meg idő szempontjából is. Lehetne úgy nevezni ezt a dokumentumfilmet, mint egy nagy álom?
1: Szerintem igen. Igen, és egyébként érdekes, mert nagyon lelki ismeretesen állt neki mindenki, nagyon nagy kedvel, viszont utána meg nem biztos, hogy mindenkinek volt egy elképzelés arról, hogy ez hogy fog kinézni. Még nekem sem, megmondom őszintén, hogy nem ugyanaz a végeredmény, mint ami az elképzelésem volt. Ennek pedig örülök, mert jobb a végeredmény szerintem, mint ami volt az elképzelésem. De lehet úgy mondani szerintem, mint egy álom mindenkinek, mint egy álomprojekt.
2: Még azt adnám hozzá, hogy ez egy olyan jó ilyen kis team building projekt volt, mert attól a ponttól kezdve, hogy elkezdtük a dokumentumfilmet, és a végéig csatlakoztak még hozzánk jó páran a céghez, a klinikához, és ők is ugyanolyan nagy lelkesedéssel álltak hozzá, és jól összerázódott így a csapat, egy kicsit jobban megismertük személyesebben is egymást, és szerintem ez egy jó program volt a klinikának mindig a csapatépítés szempontjából.
1: Uh-huh. Több mint kétszeresére nőtt a csapat.
2: Igen.
0: Csak ennek a dokumentumfilmnek.
2: Köszönjük. Az idő alatt.
1: Amennyi idő alatt ez elkészült, több mint kétszeresére. Uh-huh.
0: És ez személyesen nektek mit jelent? Hát örömmel tölt el, hogy sikerült olyan emberekkel találkozni, megismerni, akik ugyanazt az álmot akár megosztják veletek, és ugyanazzal a készséggel próbálnak segíteni az embereknek?

0: és belelássanak nyilván abba a folyamatba, és abba, hogy ez a folyamat nem épp olyan fájdalmas, mint ahogy elképzelik, tehát hogy teljesen más, mint amilyen valójában a maga a klinikán.
1: Rengeteg paciens jön különféle félelmekkel, és ez érthető is valamilyen szinten, mert régebben, ahogy működtek a fogászati beavatkozások, az nagyon brutális volt, nagyon, nem mondom, hogy barbár módon, de nincs messze tőle, és érthető is valamilyen szinten, mert nem volt meg ez a technológia. Nem volt ez a zsibbasztási lehetőség se, ami most rendelkezésünkre áll. Nem volt ennyi hangsúly fektetve a páciensnek a problémának a megértésére, mert rengeteg fogászati probléma nem feltétlenül a fogakkal kezdődik, hanem ott sokkal több rejlik a háttérben, és ezeknek a megértéséhez szükség van egy mondhatnám mélyebb kapcsolatra a fogorvos meg a páciens között, hogy türelemmel végighallgassa, megértse a problémát, és ennek függvényében kezelje.
0: Kifejtenéd ezeket a dolgokat egy kicsit jobban? Milyen fajta kapcsolatra van szükség? Például egy páciens mennyi mindenről kell beszámoljon ahhoz, hogy egy tiszta kép kialakuljon az ő állapotáról, és milyen gyakori találkozásokkal lehet ezt megvalósítani, annak érdekében, hogy egy jó szolgáltatást kapjon?
1: Hát el tudom mondani például, hogy történik ez nálunk. Páciensek a legelső találkozásnál, úgy mondod, van egy konzultáció, ami csak arról szól, hogy az orvos a pácienssel elemezik esetleg egy röntgenfilmet, elmeséli a páciens a problémákat, mik azok, amik zavarják legfőképpen, mik az elvárásai, és ilyenkor kiderül sok dolog, ami arra vezet, hogy hogyan jutott ebbe a helyzetbe. Mert amint mondtam előbb is, nálunk a javarésze a pácienseknek ilyen olyan helyzetbe jönnek, amikor a fogakra már nem lehet semmit építeni. Tehát olyan borzasztó helyzetben vannak a fogak, hogy nem lehet kezdeni velük semmit.
0: Módszertanilag mennyire különbözik mindaz, amit a szolgáltatásban nyújtok, attól, amit gyakrabban megtalálunk a piacon? Tehát mennyire különleges ez a módszer, amit alkalmaztok ti a klinikán?
1: Ami a módszert illeti, most nagyon digitalizáltunk mindent, mert ennek a digitális technikának a köszönhetően sokkal kiszámíthatóbb minden kezelés. Ki tudjuk számítani ilyen háromdimenziós képekkel az eredményt, mielőtt nekilássunk magának az implantátumoknak a behelyezéséhez. A protokolljaink, amiket kidolgoztunk, azok több száz páciens kezelése utáni protokollok, amik egy minőségi kezeléshez vezetnek.
0: Romániában vagy külföldhöz viszonyítva ez egy olyan protokoll, ami gyakran ismert, vagy újszerű itt az országunkban?
1: Hát amikor Romániáról beszélünk, általában mindig hasonlítjuk ugye a nyugati országokkal, és hál' Istennek most oda jutottunk, a technológia az szinte ugyanaz, tehát elérhető számunkra is. Itt a különbséget szerintem inkább a szakosodás teszi meg, mennyi energiát, mennyi pénzt fektet a klinika az embereknek a fejlesztésére, a szakmai fejlesztésére inkább.
0: Ebből a szempontból nagy felelősség van a páciensnek a vállán, hogy melyik klinikát választja meg magának arra, hogy változtasson a fogsorán és a fogsorának az egészségén? Számít az, hogy melyik klinikához megy el?
1: Mindenképp számít az, hogy melyik klinikához megy el, viszont attól szerintem sokkal fontosabb az életstílusnak a megváltoztatása, mert ugye egy ilyen helyzetbe jutni, ott volt egy pár rossz döntés, ami az életstílust is illeti, és ez egy új lehetőség, egy felfrissült lehetőség arra, hogy változtasson ugye a szájhigiéniát illeti, táplálkozás szempontjából, és sokan visszanyerik így a magabiztosságukat, meg a szociális életük megváltozik.

0: meg folyamán.
1: Hogyha egy ember elmegy a klinikára, és a fogsora megváltozik, de a szokásai nem, akkor ugyanolyan romboló hatással lesz ez a fogaira nézve?
0: Egyértelműen igen. Erre nagyon nagy hangsúlyt fektettünk, és főleg én szeretek a higiéniáról alaposan beszélni, figyelve a pacienset, hogy megértette tényleg azokat, amiket elmondok neki, és hogy megértse a fontosságát ezeknek, mert bármit teszünk egy páciensnek a szájába, az annyira tartós, amennyire jó a szájhigiénia.
1: Ha jól értettem, ennek a premiernek, ami próbálta bemutatni a harmóniát a tudomány és ember között, volt egy jótékonysági része is. Meséltek erről is részletesebben.
2: Igen, mivel a filmnek a fő célja az edukálás, mindenképp szerettük volna azt, hogy ingyenes legyen a belépés. Viszont ugyanakkor arra is gondoltunk, hogy hogyan tudnánk még egy jót tenni, hogyan lehetne még nagyobb hatása az egész eseménynek, és ezért esett arra a választás, hogy legyen egy jótékonysági esemény, és támogassuk a turényi iskolát a rászoruló gyerekeknek. Végül is ugyanúgy edukálási célja van mindkettőnek, úgyhogy emiatt.
1: És kérlek, akartál mondani valamit. Ha nem, akkor felmerült bennem az a kérdés, hogy miért pont ezt a címet kapta a dokumentumfilm, hogy Implantum, harmónia, tudomány és ember között. Vannak ilyen részek bele téve, amik próbálják ezt a... Van egy ilyen távolság a kettő között, amit próbáltatok összehozni a tudomány és az ember között, az ember gondolkodása között is, a között, hogy mit nyújt a tudomány már számukra?
2: Igen. Volt egy visszajelzés a filmmel kapcsolatban az esemény után, tartalmazhatna több orvos és technikai adatot, ha már dokumentumfilm, és ez igaz, viszont mi azt szerettük volna, hogy ne technikailag menjünk bele ebbe a kezelésbe, ne az orvosokhoz szóljunk ezzel a dokumentumfilmmel, hanem az emberekhez, és mutassuk meg azt, hogy milyen hatása van lelkileg az emberre ennek a kezelésnek, hogyan tudja megváltoztatni a lelkiényét, hogyan tudja megváltoztatni az életét, konkrétan a mosolyát, és emiatt esett a választás erre a címre is.
1: És helyszínként miért pont Kolozsvárt választottátok, hogy itt vetítsétek ezt a dokumentumfilmet? Maga az orvosi gyakorlat miatt, hogy itt van a székhelye, vagy azért, mert Kolozsvár egy nagyon nyüzsgő-pezsgő város, ahol könnyen piacra lehet dobni egy ilyet, és könnyen meg lehet fogni az embereket, vagy nyitottabbak az újszerű dolgokra, vagy volt-e valamilyen más ok?
2: Úgy gondolom, hogy Kolozsvár a tökéletes város egy hasonló eseményhez. Azon kívül, hogy ez egy edukatív esemény, vagy film, azon kívül egy iniciatíva is. Nem tudok egyetlen eseményről sem, ami klinika által lett volna szervezve, és dokumentumfilm, vagy bármilyen filmnek a premierje lett volna Romániában. Alapból dokumentumfilmről sem tudok, ami Romániában készült implantológiáról.
0: Meg ugye az is ott van, hogy Kolozsváron, az aktivitásunk Kolozsváron van, és elég sok paciensünk van Kolozsvárról is, és sokkal kényelmesebb volt ide meghívni embereket, meg nekünk is sokkal könnyebb volt itt megszervezni.
2: Meg ugyanakkor egy nagy város is, és Kolozsvár is gyorsan fejlődik, meg egyetemista város is, úgyhogy nagyon sok olyan szempont van, ami azt mutatja, hogy megérte ezt Kolozsváron.
1: A páciensek, akik hozzátok eljárnak, hoztak magukkal hozzátartozókat is az eseményre, vagy milyen volt maga az eseménynek az atmoszférája, ti személyesen hogy éreztetek magatokat az esemény ideje alatt? milyen volt eltölteni annyi ember között egy napot, illetve hány ember vett részt a programon?
2: Az eseményen körülbelül 150-en vettek részt, nem tudok pontos számot. Szerintem nagyon jó hangulat volt, nagyon jó érzés volt, és őszintén leírhatatlan az az érzés, amikor ennyi ember nézi a képernyőn azt, amit felépítettél a nulláról, és megtapsol, és utána pozitívumot visszajelez e felé. Tényleg egy leírhatatlan érzés volt. Ugyanakkor nagyon jó volt azt is látni, hogy hány helyszínről érkeztek emberek. Voltak páciensek is, kolozsváriak is, és környező falvakból vagy városokból hozzátartozókkal. Volt, aki a gyerekével vagy az unokájával jött el erre az eseményre. Voltak Besztercéből, voltak Botosányból is résztvevők, ami ugye az ország másik fele, úgyhogy úgy gondolom, hogy ahhoz képest, hogy egy implantológiáról készült dokumentumfilm, egy elég szép létszámban ott voltunk az eseményen, és nagyon jó hangulata volt az egésznek.
0: Ami a hangulatot illeti, hadd tegyem hozzá azt is, hogy nem csak simán egy film levetítés volt, hanem egy ilyen szociális
1: program,
0: igen, a film levetítése után helyet adtunk kérdéseknek, volt elég sok ötletes kérdés a hallgatóság részéről, mi meg ott elől megpróbáltunk válaszolni ezekre, szóval teljesen jó hangulat volt.
1: És melyek voltak a legérdekesebb kérdések, vagy azok, amelyek gyakran felmerültek a résztvevők között?
0: Hú, hát nem tudom, hogyha volt két olyan kérdés, vagy két hasonló kérdés. Volt, aki a maga beavatkozásnak a részleteit kérdezte, volt olyan, aki az árakat kérdezte, volt olyan is, aki csak...
2: Garancia.
0: Garancia, arra igen,
2: is ez kérdezte. Is
0: jó kérdés volt.
2: Csontpotlásról.
0: Igen, csontpotlás, szóval elég érdekes kérdés.
2: Szerintem a legjobb kérdés az volt, amikor megkérdezték Kodrintól, hogy ő mit érez. Hogy most, hogy a filmben láttuk azt, hogy mit érez a páciens, Kodrin, a sebész mit érez ezek a kezelések után.
1: Uh-huh. És mi volt a válasza?
2: Az, hogy egy leírhatatlan érzés.
1: Leírhatatlan érzés. Hát gondolom, hogy valaki életére nézve akkor a befolyással legyél, az egy leírhatatlan érzés, mert pozitív irányba befolyásolod valakinek az életét, és biztos vagyok benne, hogy a szaktudást is nagyon nehéz kisajátítani, idő kell hozzá, energia kell hozzá, anyagi oldala is van ennek, talán erről te tudnál többet mondani, de végső soron, aki ezt oda is jut, hogy elkezdje ezt a szakmát végezni, mindaz a sok nehézséget kárpotolja maga az az érzés, amit érez majd aztán a páciensekkel, és mikor látja a végeredményeket.
0: Igen, teljesen. Ez csak annyi hozzáfűzni valóm lenne, hogy sokszor mi, mint szakorvosok, mint orvosok, így a mindennapi munkában megfeledkezzünk arról, hogy mit is jelent ez a páciensnek, mert mi koncentrálunk nagyon arra, hogy legyen precíz a munka, ne felejtsünk ki bizonyos lépéseket, legyen a protokoll betartva, legyen minden steril, minden a helyén legyen. Viszont amiután behelyezzük a munkákat, és látjuk, hogy ez tényleg az embernek, a páciensnek az életét változtatta meg, nem csak az, hogy lett egy új fogsora, és tud szépen mosolyogni, hanem visszakapta az önbizalmát, visszakapta azt a szociális életet, amit 15-20-25 éve már nem tud gyakorolni emiatt.
1: Uh-huh. Van elképzelésetek arról, hogy mi lesz a jövőre nézve? Számítok más városokba is elmenni, és ezt a dokumentumfilmet kivetíteni különböző publikumoknak, vagy szeretnétek online téren elérhetővé tenni az emberek számára, vagy milyen elképzelések vannak a részletekről, ami a jövőt illeti, és ezt a dokumentumfilmet?
2: Azt meg tudom mondani biztos, hogy a dokumentumfilm nem lesz publikus, úgyhogy bárkinek elérhető bármikor. Tehát nem lesz egy mondjuk YouTube-ra feltöltött videó vagy dokumentumfilmivel. Úgy gondoljuk, hogy ahhoz túl értékes, hogy elveszlődjön ott a sok, rengeteg millió videó között. Vannak vele még terveink, szeretnénk nyilván még eseményeket, akár vetítéseket szervezni ezzel kapcsolatosan, viszont talán ezt meglepetésnek hagyjuk.
1: Hogyha van-e esetleg olyan dolog, amit kihagytam, amire még szívesen visszatérnétek, akkor itt megadatik a lehetőség nektek.
0: Egy percet gondolkozom, valami ilyen végső gondolatként?
1: Nem feltétlenül, tehát van még idő, még beszélhetünk, de sajnálatosképpen nem lehettem ott, és nem tudok minden vetületére kitérni, ezért, hogyha van olyan, amit én amiatt, hogy nem voltam ott, nem láthattam, lehet, hogy ti megemlítitek, és értékes gondolatokat osztotok meg még velünk.
2: Ugye, amint ezt már mondtuk, nagyon sok páciens is szerepelt a dokumentumfilmben. Nagyon sok páciensnek a története volt benne, és nagyon jó érzés volt látni azt. Nagyon jó érzés volt együtt látni ezt a sok történetet, ezt a sok lelki állapotot és változást. És szerintem ez még egy olyan szempont, ami miatt azt mondhatja az egész csapat, nem csak én, vagy nem csak Levi, hogy ezt a projektet megérte megcsinálni.
1: Maga a páciensek, akik szerepeltek a dokumentumfilmben, és ott voltak élőben is, ők hogy kezelték ezt a helyzetet, hogy magukat egy nagy képernyőn kövessék?
0: Szerintem egy különleges élmény volt, úgy, ahogy számunkra is, mert nem láttuk ugye magunkat még egy ilyen nagy képernyőn, ilyen környezetben, és hát úgy szoba eredtünk egy pár páciensre, és el voltak ragadtatva, tényleg tetszett nekik ez az ötlet, meg úgy jó volt találkozni és újra találkozni a páciensekkel, akikkel lehet fél éve nem találkoztunk, mert ugye rendszeresen visszahívjuk őket fél évente kontrollra, de így nagyon érdekes volt találkozni velük, meg ők maguk között is találkozhattak, még megoszthattak maguk között élményeket.
1: Tehát egy külön közösség alakult ki, igazából egy implantum közösség. Milyen az az érzés, hogy tudjátok, hogy ennyi emberre hatással voltatok?
2: Én nem feltétlen mondhatom el azt, hogy hatással vagyok valamivel az emberek életére. Én inkább az a személy vagyok, meg mi a média csapatban azok a személyek vagyunk, akik ezt végigkövetik. Úgyhogy erről majd Levi tud mesélni, hogy ez milyen érzés, viszont egy nagyon jó érzés, és nem is tudom igazán leírni szavakban, hogy milyen érzés végigkövetni akár ezeket a történeteket és ezeket a változásokat. Nagyon sok páciens van, aki elérzékenyül, aki akár sír, aki meg se tud szólalni azok után, hogy meglátja a lerombolt fogsorából az új fogsort. Nekem például édesanyám is páciens, ő a dokumentumfilmben is egy nagyon gyakori visszatérő szereplő, és én nála láttam igazán azt, hogy mire is képes ez a kezelés, és még én is elérzékenyültem, és megkönnyeztem, amikor ott állt előttem a véglegesekkel, és újra bele tudott harapni egy almába, és az az érzés, ami látszik az arcukon, ami akár többet ér 100 szónál is. De Levi tudja elmondani azt, hogy igazán milyen érzés az, amikor te vagy felelős ezért.
1: De még mielőtt Levi válaszolna, nem tölt el egy különleges érzéssel az, hogy hozzájárulhattál ahhoz, hogy még több embernek megmutasd ezt a lehetőséget? Tehát, hogy nem ad egy ilyen pluszt számodra, hogy oké, nem tudok én egy olyan orvos lenni, de tudok valamit tenni azért, hogy azok az emberek, akik küzdenek ezzel a problémával, azok megtalálják a megfelelő szakembereket.
2: Igen, ez is egy jó érzés mindenképp, hogy mi, ha az orvosok azért dolgoznak, hogy megváltoztassák valakinek a mosolyát, mi azért dolgozunk, hogy az orvosoknak legyen lehetősége megváltoztatni ezeknek az embereknek a mosolyát. És hogy ezek az emberek tudják azt, hogy mivel állnak szembe, és hogy esetleg miért fontos ez nekik, vagy milyen kihatással lehet az, hogyha nem végzik el ezt a kezelést a szervezetükre, vagy az egészségükre nézve, eltekintve a fogsortól.
0: Eszembe jutott a kollégámnak, kollégámtól egy idézet, ő szokta mondani, dr. Kodrinsztrugárió, a sebész, amikor a paciensek kérdezik, hogy na, milyen elvárásuk lehet, azt mondta, mindig azt mondta, hogy a semmiből csinálunk valamit. Uh-huh. És ebben van egy jó adag igazság, mert tényleg az implantokat behelyezzük, de látszólag nem látszik semmi, mert ugye az az emberek koponyájában a csontban elhelyezve. És hát az érzem, ami eltölt engem, habár már több száz pacienst kezeltünk, és több száz munka kiment ugye a kezem alól, minden eset másképp reagálnak az emberek, és úgy sokszor is elérzékenyülök akkor, amikor látom tényleg az arcukon, hogy felcsillan a szemük, amikor először belenéznek a tükörbe, és ahogy mondtam eddig is, visszakapják a magabiztosságukat, tehát tényleg egy életet változtató dolog, és ezáltal tényleg hatással vagyunk nem csak rájuk, hanem arra a közösségre is, ahol ők megjelennek, mert ugye ez mindenkire kihat. Uh-huh.
1: Orvosi egyetemen gondolom, hogy a szaktudást adják át inkább, de erről mennyire térnek ki az egyetemen, vagy továbbtanulás során, hogy az emberekhez hogyan viszonyuljatok, hogyan kezeljétek ezeket az érzelmeket, amelyek belőlük feltörnek, akár pozitívak, akár negatívak, frusztráció, vagy félelem. Ezt idővel sajátítottad el, hogy tudjál empátiát mutatni irányukba, tudjál tapintatosan beszélni hozzájuk ahhoz, hogy ne bántsd meg őket, de mégis erőteljesen, hogy buzdítsd őket a változásra. Ezt az egyetemen tanultad, vagy a tapasztalat adott nagyon sokat hozzá?
0: Hát erre külön tantárgyom, hogy nincs az egyetemen, habár nem lenne rossz ötlet egy ilyen kurikulumot beiktatni. Viszont ami az egyetemben is már elkezdődött, az interpersonális kapcsolat, ugye, mert az egyetem ide alatt is már neki fogunk kisebb mértékű kezeléseket elvégezni, és akarva akaratlanul beleütközünk abba, hogy kell kommunikálni az emberrel, és ugye ezt empátiával kell igyekezni tenni, ami lehet elég nagy kihívás, főleg az orvosoknak, mivel, hogy is mondjam, annyi fájdalmat lát az ember, annyi szenvedést lát, hogy egy idővel ez lehet, hogy megkeményíti egy kicsit az embert. Viszont kell törekedjünk arra, hogy tényleg empátiával értsük meg az embernek a problémáit, és próbáljuk egy kicsit elképzelni az ő helyzetét az úgy, ahogy van, és akkor így könnyebb megérteni egy picit.
1: Uh-huh. És hogyha a média oldalát nézzük, és az érzelmeket vizsgáljuk, akkor mennyire nehéz volt számodra, hogy mindazt az érzelmet, amit láttál te a klinikán, azt valahogy egy képernyőre vetítsd rá, hogy át tudjad adni a közönségnek is. Gondolom, hogyha sokszor találkoztatok ezzel a klinikán, akkor nem volt annyira nehéz, de voltak esetleg kihívásai ennek az oldalnak, vagy használtál valamilyen technikákat ahhoz, hogy őszintén át tud adni, de mégis hatással legyél?
2: Itt szerintem ez alapból hozzá kell szokni. Ahhoz, hogy mondjuk egy sebészeti műtétet kell filmezned, kell egy gyomoroda is, vagy kívülről is nézd. Eléggé, emlékszem, első napjaimban így hazamentem, és csak ültem, hogy mit láttam, épp eléggé nyomasztó tud lenni az, hogy az ember a tátott szájával ott van, és akkor műtik, ezt külsőként végignézve az első napokban nyomasztó tud lenni. Ugyanakkor ez a nagyon sok érzelem is, amivel találkozunk a kamera mögött, ez is egy olyan dolog, amihez hozzá kell szokni. Nyilván meghat minket is nagyon sok történet, és ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy mi hogy mutatjuk be a pácienst. Tehát ez a dokumentumfilmnél is egyébként egy fontos szempont volt, hogy hogyan mutatjuk meg a pácienst, és mi az, ami belefér, hogy megmutassuk, és mi az, amivel őt nem rakjuk egy rossz képbe, uh-huh. vagy rossz fénybe. Uh-huh.
1: Ehhez gondolom kellett a pácienseknek is a beleegyezése, meg egy különleges folyamat ment végbe annak érdekében, hogy minden, ami felkerült a nagy képernyőre, az ők életükben is elfogadható legyen. Mivel most már a beszélgetés vége fele haladunk, mi az az egy gondolat, amit át szeretnétek adni a nézőknek és a hallgatóknak, akár az esemény beszámolót illetően, akár a fogászati gondokat illetően, milyen nyomot szeretnétek hagyni a nézőkben és a hallgatókban ezekben az utolsó pillanatokban?
2: Én úgy gondolom, hogy ha valaki ezekkel a problémákkal küzdik, akkor mindezt kintről látva szerintem nagyon fontos az, hogy tegyenek meg egy lépést, és menjenek el akár csak egy konzultációra is, vagy akár nézzenek valami anyagot meg, vagy akár nézzék meg a dokumentumfilmet, lássák azt, hogy miből áll, és hogy hogyan tudnak az orvosok segíteni rajtuk. És úgy gondolom, hogy a filmnek is ez, ha összekéne foglalnom a filmet egy mondatban, és elmondanom az üzenetét egy mondatban, az lenne, hogy minden lépés egy döntéssel kezdődik. És ez nem feltétlen csak a fogak terén.
0: Szerintem a legfontosabb dolog egy ember életében az meghozni a döntést, ahogy Humor is mondta, legyőzni a félelmet, mert ugye ez a problémának a forrása leggyakrabban a félelem, és félnek a beavatkozástól, félnek az eredménytől, félnek a munkának a tartosságától, és meg ugye a fájdalomtól nagyon sok ember esetében, és próbáljuk legyőzni ezt a félelmet, megtenni az első lépést, és utána rájön az ember, hogy jó döntést hozott.
1: Hogyha valaki a beszélgetés során kíváncsi lett a dokumentumfilmre, és meg szeretné nézni, akkor hol tudja megtalálni?
2: Egy pár napon belül elérhető lesz regisztrációs alapon az implantum.ron weboldalon.
1: Hát nagyon szépen köszönöm nektek ezt a beszámolót, és gratulálok a kezdeményezésnek, gratulálok ennek a nagy álomnak. Hiszem azt, hogy minden egyes álom, ami szívből indul, és azzal a szándékkal, hogy jót tegyen az embereknek, az egy jó kezdeményezés és egy jó irány, ahhoz, hogy a világunk jobb legyen, szebb legyen, és egy jobb hely legyen. Köszönöm, hogy itt voltatok, és remélem, hogy jól éreztétek magatokat ti is itt a stúdióban velem együtt.
0: Igen, és köszönjük.
1: A mai beszélgetés felhozta a figyelmünket arra, hogy a tudomány legnagyobb értéke nem csupán a technológiai fejlődésben rejlik, hanem abban is, hogy képes jobbá tenni az emberek életét. Amikor a szakmai tudás emberséggel és elhivatottsággal találkozik, abból valóban maradandó érték születhet. Köszönöm vendégeinknek, hogy megosztották velünk gondolatainkat, illetve önöknek is, hogy figyelemmel követték a mai adást. Mi most elköszönünk, elbúcsúzunk, és minden jót kívánunk önöknek. A viszontlátásra! A Biblia szavai bátorítanak, amikor elfáradunk. Vigasztalnak, amikor szomorúak vagyunk, és irányt mutatnak, amikor nem tudjuk, merre tovább. Nem véletlen, hogy oly sok ember életét megváltoztatta már. Mert a Biblia nem pusztán betűk gyűjteménye, hanem Isten üzenete minden emberhez. A Speranza Reménység Média Központ idei különleges kezdeményezése, hogy minden családhoz eljuttassa a Bibliát Romániában. Szeretnénk, ha minden otthonban ott lenne ez a különleges ajándék, amely békét, fényt és reményt hoz a mindennapokba. Ha szeretné, hogy önhöz is eljusson egy magyar nyelvű Biblia ajándékba, küldje el nevét és postai címét SMS-ben vagy WhatsApp üzenetben, a 0741 059 059 telefonszámra. A beérkezett kéréseket minden hónap végén összesítjük, és örömmel küldjük el önnek ezt a különleges könyvet. Legyen ott a Biblia az ön otthonában is, mert ahol Isten igéje jelen van, ott megszületik a remény, megerősödik a szeretet, és békesség költözik

Nyolcadik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Gittitre, Dávid Zsoltára. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezted dicsőségedet. A csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd. Mikor látom egeidet, a te ujjaidnak munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. Mi, Urunk Istenünk, mi felséges a te neved az egész.

81. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Aszáfé. Örvendezzetek Istennek, a mi erősségünknek, újjongjatok a Jákób istenének. Dalt zengjetek és dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt újholdra, holtöltekor, a mi ünnepünk napján. Mert végzett dolog ez Izraelnél, a Jákób istenének rendelése. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, mikor kijött Egyiptom földje ellen, nyelvet hallékott, amit nem tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged, meghallgattalak téged a mennydörgésnek rejtekében, megpróbáltalak téged a versengésnek vizénél. Hallgass, én népem, hadd tegyek bizonyságot ellened. Ó, Izrael, ha te meghallgatnál engem! Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt meg ne hajolj. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, nyisd szét a te szádat, és betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szómra, és Izrael nem engedelmeskedett nékem. Ott hagytam azért őt szívüknek keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna reám, és Izrael az én utaimon járna. Legott megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének néki, és örökkévaló lenne az ő idejük, és ő megelégítené őt java búzával, és sziklából folyó mézzel töltené.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halálra. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jó.

Ötödik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgass meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok, mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te utadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

0: élet és egészség.
1: De az én órám, illetőleg a mai óra feladata az lett volna számomra, hogy a genetikai állományunkról beszéljünk, hogy az hogyan határozza meg az élettartamot. Ehhez, hogy ezt megértsük, néhány dolgot a genetikáról kell mondanom. Ugye a genetika mellé egy új terminus technicus, a genomika szó jött az elmúlt évtizedben, és ezt a két dolgot ma már tudnunk kell, hogy mi mit jelent. A genetika összességében az öröklődés tudományát jelenti, annak a törvényszerűségeivel foglalkozik, és hát tulajdonképpen a Mendel által meghatározott törvényszerűségek jelentették hosszú ideig ezeket a genetikai tudományokat. És ugye a 2000-es év volt az a döntő, amikor eljutott a tudomány arra a pontra, hogy az emberi örökítő anyag, a DNS molekula teljes szekvenciáját megfejtették, vagyis kompjúterre lehetett írni. Ugye 3,2 milliárd apró kis egységből áll a DNS molekula, az emberi örökítő anyag, és hát ennek a teljes állománynak a föltérképezése, azt hívjuk strukturális genomikának, és ennek a struktúrának, a működésének a megértésével pedig a funkcionális vagy működési genomika foglalkozik. A genetikával már az ókorban is foglalkoztak, Hippokrátész, a nagy görög orvos is képes volt már olyan törvényszerűségek leírására, amit a saját megfigyeléseiből meglehetősen patriarchális szinten, ugye a matriarchátus után következett a férfi uralmú társadalom, és Hippokrátész is ennek az elvnek a híve volt. Ő azt a nézetet terjesztette, hogy ugye az örökítő anyag, hogy hogyan megy át az információ a szülőből a gyerekbe, azért pusztán az apa felelős. Az apában mindenütt termelődik az örökítő anyag, a sperma, ugye a fejébe, a szemébe, a fülébe és májába, és összegyűjtik egy bizonyos helyen, amit mindannyian tudunk, hogy hol, és így jut az anyába, mint termőtalajra. És ezáltal ugye az apa tulajdonságai fognak dominálni az újszülöttben, illetőleg a gyermekben, a felnőttben, és akkor a kopasz embernek kopasz gyereke, a kancsalnak kancsal, a hosszú életű matuzsálemnek pedig matuzsálem korú utódai lesznek. Hát ez összességében ugye nem igaz, kijelenthetjük, de egy nagyon fontos tény az információ. Ugye a mai korban az informatika korát éljük, és az a mód, ahogy Hippokrátész megfogalmazta, hogy az információ egységeit össze kell gyűjteni az apából, és így jut át az utódba, így tulajdonképpen úttörőnek számíthatjuk. A genomika a 21. századnak a tudománya. Tulajdonképpen a kompjúter technológia nélkül nem létezne. Nem is beszélhetnénk róla, hiszen olyan óriási adatbázis, amely az emberi DNS molekula 3,2 milliárd nukleotid egysége, ennek a kezelése az lehetetlen volna. Ha beírnánk egy könyvbe, akkor 200 ezer oldalas könyvre volna szükség ahhoz, hogy ezt a 4 nukleotidot, amik egymás után ismétlődnek különböző variációkban, ezt elolvashatnánk. Nyilván 200 oldal, vagy 200 könyv, 1000 oldalas könyvnek az elolvasása és folyamatos karbantartása az emberi elmével az lehetetlen. Tehát ehhez komputer technológia kell. A genomika viszont így módon ugye kifejlődhetett, hogy a komputer korszakban ezt a hatalmas adatbázist tudjuk kezelni, sőt, egymás mellé fektethetjük a különböző genomokat, az emberi genom mellé oda tehetjük az egérnek a genomját, a muslicájét, és így tovább, ezáltal az összehasonlítás a különböző élőlények között valójában könnyebbé válik. A genomnak a struktúrájának a tanulmányozásával lehetségessé válik, hogy egy-egy betegségnek a genetikai hátterét is mélyebben megérthessük, hiszen a struktúrában való eltérésekhez tartozó működés sokkal könnyebben tanulmányozható. Tulajdonképpen a genomika tehát három alappilléren nyugszik. Az egyik a bioinformatika, ugye ezt harmadikként van felsorolva, a különböző genom projektek. Vannak ugye a humán genom projekt, aminek a strukturális része 2000-ben fejeződött be, amikor a 3,2 milliárd bázispárból 2,7 milliárdot már ismertük. Ez a legfontosabb, mert a maradék, a fennmaradó rész az igazából azt nincs kódoló szekvencia, és valójában nem is tudjuk még, hogy igazán mit jelent. Ugye az egér, a rizs, a nyúl, a csimpánz, patkány és minden élőlény, legyen az állat vagy növényvilágba tartozó, DNS molekulája szépen egymás mellé fektethető, és olvasható a struktúrája. És mindez, hogy az orvosi tudományban is föl lehessen használni, létezik egy lapka vagy chip technológia, amivel ezeket a struktúrákat olvasni tudjuk. És feldarabolva a DNS-t, ezek egy tárgylemez, tehát egy orvosi tárgylemez, ami nem nagyobb, mint 10 cm, de szépen föl lehet rakni az akár 10-15 ezer gént is. Majd látni fogjuk, hogy igazából ez messze van az egész emberi DNS molekulától, ez a 15 ezer génnek a vizsgálata, hiszen ma már a legnagyobb meglepetés az volt a számunkra, hogy a DNS molekulának csak a 2%-a működik. A 98% igazából halvány fogalmunk sincs, hogy mit csinál, hogy miért van ott. Ma kezdjük sejteni, hogy nem fölösleges, mert eddig csak azt gondoltuk, hogy valami junk, valami szemét, valami egyéb, de ma azt mondjuk, hogy nem kódoló szekvencia, amely a gének regulációjába, a szabályozásában vesz részt. Valójában a kódoló szekvenciák, a gének, az csak a DNS molekula 2%-át alkotják, és az emberi gének száma 25 ezer. Amikor én tanultam a genetikát, akkor még 120 ezer génről beszéltek. Sőt, mi több, 5-10 évvel ezelőtt is még 80 ezer volt a géneknek a feltételezett száma. Ma már tudjuk, hogy ez folyamatosan ugye kevesbedik, de azért kevesebb, ezt becslés alapján mondták, vagy gondolták, hogy ennyi a géneknek a száma, igazából megszámolni senki nem tudta, most próbálják ugye megszámolni, hogy valójában az ismert struktúrából mennyi lesz a géneknek a végleges száma, de 25 ezer körül van. Az, hogy ez a 25 ezer gén elegendő, a rizsnek lényegesen több, vagy a búzának, sőt a muslicának is 18 ezer génje van, nem a gének száma teszi az embert, hanem a gének működése. Egy gén akár több százféle működést képes ellátni, attól függően, hogy éppen milyen hatás éri. És éppen ezért elég nekünk a 25 ezer gén. Az, hogy nem pusztán csak a gének tanulmányozásával jutunk előre a genomika tanulmányozásába, az onnan tudjuk, hogy a nem kódoló szekvenciák tanulmányozása rendkívül fontos, hiszen ezek alapvetően befolyásolják a géneknek a működését. És tulajdonképpen kicsi betűvel szerepel, nem is kell látni róla semmit. Valójában a nem kódoló szekvenciáknak számos, egyelőre még rejtélyes oldala van, de úgy tűnik, hogy ezen a téren is jelentős változások vannak, változások lesznek, sokat fogunk megismerni. Például csak a több újúságot, ha megnézzük, ennek nincs egyetlen gén vonzata se, hanem egy bizonyos nem kódoló szekvenciában egy specifikus gén szekvencia adja meg, hogy az illetőnek polidaktíliája, vagy több újúsága legyen. Tehát ugye a genomika az valójában összefoglalva azt jelenti, hogy az összes gén egyszerre való tanulmányozása a különböző chip technológiával, illetőleg az egyes szakágak, az orvosi szakágak részéről történő hozzáférés lehetősége, tehát a molekuláris alapoknak a tanulmányozása a genomika révén lehetséges. Ezáltal átalakul minden orvostudományi szubdisziplína, legyen az a belgyógyászat, legyen az a szülészet, nőgyógyászat. Másként látjuk a betegségeket, másként látjuk akkor, hogyha ismerjük az alapokat. Másként járunk egy olyan padlón, ahol teljesen sima van és könnyedén mehetünk, és másként járunk olyan, ahol csak drótok és lécek vannak, ott nyilván már olvatosabban fogunk közlekedni. Ezt azért mondom, mert a strukturális, funkcionális genomika tanulmányozása meglehetősen érdekes dolgokat fog a számunkra elhozni. Olyan dolgok fölött nem fogunk átsiklani, amit csak egy sima padlónak látunk, látni fogjuk, hogy mennyire fontos és talán életbe vágó, sőt élettartamba vágó dolgok derülnek majd ki ebből a tudományból. Kiderülnek a gyakori emberi betegségek, amelyek közül a korai degeneráció a legfontosabb. Mindannyian tudjuk, ugye, hogy a statisztikák a tumorokról, a szív-érrendszeri betegségek igen magas, vagy ilyen jó helyen lévő, tehát, hogy is mondjam, első helyen lévő statisztikai szerepéről szólnak, és hát ezek ugye a célok, hogy ezeket a betegségeket megelőzzük. Van ennél egy sokkal gyakoribb a korai degeneráció, amely szinte a pubertás idején már elkezdődik, csak nem veszük észre, mert nem olyan drámai sebességgel megy. Valójában korai degeneráció képezi az öregedésnek az alapját. Mindannyian tudjuk, hogy a sejtek osztódása behatárolt, és egy bizonyos idő után nem képesek osztódni a sejtek. De ez igazából ez sem teljesen igaz, hiszen a úgynevezett neopláziás vagy új képződmények alkotta, tehát a tumorokat alkotó sejtek, ezek végtelenül képesek osztódni. Tehát a genomika fényt fog deríteni arra, hogy mi módon lehet befolyásolni a sejteknek a fiatalságát, a degeneráció elleni küzdelmet, és hogy a degeneráció ne vonatkozzon a szív-érrendszeri betegségekre, ne vonatkozzon a diabéteszre, és így tovább. Még egy dolgot szerettem volna elmondani, ami ebben a vonulatban tartozik, ez pedig az, hogy miért vagyunk mi mindannyian különbözőek, akik itt ülünk, mindannyian emberek vagyunk, de egymásra nem hasonlítunk, és ez valójában a DNS molekulában lévő egy nukleotid eltérések vannak. Ezek az eltérések, tehát mondjuk lefektetnénk itt a jelenlévőknek a genómját, szép sor, 2,5 méter hosszú lenne a molekula, és megnéznénk, akkor különböző helyeken eltéréseket találnánk, és ezek a kis eltérések megnyilvánulnának a gének expressziójában, és ezáltal úgynevezett polimorfok, tehát különböző alakúak, különböző formájúak vagyunk. Ezeket hívja a tudomány SNP, vagy angolul SNP-eknek. Egy ilyen eltérés mondjuk egy gyógyszer metabolizáló enzimben azt jelentheti, hogy az illető képtelen úgy bevenni az algopirint, hogy ne lyuk, vagy az aspirint, hogy ne lyukadjon ki a gyomra. Mert nem képes átalakítani a szervezete az aspirint. Ezáltal eljutunk ahhoz a nagyon fontos kérdéshez, hogy a genomika esetleg majd personalizált, egyedre szabott gyógyszer tervezést lesz képes megvalósítani. Én nem ugranék ennyire előre, mert ez a tudomány és igazából nem is a mi dolgunk, inkább ebből azt a következtetést hangsúlyoznám, hogy ne vegyük be azt az aspirin, meg azt a másik gyógyszert sem, mert nem biztos, hogy éppen elérjük azt a hatást, amit szerettünk volna. Egyébként egy-két óra múlva magától is megszűnő gyomorfájás miatt. Ugyanis a gyomor perforáció következtében ugye elvérezhet valaki, és így tovább a gyógyszereknek a tervezésénél ma már rendkívül óvatosnak kell lennünk, és figyelembe kell venni azokat a tényeket, amelyek például az Egyesült Államokban láttak napvilágon, hogy az egyik vezető halálozási ok a gyógyszer mellékhatás. 100 000 ember hal meg évente az Egyesült Államokban gyógyszer mellékhatás következtében. Ugye hallottuk azt, hogy még petefészekrákban 10 000 ember, vagy 8-10-5 000, ez Egyesült Államokbeli adat, szívérrendszeri betegségek, majd hogy nem ott van az első három között, hogy igazából melyik a vezető halálok, azt nem tudni.

probléma lehet. Itt most elnézést kell, hogy kérjek a hallgatóságtól, mert a genomikáról beszélni úgy, hogy mondjuk nem orvosoknak, meglehetősen nagy kihívás, és különösen igaz ez egy olyan tudományra, amit még az orvosok sem értenek. Nem akarom, hogy is megsérteni orvos kollégáimat, de ők maguk bevallják, és ezt világosan leírta a Francis Collins professzor, a mai genetika egyik atya, hogy olyan hatalmas információ robbanás történt a genetikával. Mert régen még csak megbarátkoztak azzal, hogy igen, a genetikus az sok mindent tud, olyat, amit mi nem tudunk. Én elefántcsont toronyba ülő valaki, aki ismeri a különböző törvényszerűségeket, meg a ritka betegségeket. De a genomika pontosan az a tudomány, ami azokkal a betegségekkel is képessé tesz bennünket foglalkozni, amelyeket nem ritka betegségeknek, hanem mindennapi betegségeknek hívunk, és a leggyakoribb emberi betegségeket jelentik. És a legtöbb gyakorló orvos néhány genetikai óra képzést kapott, és ennek következtében számukra is komoly kihívás ennek a dolognak a megértése. Úgyhogy az oktatásban igen nagy feladatunk van minden szinten az egyetemi oktatást illetően is. Mit tesz bennünket emberré? Ugye a különböző DNS molekulák, különböző fajoknak a DNS molekuláit egymás mellé tesszük, mondjuk az egér, amely azért választottam, mert az egyik legjobb modell, állatkísérletes modell, amin kísérleteznek különböző emberi betegségeket vagy gyógyszereket, 96%-ban egyezik meg az emberi genommal. De van 6 olyan terület, amelynek a DNS-ében jelentős eltérés van az emberéhez képest, és az egyik ilyen átformált terület az a legemberibb tulajdonságot, az emberi beszéd megvalósulásához szükséges genetikai információt hordozza. Ez ugye azt sugallja számunkra, hogy azért meglehetősen jól determináltak bizonyos képességek, és valójában a génjeink alapján meghatározott a sorsunk. Hát annyiban, hogy vagy egér, vagy emberek vagyunk, úgy igen, de mint ember embernek a sorsa, úgy valójában kevésbé, hiszen a gének nem végzetes determinizmust jelentenek, mert a géneknek a működése valójában csak egy környezetben zajlik le, és a környezet különböző hatásaira megfelelő módon reagál a genom. Talán úgy képzeljék el leginkább, és ezáltal már egy kicsit azt is mondhatjuk, hogy a sorsunkat ne egy determinizmus alapján, egy eleve elrendelés alapján képzeljük el, hanem egy kicsit a kezünkbe is vehetjük a sorsunk alakítását, mert ugye a mai nem ritka monogénes betegségek, hanem elsősorban a dömpinget okozó poligénes, komplex betegségeket illetően alapvetően úgy képzeljük el, hogy a sorsunkat mi magunk, nem az, hogy döntjük el, hanem a mi tevékenységünk alapján dől el. A mi mindennapi tevékenységünk alapján dől el a sorsunk. Úgy képzeljük el, hogy van egy zongora, aminek a billentyűi megfelelő szép hangokat adnak ki, és ha mi elkezdünk tanulni a zongorán, akkor nagyon szép dallamokat, harmóniákat képesek vagyunk előadni, sőt, hogyha Liszt Ferencet keltenénk föl, vagy egy mai igazán komoly zongoraművészt, ő csodálatosan képes zongorázni ezen a zongorán, amit mi humán genomnak hívunk. A genomika feladata az, hogy megtanítson bennünket zongorázni ezeken a géneken, meg,

tanítson bennünket valóban úgy kezelni a saját génjeinket, és azt mondtam, hogy mindenki, mi a polimorfak vagyunk, mindenkinek külön zongorája van, és ez alapján tudjuk egy kicsit a saját jövőnket befolyásolni. Nézzük meg, hogy a genetika mit ígérhet a fiatalság, vagy a fiatalon maradás forrásaként. Ugye a génterápia volt az első igazán nagy ágyú, amit sütögetni kezdtek a 80-as években, hogy igen, majd a genetika fejlődésével eljutunk oda, hogy a beteg gént kijavítjuk. Ma rájöttünk, hogy ez nem olyan egyszerű, sőt, kifejezetten nagy problémákat jelent, és valójában nem is tartozik jelenleg a vizsgálandó területek közé, mert ennek kétféle lehetősége van. Az egyik az ivarsejtekbe történő génterápia, a másik pedig a szomatikus vagy testi sejtjeinkbe történő génterápia. Na most, ha a csírasejtbe, amelyeket az utódaink örökölnek, tehát a petesejt, a hímivarsejtbe, vagy a megtermékenyült petesejtbe juttatunk be gént, az onnantól kezdve konzekvensen megjeleníti a hatását. Ez a lehetőség tiltva van minden világ, a világ minden országában, tehát a csírasejtekben történő génterápia, aminek a jövője az beláthatatlan, és a következményei beláthatatlanok, az nem igazán járható út. A testi sejtek viszont elérhetetlenek a génterápia számára, mert olyan vektorokra volna szükségünk, amelyek beviszik a hibás gént. Minden egyes sejtbe is milliárd és milliárd sejtünk van, nyilván elképzelhetetlen, hogy ez valójában jól működjön. Ezért például megdöbbentőek azok a nagy butaságok, amelyek mondjuk az izomdisztrófiában szenvedő gyerekeknek gyűjtenek 20-30-40-50 millió forintokat, és elviszik Távol-Keletre, ahol sarlatánok elkezdik oltogatni a kisbabát, valami átmeneti javulás mindenképpen bekövetkezik, de lehetetlen, hiszen az összes izomsejtbe folyamatosan be kell juttatni a gént, mert utána az el fog halni. Tehát a testi sejtekben történő génterápia az igazából hát a mai tudásunk szerint nem működik. A klónozás. Ugye csináljunk kópiát magunkról. Hát a sárgarépáról könnyű ezt elmondani, de az embernél a klónozás nem ilyen egyszerű. Az őssejt terápia az megint csak problematikus. Vannak ígéretes dolgok az őssejtekről. Annyit szeretnék csak elmondani, hogy többféle őssejtünk van, erről később beszélek, jó? A genom repair az, ami igazán fontos. A humán genom tartalmaz olyan géneket, amelyek karbantartó géneknek hívjuk. És ezek szépen ellenőrzik, mint ahogy a rendőrök az utcán a rendet. Ellenőrzik, ha probléma van, akkor hívják a javítógéneket, és kijavítják a hibákat. Valójában az emberrel probléma akkor lesz, hogyha tönkre tesszük ezt a javító műhelyt, a genom repair géncsaládot. Itt, ha egy bizonyos mennyiségű károsodás, 10^-x-en károsodás, tehát rengeteget ronthatunk rajta, tehát van időnk arra, hogy meg is gondoljuk. Ha ezt karban tartjuk, akkor igazából baj nem lehet az ember egészségével és a betegséggel. És itt jön be tulajdonképpen az életmód, a különböző önsors rontó vagy önsors javító technikáknak az ismerete.
Segítségünkre vannak a korai öregedés szindrómák, modellek, amellyel tanulmányozhatjuk az egyes, az öregedésben különösen szerepet játszó géneket. Van két korai öregedés szindróma, amelyek közül a progéria, az 10 éves kor előtt kezdődik már meg, és a génje még máig sem ismert, vannak föltételezett helyek, és a Werner szindróma, amely a 8-as kromoszómán van a kóros gén, a pubertás idején kezdődik, a szív, érrendszer öregedésével, a bőr, a kötőszövet öregedésével, hajhullás, és valójában egy pubertás korú gyermek úgy néz ki, mint egy 70-80 éves, és hát ez bizony rendkívüli nagy problémát jelent, mert nem lehet korrigálni, nincs javítási lehetőség. Ilyen esetekben a cukor anyagcsere szabályozási zavara is mindig megfigyelhető, és a cukor anyagcsere, mint ugye a 2-es típusú diabétesz, ugye egyre inkább növekszik a gyakorisága, ez minden bizonnyal annak köszönhető, hogy a környezet, amiben a genom került, az rendkívüli módon megváltozott, és ennek következtében hát a cukor diszreguláció, cukoranyagcsere diszregulációja van. A klónozásról ugye a dolly bárányon kívül mást nem nagyon szeretnék elmondani. Magyar szereplője is van, Vajta Gábor nevével fémjelezve, aki hát egyelőre hazánkban is dolgozott, és főként Dániában és külföldön ért el igen nagy sikereket, de hát rendkívüli módon megnehezítettek az ilyen irányú kísérletek szerencsére. Mert úgy gondolom, hogy senki nem szeretné, hogyha a klónozást bevezetnék a mindennapi gyakorlatban. Az őssejtekről annyit szeretnék még elmondani, hogy a különböző médiákból hallott hírek, a köldökzsinór vérben található őssejteknek a kinyeréséről beszélnek, és ezzel hitegetik a lakosságot, hogy bizony majd megmentik az esetleg leukémiába esett gyermeket a betegségtől. Az igazság az, hogy ez nem igaz. Az igazság az, hogy ez hazugság. Mert ma senki nem mer vállalkozni arra, hogy abból a néhány milliliterből annyi őssejtet hozzon, amit a leukémia kezelése, hát aki ne is tudják meg, hogy az miből áll, gyakorlatilag a csontvelő teljes kiirtásából, és arra a néhány sejtre rábízni az illető gyereknek a jövőjét, ezt nincs, aki vállalja egyenlőre. Nem beszélve arról, hogy ennek az esélye, hogy ez bekövetkezzen, szerencsére nagyon ritka. Tehát az, hogy egy köldökzsinór vér vagy bankban lévő vért felhasználjanak, annak az esélye 1 a 100 000-nél kisebb, szerencsére. Tehát úgy gondolom, hogy vannak bizonyos dolgok, amikben nem szabad előre futni olyan messzire, amit még senki nem is lát be. Egyelőre azt sem lehet tudni, hogy meddig vagyunk képesek eltartani az őssejteket. Az őssejtek eltarthatósága egyesek szerint 5 év, az ígéret szerint 15-20 év, de ki tud erre válaszolni ma? A hosszú élet receptjét én nem fogom önöknek most megadni ezen az órán, de néhány támpontot mindenképpen szeretnék hozzá tenni, és valójában tegyük fel a kérdést, hogy a hosszú élet az egyenlő lehet a betegségek elkerülésével? Hogyha a degenerációt annak vesszük betegségnek, már pedig az, gondoljunk csak a csikorgó ízületekre és egyebekre, vagy a nehezen forgó nyakcsigolyákra,
recsegő nyakcsigolyákra, ugye ott nagyon korán megkezdődik a degeneráció, már akár 20-30 éves korban is a nyakfordításánál meglehetős ropogást lehet csukott szemmel hallgatni. Tehát valójában ugye erre kellene összpontosítanunk, hogy milyen lehetőségeink vannak. Ugye itt a felsorolt 5 fő problémának a megoldására a szívérrendszeri betegségek, mint a top betegségfajta, a daganatok, az anyagcserebetegségek, amelyek között a cukorbetegség, a 2-es típusú diabétesz kiemelkedő helyen van. Egyébként ezt a halálos 4-es nevű betegség részeként ismerjük. A halálos 4-es az elhízás, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és a degeneráció valójában egy olyan kórkép, aminek az elmúlt években az évenkénti előfordulása egyre inkább emelkedik. Vannak olyan jóslatok, hogy 10 év múlva a lakosságnak nem 7-8%-a lesz cukorbeteg, hanem 20-25%-a. Sőt, ennél borulátóbbak is vannak, közel 50-60%-ról is szól a példa. Ez egyébként nagyon könnyen elképzelhető, hiszen vannak olyan szigetek, amelyek elzárva voltak hosszú ideig a civilizációtól, és ismeretlen volt ez a betegség, és a kultúra idézőjelbe történt bevitele ezeknek a betegségeknek az elharapózásához vezetett. Gyakorlatilag ezek a populációk védtelenek voltak ezzel az új életmóddal szemben, és 40-50%-os gyakoriság van ezeknek a betegségeknek. Ugye a degeneratív betegségek közül az idegrendszeri degeneráció a kiemelkedő helyen van, ugye a memória csökkenés. A leggyorsabb degeneráció egyébként a szemlencsében zajlik le, ugyanis a szemlencse és a neuronok, az idegsejteink azok, amelyekbe képes lerakni a szervezet olyan anyagokat, amire nincs szükség, de nem is tud megszabadulni a szervezet tőle. Tehát úgynevezett az a salak kérdés, hogy ott bontakozik ki legelőször, és ennek következtében a látásunk egyre romlik. Ma úgy tagsáljuk, hogy a korai öregedés mindannyiunkra jellemző, mert a humán genomban legalább a kétszerese van meg, a lehetősége, az élettartam lehetősége legalább a kétszerese van, tehát nem 70-80, hanem 120-160 év is benne van. Ez minden bizonnyal így igaz, hiszen senki nem próbálta, senki nem közelített még a dologhoz tudományos szinten, nem is végezték el a vizsgálatokat ehhez. Tehát azt mondhatjuk, hogy ma 1 év alatt 2 évet öregszünk. A komplex betegségek megelőzhetők, erre viszont már nagyon jó tanulmányok vannak, és hát ezek a táblák, oszlopok azt mutatják, hogy bizony mind a vastagbélrák, mind a szívinfarktus, mind a koszorúérbetegségek, a cukorbetegségek jelentős százalékban megfelelő életmóddal befolyásolhatók és megelőzhetők. Hogy láthatjuk a bennünket, magunkat, tehát ebben a világban? Ugye a környezet és a genom egymásra hatása, ugye ékszerűen és egy meghatározott négyszögben érvényesül, és ezen belül van a mi mozgásterünk. Minden betegségünk ennek megfelelően részben genetikai, és részben környezeti hatás.
az egésznek a komplexitását az a szám adja meg, hogy ugye 3,2 milliárd a géneknek a variációs lehetősége, és hát én megkockáztatnám azt a lehetőséget, hogy a környezetben is legalább találunk ennyi faktort. Most ezek után meglehetősen nagy a káosz, hogy akkor mit csináljunk ilyen hatalmas információval. Nyilván csoportosítani kell ezeket az információkat, és úgy fogunk megoldást találni, és erre vállalkozott ma a genomika. Ez a komplexitás ugye azt jelenti, hogy ha például a testmagasságot vesszük, csak egy kiragadott tényezőt, ugye most nem az élettartamot nézzük, hanem a testmagasságot. Ugye van alacsony, van magas ember, de a legtöbb ember, annak az átlaga ugye 170 cm körül van. Ugye az eloszlás, az úgynevezett Gauss-görbe szerint van ennek a tulajdonságnak, ez egy mennyiségi mérhető tulajdonság, amelyet a gének és a fének, tehát a környezet határoz meg. A gének bizonyos mértékig, hogy milyen növekedési hormont mennyiségben termelnek, de azokat a hormontermelő géneket viszont a környezeti hatások jelentősen befolyásolni képesek, és a mai generáció már akár 10-20 cm-rel is magasabb, mint az előző, mert más, kedvezőbb, a testmagasság szempontjából kedvezőbb hatások érvényesülnek. Tehát ezt kellene az élettartamra is átvinni. És ezt ugye úgy tudjuk elérni, ez a bizonyos alternáló funkció. Biztos tudják azt, hogy a villanykapcsolóban is van alternatív kapcsoló, hogy fölkapcsolom ezt, és a másik oldalra is föl tudom kapcsolni ugyanazt azt a villanyt. Hát ugyanúgy a géneknek a működése is sok helyről befolyásolható. Említettem, hogy egy gén akár képes előállítani több száz fehérjét is. Ugye a géntermék az mindig egy fehérje formában nyilvánul meg, és a 25 ezer génünk mellett ugye 25 ezer fehérjét kellene ismernünk, de tudjuk azt, a kémikusok már tudják, hogy 150 ezer fehérjénél is több van az emberi szervezetben. Tehát ezáltal mi magunk vagyunk képesek regulálni azt, hogy milyen fehérjéket termeljünk. A fehérjék között ugye vannak olyanok, amelyek az öregedés folyamatában is jelentős szerepet játszanak. Ugye itt a szegény Pima indiánok, aki az Egyesült Államok kultúrájában részesültek, korábban abszolút nem voltak diabéteszesek, de most praktice az egész lakosság érintett. Amikor a komplexitásról, komplex betegségekről és az élettartamról beszélünk, feltétlenül meg kell beszélnünk azt is, hogy melyek azok a tényezők, amelyek a rák kialakulásához vezetnek, hiszen ez az egyik legkomolyabb betegség, amely az emberi élettartamot megrövidítheti. Több géncsaládot ismerünk, amelyek a rák kialakulásában szerepet játszanak. Az úgynevezett proto-onkogének, onkogének, amelyek dominánsak, uralkodóak, irányítják a sejtosztódást. A sejtosztódás beindulásával, ezzel viszont ugye a normál sejtek bizonyos regulációs képességgel szabályozni képesek a sejtosztódást, és ez a szabályozás, a következő géncsalád az úgynevezett szupresszor, vagy gátló, tumorszupresszor gének, amelyek recesszívek, tehát mind a két szülőtől kell, hogy származzon a mutáció ahhoz, hogy ne tudjon működni ez a géncsalád. Ezek szabályozzák a sejtciklust. És amikor sejtosztódás ciklusát szeretném csak sematikusan
ábrázolni, ugye a sejtosztódás végtelensége következtében alakul ki a rákos sejt. Ha a szupresszor gének megállást, stop tábla, checkpointot parancsolnak, hogy igen, meg kell állni, mert itt valami nincs rendben, és a sejtosztódásnak normális irányba kell menni. Amennyiben nem képes megállítani a sejtosztódást, akkor képes ő magával rántani, és a sejtet elhalasztani, tehát hogy ne keletkezzen rák a sejtben. Ez az úgynevezett apoptózis géncsalád. Egy meglehetősen jó folyamat a szervezetben. Igazából ugye az zajlik le, hogy a tumorszupresszor gének stoppot parancsolnak, és elküldik az úgynevezett előbb említett reparáló vagy javító gén családba. Vagy hívják őket, hogy javítsák ki a hibát a sejtosztódásban, normál irányba menjen. És valójában ez az úgynevezett javító géncsalád, ha kellőképpen elegendő, akkor ha még tehát eredetiben működik, akkor nem lehet probléma a szervezetben. A normális sejtben 6 speciális mutáció tumort okozhat. A repair géneknél 10^-6 mutáció, az rengeteg, kell, hogy létrejöjjön ahhoz, hogy nem működjön ez a javító műhely. Tehát igazából nagyon nagyok az esélyeink arra, hogy ezeknek a dolgoknak az ismeretében és ezeknek a felhasználásával megpróbáljuk azt elérni, hogy a reparáló működés biztosító, az úgynevezett javító géncsaládunkat karban tudjuk tartani. Egy bizonyos idő után, ugye ezek a genetikai jóslatok azt mondják, hogy egy újszülött genomját akár egy lemezen a kezébe kaphatja, és majd ezzel keresi fel az orvosát, és akkor az orvos ez alapján adja meg a terápiáját. Én nem mennék el ennyire, hogy mondjam, artificiális világba, és sokkal inkább az egyén felelősségét hangsúlyoznám abban, hogy és kellő nevelését, hogy az illetőnek mi lesz a sorsa. A nők és férfiak. Egy kis kitérőt kell, hogy térjek, mielőtt befejezem az előadást, néhány perc. Azt mondjuk ma, hogy a nők genetikailag változatosabbak. Ugye a nő szintén 46 kromoszómát bír, a férfi is 46-ot, de a nőnek egy X-el több van. Nem azt mondom, hogy a férfinak Y-nal kevesebb, de valójában ez jelentős egészségbeli különbséget tartalmaz. A nőknél a két X kromoszómából csak az egyiknek kell működnie, mert ellenkező esetben mind a két X kromoszóma fehérjéket termelne, és hát ez, hogy is mondjam, 1098 gént tartalmaz, szemben az Y kromoszóma 78 génjével, tehát több mint 13-szor annyi gént tartalmaz. És ahhoz, hogy valaki normális legyen, ahhoz elég férfinak lenni. És a nők is úgy gondolták, hogy a fölösleges génszámot, tehát több mint 1100 vagy 1010 gént, az inaktivál a szervezet. Addig tartalékba helyez, csendes X-kromoszómának hívjuk, ott lapul és nem játszik szerepet, de időközönként, akkor baj van, akkor fölhasználható a tartalék, és kompenzál. Tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy az úgynevezett csendes X-kromoszómából is legalább 15%-a a géneknek néha működik. Ezáltal sokkal jobb a kompenzatórikus lehetőség. És sőt, még az, hogyha nagyon nagy baj, akkor még plusz 10%-ot, tehát majdnem a negyedét aktiválni tudja a nő a probléma áthidalására.
Az X-kromoszóma betegségei általában a férfiakon nyilvánulnak meg, ugye vérzékenység és így tovább. Ez érthető is az elmondottakból, hiszen ott van a kompenzatórikus X-kromoszóma a nőknél, amely alkalmasint ugye a normál allél működést biztosítja. Ezért ugye a mentális fejlődésük is a nőknek kiegyensúlyozottabb, és talán ezzel magyarázzák azt, hogy a fiúknál a mentális fejlődés nem olyan gyorsan következik be. Például az érési folyamatokat, ha figyelembe vesszük, egy pubertáskorú lány vagy egy pubertáskorú fiúnak az érettsége között jelentős különbség van. Az éretlenséget is mondhattam volna. Jelentős különbség van. Ezt egy olyan érési diszociációnak mondtuk ezt annak idején 30, meg 40 évvel, de ma úgy tűnik, hogy ez a távolodás egy kicsit megnövekedett. Tehát még inkább késik a fiú érés. Viszont azért nem kell nagyon kétségbe esni a férfiaknak se, mert nekik is van genetikai jussuk, és ez a genetikai juss, hogy sokkal nagyobb arányban fordulnak elő a férfiak között kiemelkedő képességű, kiemelkedő intelligenciájú egyedek, ilyen csúnya szóval, mint a nők között. És ezt annak tulajdonítják be, hogy nekik nincs másik X-kromoszómájuk, ami gátolná a kiemelkedő képességnek a kifejlődését. Mint tudjuk, a másik X-kromoszóma kompenzatórikus, hogy ne legyen túl rossz se, túl jó se, de egy jó magas átlagot tudjunk hozni. Hát ezt tudjuk ma elmondani a nemek közötti különbségekről. Szeretnék még a mai korunk egyik problémájához néhány kommentárt fűzni, ez pedig az előregedő népesség. Az a célunk, ugye, hogy minél hosszabb és egészségesebb életet éljünk, ez automatikusan a populáció előregedéséhez vezet. És ez igazából kicsit pejoratívnak is gondolhatják néhányan, azonban meg kell, hogy mondjam, hogy nem egészen pejoratív, hiszen az emberiség fejlődése az ásatások alapján kiderült, hogy akkor ugrott meg igazán, amikor voltak már öregek. Tehát elértek egy bizonyos kort, volt egy úgynevezett előző generáció, aki tudott vigyázni a gyerekekre, tudott vigyázni és gardírozni őket, és akkor ugrott meg a történelem folyamán mindig az emberi populációnak a száma. És hát hogy a fiatal munkaképes korúak viszont elvégezték a munkát a mezőn, vagy a vadász mezőn éppen. Tehát úgy gondolom, hogy amikor eljutott a társadalom egy olyan szintre, amikor már tisztelték az öregeket, megfelelő tiszteletet és funkciót adtak nekik, akkor virágzott fel igazán az emberi társadalom. És én azt gondolnám, hogy ez ma is érvényes, és hát megfelelő megoldásokat kell erre találni. Megfelelő megoldás, a legfőbb probléma ma az, hogy nem lesz majd munkaképes lakosság, aki megtermeli majd a nyugdíjat a jelenlegi dolgozók, amikor nyugdíjasok lesznek. Erre vetették fel, hogy nem feltétlen kell TB járulékkal hozzájárulni a nyugdíjakhoz. Van egy úgynevezett fogyasztási alapú forrásgyűjtés is. Tehát az árakba kell beépíteni a járulékot, és úgy is összegyűlhet. Na nyilvánvaló, ez viszont már nagyon komoly kérdéseket vett fel a globalisták részéről, hogy hajlandók lesznek-e majd ezt a bizonyos forrást elkülöníteni erre. De minden esetre ez egy javaslat, és úgy gondolom, hogy nem is javaslat. Összefoglalva, ugye a hosszú élet, az élettartam megnövelhetője 10 évvel, ahogy ez a
össze, vagy a mostani kongresszus előadás sorozatnak a címe. És én azt mondom, hogy minden bizonnyal lehetetlen, nem lehetetlen, biztosan elérhető. A lényeg a megelőzés. Ismerjünk olyan dolgokat, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a genom karban tartva legyen. A genom karban tartására ma ismert, évezredek óta ismert technológiák állnak rendelkezésre, és ez pedig a rend és a tisztaság. A rend és a tisztaság pedig hogy érhető el, ha nem szennyezzük, most nem a környezeti tényezőkre gondolok, a vegyszerekre, meg egyebekre, arra is, de a legnagyobb szennyezést valójában az ételeinkkel okozzuk, azzal a külső környezettel, amit közvetlen belső környezetünké teszünk, és a probléma a belső környezetből indul ki, amely teszi tönkre a génjeinket. A megfelelő rend, a tisztaság a rendszeres salaktalanítással, bőtökkel elérhető, és ezáltal nagyon-nagyon közel, testközelbe kerülhet az a tény, hogy az emberi élet, ha megfelelő, kiegyensúlyozott a genom és a környezet hatása, akkor a kellő hosszúságot is elérheti, és nem álom lesz a 100 év feletti vitális életkor. Köszönöm szépen a figyelmüket!

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene, jelenj meg! Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizes meg a kevélyeknek! A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek mindnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák, és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób istene. Eszméljetek, ti bolondok, a nép között, és ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, és aki a szemet formálta, avagy nem láté, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az embert tudományra tanítja, az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adjanak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad fel én mellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisság cselekedők ellen? Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igazak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét. De kőváram lőn én nékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája. És visszafordítja reájok az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket. Elveszti őket az Úr, a mi...